0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Sánta Zoltán és Lajkó Anett.
1: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok! Sziasztok, Ati is írja, hogy sziasztok, jó reggelt, szép ébredést.
1: Jaj, meg sem nyitottam még az üzeneteket. Nem gondoltam, hogy létezik olyan elvetemült hallgató, aki ilyen korán ír. De hát Attilára mindig számíthatunk.
2: Nincs is korán egyébként, ha kimentek, akkor azt sugallja az idő, meg a nap, hogy már javában tart egyébként a mai nap is, hiszen ugye ilyen verőfényes napsütésre ébredtünk. Nagyon kellemesként az idő. Engem még mindig megzavar egy picit ez, hogy tudod, ilyen reggel 5 és 6 között van, most már nyilván nem, de amikor jövünk be, akkor igen, és már akkor is ugye ez vár minket igazából kint. És múltkor is így nézegettem az órámat, hogy nem késtem el, várjál, ez ilyen, értek így, majd feljött a nap, világít, nem tudom, viszonylag zajos a város, volt arra is példa, amikor jöttem be, hát ilyen 3-4-6 tájékán, hogy a városban olyan elképesztő forgalom volt, mintha már így, nem tudom, reggel 8 óra, vagy délelőtt 8 óra lenne. Na mindegy,
1: lehet, kicsit hogy így, hogy korábban világosodik, lehet, hogy mindenki kérte a munkaadójától, hogy 8 helyet nem járhatnék be reggel 6-tól dolgozni már, olyan szépen süt a napot.
2: Lehet.
1: Csak ezek nem mi ketten voltunk.
2: Nem, valóban.
1: Nekünk ennek ellenére is itt kell ülnünk reggel 6-tól.
2: Valóban. Bírja azt az ember egy ideig. Én a végét járom ennek, hogy korán kell venni. De hát ez életfázis függő is nyilvánvalóan, úgyhogy alapvetően továbbra is úgy érzem, hogy szeretek korán kelni, meg ugye a reggeli órákban működök nagyon-nagyon jól. Mindenkinél másképp működik ez természetesen. De ismerek én is olyat egyébként, ahol egy picit ugye, ahol lazább a munkakör, és akkor az van, hogy akkor ott lényegében a teljesítmény után nézik, meg a ledolgozott munkaórák tekintetében is ugye, hogy el lett-e végezve a munka, de alapvetően te irányítod, te osztod be, hát most nyilván nem lehet ilyen nonsense dolgokat csinálni, nem tudom, nyilván hajnalban mész, vagy nem tudom, éjszaka, de van, aki reggel korán kezdi már a munkáját azért, hogy akkor időben fejezzem, és hát na, ez igazából tök szimpatikus szerintem, vagy nem tudom, meg tudom érteni, mert mondom, én is ilyenkor működök alapvetően jól, nem most 6 óra 2 perckor még, de mondjuk ilyen 7 után már úgy egész jó. Jól érzem magam.
1: Úgy, az optimális az a fél hét lenne, ha úgy fél hétre kéne minden reggel bejárnom, azt úgy kibírnám, vagy az úgy oké szerintem. Fél hét.
2: Lehet.
1: Mondjuk. Ati azt hittem, hogy fél négyre ment dolgozni,
2: hát
1: ma
2: igen, az
1: sötét
2: fáj.
1: Volt.
2: Úr akkor Isten. Biztos, hogy sötét
1: hánykor
2: van,
1: kell hiszen. Fél háromkor? Meg délután szoktál aludni? Este hánykor fekszel le? Millió kérdésem van. Igen, ez a rossz, ebben nekem nagyon érdekes az, ha valaki ilyen éjszakai bagoly típus, és olyan életet él, hogy mondjuk reggel alszik sokáig, de általában ők sem alszanak sokáig, tehát azért a 8 körül ébredeznek, akiket én ismerek, és akkor éjszaka 3-ig akár ébren vannak, akkor tudnak alkotni. Nekem az este az mindig olyan fura, és emlékszem, hogy így többször ugye akár nem tudom én, fiatalabb koromban is, mondjuk amikor még nem voltak gyerekeim, és egyedül éltem, vagy és mondjuk éjszaka ébren kellett maradnom, hogy valamit befejezzek, nekem ez mindig olyan nyomasztó. Akkor mindig elkezdek gondolkodni, hogy úristen, kint sötét van, én itt vagyok egyedül a házban, még ébren vagyok, akkor elkezdek ilyen hangokat hallani, nem tudom, padlásról, vagy bárhonnan, mintha valaki lenne az udvaron, akkor valahogy az ember fantáziája élénkebb, vagy legalábbis az enyém, és akkor úgy mindig valahogy elterelődött a gondolatom annak az irányába, hogy hú, most így biztos fog történni valami, vagy így most így mindjárt be fog valaki törni a házba, vagy sérülök egy gyomorgörcsöm, mondom, hogy én szorongtam. Úgyhogy én éjszaka nem tudok ébre maradni, meg nem is szeretek. Más az nyilván, ha van valamilyen esemény, vagy nem tudom én, kint vagyunk a városban, szórakozás, teljesen más, de mondjuk én dolgozni képtelen vagyok. Meg én valahogy próbálom, ha mondjuk szabadnapos vagyok, akkor is próbálom így a teendőket, de mindent, a főzést, takarítást, mindent így a délelőtti időpontra tempírozni, mert délután én azt érzem, hogy délután 3 után én készen vagyok. Tehát én ott már nem akarok semmivel foglalkozni általában. Azért rossz nekem, amikor mondjuk délre kell jönnöm dolgozni, mert én délután 3 körül azt érzem, hogy na, most már akkor így lehetne is menni haza lassan, és közben még messze van az este 8 óra. Úgyhogy érdekes ez egyébként, hogy ki hogy van beállítva. Még nem tudom, hogy ez mitől függ. Azt mondják, tök érdekes egyébként, egyszer azt olvastam, hogy erre egyébként így a hát pszichológusok, vagy nem is tudom, lehet, hogy az inkább már ilyen ezoterikusabb vonal szerint, tehát azok szerint, akik ezotériával foglalkoznak, vagy nem tudom, ez összefügg azzal is, hogy te, amikor születtél, akkor hány órakor születtél, és ha valaki kora reggel jött a világra, akkor elvileg az a jellemző rá, hogy ő reggel, hajnali órákban aktív. Ha valaki este született, akkor az esti órákban aktív. Mondjuk ez alapján oké. Ez alapján bejön ez a nagy elmélet nálam például, hogy reggel 6:30 születtem.
2: Hát én 4-kor, te azt 4-kor. Hiszem, 4:20 vagy valami ilyesmi, úgyhogy igen. Ettől függetlenül akkor direkt azért nem szeretek felkelni.
1: De mehetnél. De szerintem megcsinálhatnád azt, hogy panna reggeli előtt elmész még kis piacra Attilával dolgozni Zolinál. Jó. Elmész oda 3:30-re.
2: Jó.
1: Fölkelsz 2:00, elkészülsz, 2:30 megindulsz kis piacra.
2: Jó.
1: Vagy 3:00, nem tudom mennyi kell odáig. És akkor utána bejössz reggelizni. Én ezt így kitaláltam neked.
2: Szuper. Néha lehet, hogy nem is kéne egyébként ébresztőt állítani, mert olykor egyébként. Hát ugye az ember, hogy is mondjam, úgy ki tudja alakítani szerintem az életét, hogy is fogalmazzam ezt meg. Tehát, hogy valahogy talán úgy be tudja vonzani az ember jobbik esetben azt a típusú embert társként, aki hasonlóan működik, mint vagy hasonló a bioritmus. Mert azért nagy ellentétek lehetnek akkor szerintem, hogyha mondjuk valaki ilyen korán kerül, a másik pedig későn fekvő típus. Tudod, hogy akkor ott így lehet, hogy ütköznek azért a
1: hát a bioritmus teljesen más.
2: Igazából. De hát amit meg nem tudunk megválogatni, ugye az ember, hogyha mondjuk városban vagy valamilyen lakott tövezetben, civilizáción belül szeretné élni az életét, akkor vannak szomszédai, és hát ott mindig más ugye a bioritmus. Úgyhogy van arra példa néha, hogy akkor így 1:30 körül sikerül felébredni egy külső zajra. Úgyhogy akár ezt is használhatom ébresztőnek, és akkor úgy foghatom fel, hogy na, itt a lehetőség, ragadd meg!
1: Igen.
2: Igen, induljunk akkor, mehetünk dolgozni. Ati egyébként leírta, hogy 3:00 kelt, nem szokott délután aludni, kb. 10:00 fekszik rá este. Ez haverok között is 5 óra alvás, Ati, hát ez kevés, valamit változtass. Nehogy rámenjen az egészségedre.
1: Viszont szereztem neked egy újabb munkát, mert Zoli azt írta, hogy a jó munkaerő mindig kell, úgyhogy mehetsz
2: jó,
1: hozzá reggelente
2: hát, fél négyre. Jó munkaerő, ez egy...
1: Azt mehetsz felnyert el neked.
2: Ez egy jó kérdés.
1: Reggel, fél négykor. Az milyen szép lenne. Így bejelentkezgethetnéd, csinálhatnál videókat a Panna reggeli oldalára, hogy ott így dolgozol.
2: Igen.
1: Vas ja, mindig
2: csináljuk videókat és a Panna reggeli oldalára. Közben fejem van.
1: Igen. Jó. Hát látod, Ati is tud közben írni nekünk.
2: Jól van.
1: Másik Zoli is írt nekünk Ausztráliából, én 8:00, és koránkelő vagyok, a fiam a kora esti órákban is koránkelő.
2: Aha, örökölte ezt a skillt.
1: Igen. És hát mi van tudom. Azzal, aki délután 3:00 született, kérdezi egy hallgató. Hát ez délután aktív.
2: Igen.
1: Reggelt igen. Meg az estét végig alussza.
2: Nem tudom, mi lehet az optimális alvási mennyiségben. Most ugye itt belőttük Attinak az alvás idejét, ugye ez nagyjából ugye 5 óra. Mindig vannak ilyen nagy megállapítás, hogy mennyi az ideális.
1: 6-ot szoktunk kb. Szerintem.
2: Igen, csak hogy meddig tartható, vagy egészséges az, vagy nem, vagy tudod, nem tudom összegezni, mert ugye én is mindig akkor kezdek idegeskedni ezen, amikor úgy az élet minden más területén is úgy sok frusztráló dolog történik, vagy úgy kezd betelni a pohár, tudod, a rohadással, kapkodással, a teendőkkel, hogy nincs vége, hogy mindig újabb van, hogy egyiktől a másikig létezünk, nagyon sokszor vannak ilyen fázisok az ember életében. És akkor ebben még, hogyha vagy ehhez még hozzáadjuk azt, hogy akkor viszonylag úgy érezzük, hogy keveset alszunk, tehát mondjuk ezt a 6 órát, mert ugye mindenhonnan azt kapjuk, akármikor foglalkoztunk mi is itt ezzel a témával, ugye itt a reggeliben, akkor arra a következtetésre lehetett jutni, hogy az a 7-8 óra, de legalább 8 óra lenne az ideális, és akkor még akkor, hogy ez is így eszedbe jut, akkor idegeskedsz azon is, hogy de miért nem lehet akkor legalább ennyit így aludni, hogy egy picit normálisabban működjünk, de lehet, hogy egyébként a kevesebb alvás is elég, csak az élet körülményeknek is akkor úgy kell valahogy alakulnia, hogy akkor jól tudjunk működni, és akkor elég az a 6-7 óra alvás is bőven. Nem tudom igazából belőni, de hogyha már az alvás mennyiséget nézzük, akkor nagyon érdekes, hogy vannak olyan típusú emberek is, akik meg ilyen végtelen hosszan tudnak aludni. Tehát ilyen, hogy nem tudom, lefekszik, vagy nem tudom, volt egy fárasztó napja, lefekszik 9-kor, és másnap 11-kor kell föl. Nekem ez is ilyen nonsense, tudod, hogy így hogy lehet, azt
1: a
2: meg így hogy lehet végigcsinálni.
1: A húgom ilyen, múltkor nagyon hívott érdekes. Telefonon, mondom, na hol voltál eltűnve, mondom, hívogattalak, tegnap nem jelentkeztél. És 18 órát aludt egy húzamba.
2: Az jó, hát macskák nem tudnak.
1: És így mondom, mi van? Mondta, hogy mikor feküdt le, nem tudom, lefeküdtem este 8-kor, csak úgy bealudtam, és fölkelt másnap, most ahhoz képest a 18 óra, ki se tudom számolni, hogy mikor. Tehát, hogy
2: lehet, hogy egy kora délután,
1: ilyen, én sem tudom. Hát valamilyen délután 4, vagy valami ilyesmi.
2: Jézus
1: és
2: Isten.
1: Így, nagyon érdekes, mert amikor ő hazajön, mondjuk, ide Szabadkára, akkor is jön, hogy így, nem tudom, lefekszik este 10 körül, 11 körül, és akkor föl kell másnap ilyen 1-kor, ebédre. De neki van, tehát ő egyébként úgy működik, hogy vannak ilyen időszakai, amikor nagyon-nagyon keveset alszik, és akkor ő így be tudja pótolni. Hát én az életemben nem tudnék annyit aludni. Szerintem én még 8 órát se aludtam. Vagy nem tudom.
2: De az milyen jó lehet azért, amikor az ember gyerekkoromban, vagy nem tudom. Azt mondja, hogy na most alszom, de lehet nem is gondol bele, és akkor így alszik, tudod, ennyit, vagy 10 plusz órát igazából. Ez mennyire jól tud működni, mert igazából az is akadályozó körülmény, hogy alapvetően ugye, hogyha stresszes az életünk, vagy sokat agyalunk, sokat pörgünk, akkor ezeket, hát most ilyen parancsszóra sokszor nehéz félretenni. És nem is erről szó, tehát még az elalvás az ugye megtörténhet viszonylag könnyen. Most önmagamból indulok ki, természetesen ez is nagyon szerteágazó. De tudod, hányszor van az, amikor nem tudom, hajnali órákban jön egy ilyen ébrebb állapot spontán, ami nyilván nem rajtad múlik, nem te irányítod, és elkezdesz éberebb állapotba kerülni, jönnek az első gondolatok, amik akkor tragikusnak tűnnek, tehát alapvető teendőkről beszélek.
1: Ezt megfejtettem, ez a kortizol szint miatt van egyébként, és én azóta megnyugodtam, mert velem is ez van, most bocs, hogy a szabadba vágok,
2: nem,
1: hogy
2: semmi.
1: Fölébredek hajnalba, és rögtön elkezdek a legdurvább dolgokra gondolni, hogy Atya, Úristen, de egyébként hülyeségek, hogy Úristen, most holnap akkor el kell intéznem azt, hogy
2: igen,
1: el kell mennem a postára,
2: valók,
1: nem ami, tudom, összevágni egy anyagot, és így sorakoznak ezek a teendők így a fejemben, és ezt olyan tragikusan élem meg, mintha azt mondták volna, hogy egy percen belül be kell fejeznem az összes munkámat, tehát, vagy végére kell járnom, és nagyon idegesített ez, hogy miért van az, hogy hajnalban fölkelek, és az első gondolataim ilyenek. És azt a megoldást, hogy választ kaptam, hogy a kortizol szint ilyenkor annyira alacsony, vagy magas, tudom milyen, mindegy, hoppá, tök mindegy.
2: Hát valamelyik.
1: Alacsony szerintem.
2: Nem tudom,
1: hogy valahogy sosem. Az agyad így reagál ezekre a gondolatokra, hogy rögtön befeszülsz is, és stresszes leszel tőle. Mert aha, a kortizol az alapvetően stressz hormon. És akkor itt azt javasolták, hogy oké, de hogy arra kell gondolni, hogy igazából te, ahogy kikelsz az ágyból, és elkezded a napi rutinodat, akkor ez a szint helyreáll, és akkor már, tehát ahogy iszod az első kávédat, és végig gondolod a napodat, akkor
2: persze,
1: már nem tűnik olyan tragikusnak.
2: Csak ehhez fel kell ébredni.
1: Igen, és ne is nem tudsz visszaaludni egyébként. Tehát ha így felébredsz, és elkezdesz agyalni, akkor nem tudsz visszaaludni. Azt írja egyébként, hogy felnőtteknél...
2: Tehát hogy lehet mindezt félretenni?
1: Nem tudom, valami kortizol tartalmú.
2: Hogy lefekszel, és így azt mondod, hogy oké, akkor most alszom, és alszol. Mert néha így összejön, de az esetek többségében meg nem. Vagy tudod, tehát, hogy mindig valami ilyen zavaró körülmény, amikor így éberebb állapotba kerülsz, és akkor onnantól kezdve megindul a stresszelés, az agyalás, és
1: nem
2: érzed,
1: tudom,
2: hogy fáradt vagy,
1: rossz.
2: És nem bírsz visszaaludni, és tudod, hogy most hülyeségeken gondolkozol, de akkor tényleg ugye nagyon nagy dolgoknak éled meg, pszichésen és nyomasztó.
1: Felnőtteknek egyébként 7-9 órát kell aludni. Múltkor volt egy ilyen orvosi vizsgálat itt a Pannonban egyébként. Hát ez a szokásos vérvétel, vérnyomásmérés, ilyesmi, és akkor ott kérdezték, hogy mennyit szoktam aludni naponta. Hát mondom, általában átlagosan ilyen 6 órát. És akkor néztek, hogy hát az nagyon kevés, 8 óra minimum, így mondták. Hát tudom én ezt? Hát mondom, tudom egyébként, de hogy most
2: hát
1: hogy mikor aludjak 8
2: igen,
1: órát.
2: Igen. Sokszor nem
1: mondjuk,
2: lehet.
1: Ha elengedtek, akkor én most szívesen bemegyek a vendégváróba, és ledülök a kanapén. Ledülök a dvoszedra, meg a troszedra.
2: Ez a másik szemétség egyébként még az emberi agyműködésben, vagy agyi működésben, vagy nem tudom, hogy ahhoz kapcsolódik-e, de erre sem tudunk feltétlenül kihatással lenni, legalábbis én így érzem sokszor. Ez pedig ugye konkrétan az, amit már az ember gyerekkortól kezdve kezd tapasztalni, hogy hétközben, amikor teendők vannak, felnőtt korban nyilván munka, gyerekkorban suli, korán kelés, stb., akkor nagyon nehéz és végtelenül rossz felkelni, és nem akarunk. Amikor megjön a hétvége, és mondjuk egy olyan nap, amikor meg nincs dolgod, akkor meg kipattan a szemed, és teljesen kipihent vagy reggel 6-kor. Mert legalábbis úgy érzed.
1: Én nem érzem úgy, hogy kipihent vagyok, én arra vagyok allergiás, amikor a gyerekek hétvégén fölébrednek reggel 6-kor. Úgyhogy egyébként a hétköznapok arról szólnak, hogy én 7 órakor még ott térden csúszva könyörgök az ágyuk mellett, hogy ébredjenek föl, mert suliba kéne menni.
2: De ez tipikus egyébként.
1: És velem is ez volt, én is ezt csináltam gyerekkoromban.
2: Én is, meg aztán igazából most is ez van, hogy nem akarnám, tehát nem szeretném a hétvégét jobban kihasználni, csak azért, hogy vagy ilyen módon, hogy akkor felkelek ugye valamennyivel korábban, és érzem, hogy nem aludtam ki magam, de nem tudok feltétlenül visszaaludni, és esküszöm már olyan is gondolkodtam itt az elmúlt években, nagyon gyakran történt ez meg velem, hogy valahogy be kéne egy állítani agyilag, hogy eljátszani, hogy elhitetni önmagammal, az agyammal, hogy én másnap dolgozom. És akkor nem fogok felkelni, de hát ez nem ilyen egyszerű.
1: Majd
2: ezt sajnos
1: így hazudjuk egymásnak, hogy láttad, igen, hogy betettek a beosztásba, ne nézd meg, de benne vagy, holnap menned kell. Én gondoltam erre különben.
2: Így át kéne verni a másikat, és akkor tudod, reggel így felkezd, és akkor ha-ha, csak vicc, jaj, de jó, tudod, és akkor megnyugodva visszadőlsz az ágyba, és alszol tovább.
1: Gyerekekkel is ezt kéne elhitetni, hogy hallottátok, hogy holnap munkaszombat van, kell menni suliba a fél nyolcra.
2: Nem egy rossz, lehet,
1: hogy, és tök érdekes az is egyébként, hogy az iskolás korúaknak 13 éves korig, ami igazából hatodik osztály, tehát egy hatodik tehát egy gyereknek, aki általános iskolás, alsós, ötödikes, meg felsős, ötödikes, hatodikos, 11 órát kéne aludnia. És akkor 14 éves kortól lesz csökken, ott 8-10 órát mondanak a szakemberek. 11 hát órát, tehát az én gyerekem egy hét majd alatt nem alszanak annyit. Vagy nem tudod, hárman összesen.
2: Hát, nem tudom. De ez a mai világ, ez ami így működik. Ez a, tudom, hogy már ilyen közhely, de ez a kapkodás, ez az ide-oda rohangálás, tudod, nincs vége. Nem tudom, hogy a mi szüleink azok hogyan élték meg egyébként ezt az időszakot az életükben.
1: Tehát az én szüleim négykor keltek. Nem aludtak sokat egyébként.
2: De hogy valami, nem tudom. Nekem annyira ilyen túlmásnak tűnik, hogy lehet, hogy mi viseljük ezt nehezebben, nem tudom. Tehát hogy mondjam, nyilván elvégezzük mi is, amit el kell végezni, csak egyszerűen úgy felfel eszmérünk időnként, hogy ez lehet, hogy nem jó. Vagy nem biztos, hogy ez a tuti megoldás. Tehát, hogy így tudod, ez az őrület. Tehát, mert ezt érezzük, ettől sokallak be, szerintem sokan meg ígnek ki, hogy tényleg ilyen ezresen pörgünk folyamatosan.
1: De tudod, hogy mi hat erre egyébként? Nagyon durva. Tehát egy dolog az, hogy sok mindennel foglalkozunk, tehát nem az van csak, hogy bejövünk a munkahelyünkre és elvégezzük a munkát, de mondjuk ez a szüleink esetében se volt így, vagy ha én most az én szüleimre gondolok, hogy ők is ledolgozták a magukét, hazaértek délután, elbédeltek, és onnantól kezdve estig a kertben voltak, mert hogy foglalkoztak csomó mindennel.
2: Jó, de ez lehet, hogy más, vagy nem tudom. Tudod,
1: nem amikor, biztos, amikor... hogy más az, amikor neked tudod, hogy jaj, azt el kell készítened, azt be kell takarítanod, azt a valamit, vagy zöldséget, igen, aha, be kell takarítanod, és akkor hajnalban meg nem tudom, mivel szombat van, menned kell reggel 3-4-kor piacozni. Vagy hogy mondjam, másfajta dolgot. Szerintem itt, ami hat erre az egészre, és ez nagyon durva, meg most nem akarok ilyen, nem tudom, közhelyes lenni, vagy bármi, de hogy ez a nyomorúságos, nem mondjam, milyen telefon. Ez a baj, mert ez tereli el az ember gondolatait. Borzasztó. Tehát ha az, igen, van, hogy én befejezem a munkámat,
2: a és utána hazamegyek,
1: és nem görgetem, és nem nézem meg, hogy melyik idióta ember mit kommentett, meg kit küldött el a francba, meg nem nézem, hogy milyen cikket írtak, nem tudom én miről, meg nem nézem a random vadidegen emberek fotóit, vagy random videókat a TikTokon, akkor nekem az agyam visszaáll egy ilyen normál működési szintre, egy ilyen normál nyugalmi szintre, és akkor én otthon vagyok, és akkor vagy pihenek, vagy nem tudom, játszok a gyerekekkel, vagy elmegyek sétálni, vagy mosogatok, porszívózok, de úgy, hogy az agyam, az le van csendesedve is. Ez a, szerintem egyébként ez az oka, most nem akarok itt ilyen nagy összeesküvés elméletekbe belemenni, meg ilyesmi, de tuti, hogy ezért vagyunk állandóan fölpörögve, mert én is olyan vagyok, hogy akkor hazamegyek, és akkor még egyszer végignézem, hogy mi történt, mit írtak, nem tudom. És így csomószor, hogy fölteszem magamnak a kérdést, hogy miért? És megszokásból, ennyi.
2: Megszokásból.
1: És hazamegyek, és a napokban volt velem az, hogy hazamentem, és egyszerűen nem tudom lenyugtatni az agyamat, hanem érzem, hogy pörög, pörög, pörög, és nem tudom. Tehát, hogy ez a baj. Tehát alapvetően az ilyen hülye közösségi médiákat a mobilról le kéne törölni. És nincs semmi, és onnantól kezdve neked az agyad visszaáll egy normál szintre.
2: Lehet, hogy ez a megoldás.
1: Biztos, hogy ez. Nem normális ez, hogy mennyit mobilozunk, mennyi hülye, értelmetlen videót nézünk meg, mennyi időt pazarolunk naponta arra, hogy igazából nem csinálunk semmit, csak ott van a kezünkben a telefon, és nem tudom, görgetünk. Semmi értelme, az égvilágon semmi értelme nincs, és mi naponta órákat töltünk ezzel, és ez nagyon durva. És a gyerekek is, megnézzük kamaszok, vagy bár, tehát, hogy nagyon, nagyon ijesztő. Én igazából szívem szerint kidobnám a telefonokat. Komolyan. És ne is hívjon senki, ne is írjon. Most egy 3 hete beállítottam azt, hogy nem kapok értesítéseket a telefonomra. Ha amikor én megnyitom a Viber-t, akkor látom, hogy ott mi zajlik. Az a baj ezzel, hogy csomószor elfejtem megnyitni, és 2 nappal később jövök rá, hogy Jézus Isten, meg sem néztem, hogy mi történt, és akkor megnyitom, és van 600 üzenet, és akkor olyan is, ami Jézusom, kicsúsztam a mi határidőből, vagy bármi. De ez például tök jó, hogy nem látom. Nem látom, hogy írt valaki, mit írt, hogy most kommentelt, üzenetet küldött, nem is érdekel. Majd, hogyha lesz kedve, megnézem.
2: Ja, igen. Igen, az tudja, hát most nyilván akárcsak a gyerekekből kiindulva, pont nemrég néztem valami videót egyébként erről, hogy hogyan hat a gyerekekre a mobiltelefonozás, meg hogy milyen idegrendszeri pályákat terhel, meg tudod, főleg amikor fejlődésben van az ember, de igazából persze itt azért külön lehet választani egy gyerekekre, hogy hat, meg lehet, hogy károsabb ugye adott esetben, főleg amíg ugye a fejlődésben lévő szervezetről, meg folyamatról beszélünk. De szerintem abszolút kivetíthető ezek a pontok, hogy mi hogy hat rá, tudod, mit mozgat, mit tart éberen folyamatosan, mit nem, stb., milyen ingerek érik. Ez ugyanúgy vonatkozhat a felnőttekre is, és hát nem, hogy vonatkozhat, igazából hagyjuk a feltételes módot, tapasztaljuk, érezzük egyébként, hogy túl sok. Én azt veszem észre, hogy sajnos ott van még a megszokás, és én is próbálkoztam azzal, hogy akkor így nem nagyon használom a telefont, de most megint így visszaszoktam rá, és nem is az, hogy visszaszokás igazából, mert nem olyan, mint ha nem is önszántadból tennéd, hanem egyszerűen csak, hogy meg úgy visszakerül a kezedbe, és úgy nézed, és már azon kapod magad, hogy nézed, és nem veszed észre, hogy meddig nézed, végtelenül sok, és az, ami meg így lefáraszt még, tehát ez a, igen, amit te is megfogalmaztál, hogy a közösségi média, meg az ott található tartalom, tehát ez a mánia, ami kialakult az emberekben, és amúgy tényleg, tehát az egyik ilyen pont, amit így észrevettem, ezt már hangoztattam itt a műsorban, az az, hogy kialakult egy olyan fajta kommunikáció néhány ismerőssel, eleinte nagyon sok ismerőssel, mert én is csináltam, és egyáltalán nem fogok álszentkedni ebben a történetben, én is így intéztem a dolgokat, hogy küldözgettem videókat folyamatosan. Vicces videókat küldöd, akkor küldik vissza. És nekem volt egy ilyen pont, amikor így betelt a pohár, és így rájöttem, hogy én nem bírom ezeket nézni. Nem bírok többet nézni, és persze a gépezet már beindult, és azóta is elképesztő, hogy küldik az emberek. És nem reagálok rá, nem abszolút, meg se nézem, meg se nyitom hetekig, aztán így megnyitom, Egy-két ismerőssel teszek kivételt, akik tényleg ilyen közeliekkel, jó barátok, és akkor tiszteletből nyomok egy lájkot, vagy egy röhögő arcot rá, úgyhogy meg se néztem jobbik esetben. De tudod, mi a durva? Hogy ha nem is reagálok rá, akkor is folyamatosan jön. Ha meg se nyitom az üzenetet, megint kapom az értesítést, hogy megint jött. Már kikapcsoltam az értesítést, és akkor sem belemész az üzenetekbe, mondjuk egy Instán, akkor azért látod, hogy jöttek ki újabb üzenetek, ott így írja. És jönnek. Van egy ismerésem, aki a mai napig küldi nekem, úgyhogy nem reagáltam a videóira fél éve.
1: Jézusom.
2: És ez milyen elmeállapotra utal, érted? Tehát, hogy ez mi? Ez mi? Ezt miért csináljuk? Mi ez? mi ez? Tehát, hogy elképesztő, és pontosan le tudom vezetni, nyilván az vagy unja magát, látott valami videót, el sem mosolyodik rajta. Az, amikor rögő arcot teszel rajta, az azt jelenti, hogy el sem mosolyodtál rajta. Belül lezajlott valamilyen humoros szituáció az agyadban, úgy oké, viccesnek találtad, de odáig már nem is jut el. Tehát semmilyen örömet igazából nem ad, hanem te generálsz hozzá egy ilyen hozzátartozó ilyen izét, tudod, egy ilyen nevető állapotot, vagy humoros állapotot, amit így előállítasz magadnak, és akkor ezt így kifejted abban, hogy akkor teszel egy ilyen emojit rá reakcióként. A másik durva egyébként, most simán teljesen, mert már mostani példa, itt van, megnyitottam a Facebookot, van még mindig, most már így dobálom ki, nem is dobálom, hanem állok a követésével ezeknek az ismerősöknek, vagy ezeknek az ismerősöknek a követésével. Itt van mondjuk, nyilván név nélkül, van olyan ismerősöm még mindig, akinek most megint kijött az egyik fotója, most a hajáról. Haja, egy hátulról. És most rámentem az oldalára az erőbe, amíg beszélgettünk erről, és akkor egy ilyen púzolós kép, egy ilyen, nyilván egy nő. De ilyen, tudod, gyerekei vannak, családja van, nem tudom, és így ilyen egyedül ott van, és akkor most nem tudom, most tudod, ilyen ruhában van. Akkor az, amit nem bírok már elviselni, egyébként ilyen közeliek, hogy mindig közelről kell nézni az embereknek az arcát. Tehát olyan közelségből, amilyen közelségből te a normál életben nem látnád. Nem találkoznál így veled. Nem mész ennyire közel az emberekhez. A fotó segítségével és a Facebooknak köszönhető viszont folyamatosan ezt kapod mindenki. Ettől is végem van igazából, hogy nem akarok ennyire belemászni a te aurádba, az életedbe, tudod? Nem akarok nézni képeket a hajadról, hogy milyen lett, tudod? Mert nem vagyunk olyan vissza, ismerjük egymást, nem tudom, tudod, ilyen lehet, hogy csak munkakapcsolat volt, és most pedig a haját nézve, hogy milyen frizurája van, meg milyen nadrágot vett fel ma, meg mennyire szépet a sminkje, vagy nem tudom, bármi, vagy mennyire boldog, tudod, és így mosolyog, és így neve, és ott van, és víz a háttérben, és tenger, és elpusztulok ettől.
1: Hát jó, de ez a közösségi
2: elpusztulok
1: média.
2: Ettől.
1: Hát...
2: Elpusztulok attól, hogy, hogy valaki elmegy nyaralni, és fölteszi mind a 168 képet, tudod, ami elkészült. Rissz-rossz fotók. Érted? Ez senkinek nem kéne megmutatni, ez az egyik. A másik, hogy nekem meg pláne nem, mert soha nem voltunk ilyen viszony, nem voltunk olyan viszonyban, hogy akkor leüljünk, és akkor na milyen volt a tenger, gyere nézzük meg az albumot, és akkor így végiglapoz. Nem, de most mégis ez történik, tudod?
1: Még csak képeslapot
2: miért ránt ilyen közel magához mindenki, tudod, úgy embereket, hogy egyébként ezt én sem, meg ő sem akarná, de mégis megteszi. Mi ez? Ezektől is, tehát ezek mind ilyen apró kis körülmények, amitől így nem csoda, hogy lerobbanunk agyilag. Most nem akarok pessimista lenni, de hogy ez too much, érted? Nem akarom, hogy ennyire közöm legyen másokhoz, érted? És nem arról van szó, hogy most én ilyen, tudod, így elzárkózom emberektől. Nem,
1: persze.
2: Nem, vannak hozzám közelállók, vannak jó barátok, akiknek kapcsolatban tényleg, tudod, ilyen feltétel nélküli szeretet van, baráti viszony, nem tudom micsoda, tök jó, de ismeretlenekről, érted? Tehát, hogy ez sok. És sok, nem volt ennyi barátja az embereknek, nem néztük ennyire közelről egymás frizuráját, meg hogy milyen lett a nem tudom mi, érted? Ez nem jó. Mit vett magának?
1: Nem tudom, jó, meg az az alapvető probléma különben, így a mobilozás, vagy
2: púzol,
1: a közösségi média használat.
2: Púzolva néz rád, érted? Miért? De miért néz rám púzolva? Hát nem nekem szól, érted? Ez, hanem nyilván annak, hogy akkor minél többen lájkolják, minél többen írják, hogy gyönyörű vagy, gyönyörű, tudod,
1: igen.
2: Fantasztikus, tudod, tehát ezek a kis kioltatlan vágyak teljesülnek, de közben nem jut előrébb ő sem, mert már csinálja a következő képet. Tehát hány ilyen ember van, akinek rámész a galériájára, és ugyanazok a helyszínek, ugyanazok a pózok, ugyanaz az arc, csak látod, hogy különböző fotók. De mindegyik ugyanaz. Ezt miért csinálja valaki? Mi történik? Milyen elfolytott komplexusok vannak itt? Mi a baj?
1: Nem
2: rosszul
1: tudom.
2: Érzi magát a jelenlegi kapcsolatában. Ez mindig az első kiinduló pont. Vagy rossz az élete, vagy nem tudom, kell neki a sikerélmény, mondják neki, hogy fantasztikus, vagy jusson el olyan szintre, hogy kicsit történjen ilyen flirt szintű dolog, mert mindig ez a mozgatórugó az embereknél. Ez leng körbe mindent igazából, mindig ez a téma, tudod? Tehát, hogy így erre vágyik, akkor hagyja ott, vagy gól, akkor tegye azt, akkor ne fotózza magát, mert érted, most lehet, hogy két embernek szánja azt, de 768 másik is látja ezt, hogy igen, ő most púzolt, én nem tudom.
1: Jó, de ez a két ember, akkor látja azt is, hogy az a 768 ember nyomott erre a képre egy lájkot, és akkor ezáltal is meggyőzheti saját magát, hogy há, akkor tényleg lehet, hogy nem olyan rossz csaj ez, a 768
2: nem rossz, hát de miért nem rossz, de ne így nyilván, hogy ez meg a tegye.
1: Nem, hanem tegye, szerintem ez így működik, magán, vagy nem tudom.
2: Értem, és megint csak visszakanyarodva, nem akarunk elszentek lenni, én is csináltam ezt, én is csinálom ezt, időnként kiteszek egy fotót, most már én olyan viszonylag zártabb formában, de tudod, ott mozog ez az emberben, és ezt megértem, tehát hogy én értem ezt, de ez a mennyiség, ez sok. Ez too much. Tehát, hogy így nem tudom. De minden az igazából. Minden az amúgy. Tehát akármit is nézel, minden ömlik ránk.
1: Minden
2: és
1: az,
2: valóban
1: igen.
2: Egyébként jó volt a kulcs ez, milyen... amit te mondtál, telefon, hogyha ezt így kikapcsolod, akkor ki tudsz lépni ebből a nyomorúságos.
1: Igen, mert az a durva egyébként, hogy csomóan rászoktunk arra, hogy úgy nyugtatjuk le az agyunkat, hogy nem tudom, hazaérünk a munkából, és akkor így mondjuk, hogy oké, most leülök 5 perc, és végig görgetem, hogy mi történt a neten, és hogy na, addig le fogok nyugodni, és átállítom az agyamat az otthoni üzemmódra. És attól függetlenül, hogy te azt hiszed, hogy neked az agyad ettől lelazul, meg valamilyen szinten érzed is az, hogy jaj, igen, most, most ez az én idő, hogy most hú, görgetek, és akkor majd mindjárt kezdődik akkor az otthoni műszak. Neked még jobban elkezd pörögni az agyad. Tehát, hogy lehet, hogy pont addig, amíg a mobil a kezedben van 5 percig, addig oké, de hogy a nap többi részén is azt csináljuk, hogy akkor jaj, most megcsinálom fölporszívózt, nem tudom, jaj, de megnézem, hogy úristen, jött-e üzenet, vagy mi történt. És ez a durva.
2: Borzasztó.
1: Én meg kell szabni azt a határt, én azt szeretném igazából, nekem az a vágya, hogy megszabjam azt a határt, hogy hazamegyek, és onnantól kezdve legközelebb mondjuk alvás előtt egy órában nézek rá a telefonomra, és akkor megnézem, írt valaki, nem írt, hívott valaki, ha fontos, visszahívom valami, de hogy ne legyen az, hogy az egész napom attól függ, hogy most írtak-e a tánccsoportba, hogy jövő szombatra kell vinni zoknit a táncórára, vagy nem tudom. És akkor tudod, már egy plusz dolog, egy plusz info, amit neked fejbe kell tartanod, hogy úristen, hogy elfelejtsem, hogy jövő szombaton majd a gyerek vigyen a táncórára, nem tudom mit. És annyi ilyen info jön napi szinten, főleg, hogyha állandóan a telefont nézzük, hogy igazából ez okozza a problémát, hogy emiatt tűnik úgy, hogy rengeteg teendőnk van. Mert hogy akkor munkával kapcsolatban is írnak, hogy jaj, majd jövő kedden, majd légy szíves, akkor csináld meg ezt, meg ezt, meg amaz.
2: Igen, és ha miután láttad...
1: És én nekem már csütörtökön azon kell, tudnom kell már csütörtökön arról, hogy úristen, jövő kedden majd ezzel kell foglalkoznom, és úristen, most ki lesz az alany, és mi fog történni, ha nem találok alanyt. Meg közben akkor jön a csomó sulis csoportba az üzenet, hogy 200 dinár a mézes kalács, meg
2: igen,
1: nem
2: és
1: tudom.
2: Igen, és nem muszáj megnyitnod, de ugye jó van ezt is be lehet állítani a telefonon egyébként, amikor kijön ez a felugró ablak, tudod, egy ilyen üzenet részlettel. Tehát látod, hogy kiírta, látod már nagyjából, hogy miről van szó. Elég csak ennyit elolvasni, én már onnantól kezdve nem tudok nyugodtan létezni. Tehát a előbb-utóbb úgy fogom szervezni a teendőket, bármit az elkövetkező fél órában, hogy akkor le tudjak ülni, és akkor gyorsan válaszoljak mielőbb.
1: Igen, én mert is közben, ilyen vagyok, mert közben, hogy akkor valami
2: tudod,
1: történt.
2: Hála Istennek, ha valaki tud úgy működni, hogy mert van olyan ismerős, ami egyébként, aki nem tudom, de amúgy nem tudom, mert alapvetően egy fontos témával kapcsolatban kerestem, és a mai napig nem nyitottam meg az üzenetet, de tudod, ez is olyan bosszantó, hogy tudod, hogy látja, tudod róla, és tudod, így megsegítja, és akkor tudod, van ez az elvárás, és ezen is lazítani kell, és itt én is hibás vagyok, meg mi is hibásak vagyunk a tekintetben, hogy látod, hogy te túl sok, ez is ebből fakad, hogy túl sokat látunk a másikból, látod, hogy online, akkor feltételezed, hogy nem tudom, biztos ott ül a gép előtt, vagy a telefonját fogja a kezében, de holott lehet, hogy nem, mert tudod, nethez kapcsolódik a telefonod, akkor nyilván kiírja valahol, hogy online vagy. És fel vagy háborodva azon, hogy miért nem veszi a fáradtságot, hogy neked válaszoljon. Tehát van egy ilyen elvárás a másik felé, meg a másik oldalról is van ez a történet, hogy miután láttad, most mit tudom, én általában sokan működnek így, nem tudom, önmagamból tudok kiindulni, akkor meg ott motoszkál benned, hogy még nem válaszoltál erre-arra, és akkor tudod, topzódik az is, és akkor egy újabb teendő megint válaszolnék, és akkor ezeket én is igyekszem előbb letudni, de ezek mindezek a kis határidők, a mikrohatáridők a napon belül.
1: Igen, de ez a sok hülyeség, hogy tényleg ilyen,
2: de amúgy tényleg
1: ami
2: sok
1: olyan szempontból
2: nincs.
1: Jelentéktelen, hogy fölösleges izgulni azon, hogy tényleg holnap be kell küldeni a gyerekkel, nem tudom, x összeget valamire, de ott van a fejedben, hogy úristen, nehogy elfelejtsem, jaj, majd adjam oda a pénzt a gyereknek, meg tudod, és csomó ilyen összejön egy nap alatt, és akkor végig benned van ez a végig ilyen szinten van tartva az idegrendszeret, hogy jaj, igen, ezzel is, azzal is kell foglalkozni. Nagyon jó volt, mert múltkor elutaztam, és az utazás első napján írt egy ismerősöm valami eseménnyel, vagy hát ilyen szervezéssel kapcsolatos dolgokat egy esemény kapcsán, és írtam neki, hogy oké, mondom, most elutaztam, de hogy majd ekkor meg ekkor jövök haza, de hogy mondom, simán amúgy igen, és akkor elkezdtem válaszolni neki, és visszaírt, hogy jaj, te már elutaztál, hogy úristen, azt mondja, de hogy azt mondja, nem is írok, nem is zavarlak többet, azt mondja, ne is válaszolj nekem, azt mondja, én is, ha utazok, ha pihenek, akkor nem szoktam válaszolni az üzenetekre, abszolút érthető, majd szólj, ha haza, itthon vagy, és kész. És így elolvastam, és olyan jó volt, hogy végre valaki megérti, hogy most így elutaztam, és pihenni szeretnék. És tudod, olyan, én nekem soha nem írt még ilyet senki. A Karinán kívül, ezt a Karina írta.
2: Hát, igen.
1: És olyan jól esett a lelkemnek, hogy innentől kezdve már igazából igen. Azt is éreztem, hogy de hogy szívesen üzenetezgetek vele erről, pihenés alatt is, mert hogy tudod, ilyen jó viszonyult ehhez az egészhez, vagy tudod,
2: igen,
1: az,
2: igen.
1: De engem az nem érdekel, és most azonnal írja, és nem tudom, hanem úgy tudod, jó, akkor pihenj, engedd el magad, majd halljuk egymást, ha visszajött, én sem szoktam válaszolni senkinek, ha elutazok, meg tudod, és úgy mondom, hogy basszus, de tényleg szabad ilyet, hogy így nem válaszolok üzenetekre, mert én most pihenek, és úgy tudod, hogy megnyugodtam, hát hogy miért ne lehetne.
2: Így működött még nem olyan régen igazából az egész világ, tehát hogy nem voltak ezek az őrületek, nem tudom. Tehát még akkor is, amikor már kezdtek megjelenni a mobiltelefonok ott a 2000-es évek elején,
1: hát akkor mentek még
2: az SMS-ek, meg nem tudom, de tudod, így hát akkor ez fizetős volt, nem tudom. Az mindig egy ilyen next level, egy ilyen külön szint volt, hogy na, akkor megtisztelsz valakit a válaszod, mert pénzbe kerül.
1: Egybeírtuk a szavakat, hogy ne legyen szó
2: minden közt. Folyamatosan, tudod, és akkor mi van, amikor az ember, nem tudom, mondjuk tudod, így utazik, mi az első, amit én speciál nézek? Hát, hogy net dodálták, tudod, vigyél, így nézed, hogy akkor mit ad, és akkor tudod, így rájössz, hogy nem kell, nem akarok hozzáadni semmit. Tehát, hogy hagyjuk, tényleg próbáljuk meg, baromi nehéz igazából. De kedves Zoli, itt engem megtapsolt, a kispiaci. Tetszett neki a monológ.
1: Nagyon, négy kézzel, ha jól számolom.
2: Igen, négy kéz érkezett, tapsoló kezeket, köszi
1: a
2: ragyos
1: vagy. A druszáját azt írtam.
2: Másik Zoli, majdnem kimondtam a vezetékneved, ne haragudj. Mondta, hogy neki nincs pofa könyve, azaz Facebookja.
1: Lehet ezt
2: csúnyában
1: ez
2: is, mondani. Én ismerek egy másik kifejezést erre, azt nem mondhatom itt a rádióban. És
1: hát az nem javasolt, csúnya, ha egy egyben mondod.
2: Ígyunk egy kávét. Nem mondasz hülyeséget, volt már egy kávé, de lehet, hogy lefő lassan a következő is.
1: Menjetek már, ígyatok egy kávét, ez azt jelenti, hogy elég volt a dumából, hallgassatok.
2: Na, de amúgy tök érdekes téma ez igazából, meg időnként szerintem úgy fontos feltárni ezt az őrületet, ami körülöttünk van. És nem akarok pesszimista lenni, hogy mondjam, tehát ne értsetek félre, nagyon sok szép dolog is van a világon, de van itt egy ilyen sáv, amiben úgy általában létezünk, ez amiben minden történik, egyszerre sok, és még többet akarunk, és nyomkodjuk, és nézzük, és hallgatjuk, és figyeljük, és nem tudom. Tehát ebben a részben, hogyha sikerülne itt-ott egy picit úgy valamit visszamenni, az mennyire jó lenne egyébként. Ez a tapasztalat.
1: Zoli, figyeld
2: most ezt. Meglátások.
1: Zoli azt írta neked, hogy druszámnak küldöm ezt a tapsot, és épp érdekelt most, hogy a drusza szó az mi, vagy honnan jött. És
2: nem
1: képzeld
2: tudom.
1: El, hogy a Drusilla női névből származik, és Szent Drusilla, nagyon igen. És ez a név átalakult egyébként, hát igazából valamiért elkezdték használni ezt a nevet, vagy ezt a kifejezést a társas összejövetelekre, közösségekre a szláv nyelvben, illetve a druzsba, a druszilából a druzsba, és a druzsbából meg lett a drusza, amilyen, hát a drusza névrokon igazából, tehát innen jött az, hogy névrokon, hogy tudod, társaság, pajtás, barát, rokon, névrokon, úgyhogy te a kispiaci Zolinak a Szent Druszillája vagy. Igen, na ennyi. Milyen érdekes.
2: Ez így. Na. Nagyon rossz ez a név egyébként, ez a Drusilla. Nem is tudom, mihez kapcsolni. Valami így feljött valami élmény ezzel kapcsolatban, ilyen érzés, tudod, egy ilyen negatív valami.
1: Hát nekem olyan, hogy milyen csápok isznak eszembe, ilyen
2: igen, igen.
1: Hát Zoli, 40 percet beszéltünk egy húzamban.
2: Úgyhogy tartunk egy szünetet, aztán gyorsan mondunk még egy kis közérdekű infos blokkot. Gyorsun, egy régi ős magyar kifejezést hallottatok itt a reggeliben.
1: Szent Druszillától.
2: és gyönyörű vicces volt egyébként, hogy ezt elmondom, hogy keresgettem útkor ilyen tényeket az AI segítségével, hogy mik a rokon értelme, hogy milyen rokon szavak vannak, milyen bizonyítékok vannak arra, hogy a magyar meg a finn nyelv, finnugor
1: nyelvcsalában, hogy
2: milyen rokon értelmű kifejezések vannak, hasonló kifejezések, akkor ott így érte, hogy hát nagyon sok közös, nagyon hasonló kifejezés van, ez is ékes bizonyíték annak, ugye, hogy azonos tűről származik a két nyelv, és hoz példákat, és így leírt, nem tudom, néhány példát, és egyik sem hasonlított.
1: Nem hasonlít, igen, az érdekes, amikor nem hasonlít. Engem mindig az érdekel, hogy melyik azok a török kifejezések, amiket a szerbek átvettek.
2: Magyarban is egyébként.
1: Magyarban is van, de szerbe is nagyon sok, a csársávtól kezdve, a tepi, a jazzba, a...
2: Sok ilyen van.
1: Nem, szóval nagyon sok, na, nem jut eszembe most a kanál, hogy mondják a kanalat?
2: Kasika.
1: Igen. Tényleg nagyon sok kifejezés van, és igen, meg mindig ezt foglalkoztat, hogy a szerb-török kifejezések. Hogy...
2: Izgalmas témák ezek. Igen, na, de jó. Tényleg szünetelünk, aztán jövünk a közérdekű infókkal. Dávid addig pörget nektek egy zenét.
3: STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: 6 óra 47 perc van, úgyhogy gyorsan bedaráljuk a közérdekű infokat, utána hírekkel jövünk. Viradási akciót tartanak ma Pancsován 9 és dél között a Vöröskeresztben, illetve áramkimaradás lesz Szabadkán. Egy-két utcát érint, paddanrtv.com-on elolvashatjátok a részleteket.
2: 18 fok van jelenleg Szabadkán és környékén ma, hát változóan felhős napos időszakok elé nézünk, a csúcshőmérséklet elég komoly lesz, 33 fok is lehet napközben, majd jön a frissítő lehűlés, egyébként hát már lehet, hogy napközben kialakulhat zápor a délutáni órákban, az éjszakai időszakban pedig akár zivatar is kerekedhet a dologból. Holnap már 23 fokot mérhetünk napközben, csapadékos időjárás elé nézzünk ezen a napon, a folytatásban pedig hát megindul lassan a visszamelegedés folyamata, de hát időnként azért csapadék előfordulhat, úgyhogy egy ilyen változékonyabb időszak elé nézünk, vagy pár nap elé inkább így fogalmaznék, és akkor nézzünk rá a határinfókra is, meg esetlegesen a rendőrinfókra. A határon minden oké, zöld, az, ami nyitva van, valamiről nincs adat, ha nektek esetleg van például az autópályás átkelőről, akkor jelezzétek nekünk. Rendőrinfókkal kapcsolatban pedig úgy látom, hogy frissek nem nagyon érkeztek, nem nagyon találkozott még senki sem rendőrökkel. Ha ti esetleg, vagy veletek megtörténik, akkor jelezzétek azt nekünk a 0636 21 605-ön. Haladunk tovább zenével, 6 óra 49 perc van.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 7 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
8: Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter szélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek, a beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, amelyet a szerb állam finanszíroz a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére. Elindultak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Az első adatok szerint holdanként 30 mázsa hozammal számolnak a gazdák, a felvásárlási ár jelenleg 18 dinár.
9: A magyar labdarúgó válogatott 3-1-re legyőzte a kazak csapatot kedden a debreceni Nagyerdei stadionban rendezett barátságos mérkőzésen, bár a kazahok a 9. percben vezetést szereztek, a szünet után lényegesen jobban játszó magyarok fordítottak, Szoboszlai Dominik egyenlítése után a csapatkapitány gólpasszt is adott, Sefer András pedig ritkán látható nagy gólt szerzett.
10: Időjárás.
9: Változékony időnk lesz ma, csapadék is előfordulhat, a csúcshőmérséklet 32 fok körül várható.
4: Reklám.
11: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
13: Hallgass napjaink slágereit,
14: és légy tájékozott.
13: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024-455-5155.
6: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Manna reggeli. 7 óra 16 perc van, osztály kirándulásokról fogunk beszélgetni. Mi mennyibe kerül, hova mennek általában kirándulni a diákok. Hát, én gombosan jártam általános suliba, mi mindig Palicsra jöttünk, palicsi állatkert volt a program minden évben. 8-ban azonban nagy váltás következett, hiszen akkor elmehettünk Újvidékre. Pétervárat jártunk körbe. Úgyhogy középsuliba meg ugye Szegedre jártam, nagyon sok, tehát általában ilyen bennmaradós hétvégéink voltak, ez egy ilyen szigorú egyházi gimnázium volt, és ott volt a koleszis, és nem nagyon engedtek bennünket onnan haza, és amikor bennmaradós hétvégék voltak, akkor körbejártuk egész Magyarországot, és ez fantasztikus volt, ezek mindig ingyenes kirándulások voltak, ilyen egyházi támogatások, tehát az a szülőket nem terhelte, és tényleg egész Magyarországot bejártuk, én azt hiszem, hogy a nagyvárosok közül csak Veszprém maradt ki. Mindent körbejártunk.
2: Nem is baj, ugye?
1: Túrázni jártunk, mindenfelé mentünk, úgyhogy ez tök jó volt. Itt meg nagyon érdekes volt számomra az, amikor megtudtam, hogy mondjuk a középiskolások nagyon gyakran külföldre mennek osztálykirándulásra, főleg Olaszországba általában.
2: Itt nálunk?
1: Igen.
2: Tényleg Olaszországban most már?
1: Igen, nagyon, nagyon sok középiskolás osztálykirándulást szerveznek oda. Általános sulisoknál meg ez mindig változó, hogy hány napos kirándulás van, amikor felsősök, akkor már elmennek 3-4-5 naposokra is. Lányomék voltak Tarán tavaly, azt nagyon élvezték, az fantasztikus volt egyébként, gyönyörű fotókat küldött mindig a tanítónéni, úgyhogy ez tök jó volt, akkor negyedikes volt. És akkor idén meg lehetett menni, idén a gyerekeim nem akartak menni osztálykirándulásra, valahova le Közép-Szerbiába mentek, ja, hát meg igen, Galambóc környékére, Galambócra, meg ott ugye körbejártak mindent. Ez egy kétnapos kirándulás volt, gyakorlatilag azt hiszem, hogy egy ottalvás volt, ami kicsit szerintem a gyerekeknek megterhelő, tehát hosszú odáig az út, akkor egyet alszanak, akkor egy napot körbenéznek, és akkor jönnek vissza, tehát kicsit tempós, mert hogy azért 3-4 napot érdemes rászállni, viszont elég borsosak ezek a kirándulás árak, mersék, mentek egynapos kirándulásra, egy ilyen egynapos kirándulás vajdasági programmal az nagyjából olyan 5000 dinár körül volt. Akkor emlékszem, hogy a Marciék mentek tavaly Nyugatbácskába, Monostorszegre, ott egy ilyen kis halászati kiállítást megnéztek, meg Zomborba. Akkor volt olyan kirándulás, amikor mentek Topolyára, megnézték a TSC-t, a Foci Akadémiát, meg ott a sportpályákat, akkor onnan mentek Újvidékre, akkor ott moziztak, városnézés. Szóval alapvetően jók ezek a kirándulások, csak én mindig azt érzem velük kapcsolatban, hogy túl vannak árazva olyan szempontból, hogy sokszor mondjuk azért az árért, tehát hogy mondjuk Tarára egy család üdülését mondjuk egy 3 napot mondjuk tud fedezni, tehát hogy egy komplett családét mondjuk az, amit elkérnek mondjuk itt egy gyerekért. Érdekes ez, persze mindig van lehetőség a részletfizetésre, meg hát jó a gyereknek az, ha elmegy és kicsit önállósodik, tehát oké, hogy ott van a tanítónéni vagy az osztályfőnök, de hogy alapvetően azért ott fel kell találni a magát, meg hát együtt van az osztálytársaival, ez tök jó. De mondom, nálunk tényleg mindig évente változik az, hogy szeretnének-e menni, vagy nem. Hát nem tudom, érdekes egyébként.
2: Most vannak ilyen részletek egyébként a vonatkozó cikkben, hogy gyakran nem vesznek részt a szülők egyébként a szervezési folyamatban, és ez sok gondot okozhat, mert ők nyilván ugye azt várják, hogy mindent készen kapjanak. Ebbe nyilván beletartozik az a szempont is, amiről már itt az első megszólalásra beszéltünk, hogy sok teher van a mai fiatal, vagy alapvetően felnőtt korosztályon, szerintem, tehát sok mindennek kell foglalkozni, jönnek az üzenetek, ennek az ilyen osztálykirándulásos témáknak feltételezem, hogy ilyenkor nyitnak egy újabb chat csoportot.
1: Persze, igen, az a legrosszabb benne.
2: Meg tudom érteni a szülőket, értem, hogy ez problémát okoz, de hogy igen, de hogy tudod, akkor még így ezzel is, és akkor nem tudom, hajlamosak elsiklani olyan dolgok fölött, és azok szülhetnek elvileg ugye plusz költséget, amikor mondjuk nem tudom, valamilyen, nem tudom, helyre, ahova egyébként nincs belépő, vagy nem tudom, bizonyos kor alatt, vagy lehet ilyen kedvezményesen bejutni olyan módon, és akkor ingyenesen látogatható valamilyen kiállítás, vagy bármi, azért lehet, hogy akkor akkor éppen ott nem tudom, tételesen fel van számolva valamilyen belépődíj, és akkor a végén ugye morfondírozunk, hogy akkor izé drága lett az osztálykirendulás, de hát most tudod, ember legyen a talpán, akinek van ideje arra, hogy akkor ezeket így tételesen végignézze, hogy pontosan hova akkor ellenőriz, hogy oda biztos van belépet, de szerintem senki nem fogja csinálni.
1: Nem. Van az a típusú szülő, a mi osztályközösségeinkben, ahova az én gyerekeim járnak, szerintem nincs, de van az a típusú szülő szerintem, aki ennek így utána jár részletesen egyébként, meg aki mindenbe beleköt, tehát az borzasztó, amikor valaki, tudod, elengedi a gyerekét, és akkor onnantól kezdve mindenbe beleköt, hogy akkor de miért ott álltak meg ebédelni, de miért így, de miért olyan lepényt kaptak az ebéd mellé, meg tehát, hogy vannak azért ilyen típusú emberek. Amit én nem sajnálok, az a napi díj a tanároktól, a kísérő tanároktól, mert hogy ugye elvileg tehát a kirándulás ára ezt is magába foglalja, tehát szállásköltséget, belépőket, magát az úti költséget, illetve a tanárok napi díját. Én a tanároknak 1 millió dinárt is adnék, mert vállalják azt a felelősséget, hogy ennyi gyerekkel elutaznak egy teljesen ismeretlen helyre, szóval övéki a felelősség, ők felügyelnek rájuk 2-3-4 napon keresztül, közben ugye a szülőket kell nyugtatgatni, küldeni a fotókat, onnantól kezdve, hogy a gyerekek beültek a buszba, odáig, hogy mindjárt visszaérünk Szabadkára, és azért mondjuk 7.-8. osztályos diákokkal elmenni kirándulni, az azért elég kemény, úgyhogy le a kalappal azok a tanárok előtt, akik ezt bevállalják, vagy középiskola.
2: Igazából sok osztálykirándulásunk nem volt. Volt egy ilyen 2-3 napos Szlovénia, Horvátországban, fantasztikus volt igazából, de hát akkor már bőven gibisek voltunk, és hát olyankor az ember azért hajlamos elég felelőtlenül cselekedni, és semmibe venni a tanárnak a jelenlétét, kiröhögni őt, hogyha esetleg tudod szólni mer, hogy akkor nem tudom, ez így nem jó, vagy esetleg felviszi a hangját. Tehát ott is voltak azért olyan idegállapotok, még úgy is, hogy szerintem azért nem mi voltunk a világ legproblémásabb osztálya, de hát kamaszkor, nem tudom, tudod, ez hozza magával a hülyeséget, ezt nem szabad, azt nem szabad, akkor azok a direkt áthágod és hasonlók, de ettől függetlenül szerintem úgy nagyon sok mindenkinek olyan szép emlékként maradt meg az emlékezetében egyébként az osztálykirándulás, úgyhogy hát nem tudom, igen, én is találkozom néha árakkal, hogy akkor ide-oda mennyibe kerül mondjuk eljutni, és én olyankor, de nem is olyankor kapom fel a fejem, amikor mondjuk ilyen külföldi utazás van, vagy amikor ilyen távolabb és mondjuk több napos, valahol érthető, hogy akkor nem tudom, fel kell számolni, milyen összegekről beszélhetünk reálisan, mondjuk egy ilyen 3 napos esetében.
1: Én a szerbiaiakat tudom, mondjuk Szerbiában egy 3 napos osztálykirándulás, az simán 300 euró körül mozog.
2: Na, például. Tehát és akkor így soknak tűnhet, de én találkoztam már ehhez hasonló összegekkel akkor is, amikor mondjuk tudod, elmennek egy napra egy városba, mert Zomborba, vagy valami.
1: Az ilyen egynapos kirándulás.
2: És azok a kapcsolatban merül fel ez, hogy az most így miért annyi, vagy tudod? Tehát, hogy
1: olyan kirándulás, ahol mondjuk, ami 2 napos, tehát egy ottalvás van, az nagyjából ilyen 16-18 ezer dinár körül mozog egyébként. És akkor abban ugye benne van a kaja, egy alvás, tehát most egy alvás. Itt mindig egyébként az a kritikus pont, hogy hol alszanak, tehát hol altatják a gyerekeket, mert hogy nem tudom, tehát régen, amikor mondjuk én voltam gyerek, akkor nagyon sok visszaélés történt ezzel, mert hogy egy szállásadó jelentkezett erre a felhívására, a pályázatra, hogy ő osztálykirándulások során fogadja a diákokat, és akkor elő lett adva, hogy milyen fantasztikus exkluzív szállás, ez milyen biztonságos, milyen jó lesz itt a gyerekeknek, és akkor megérkeztek az osztályok, és akkor nem tudom, kiderült, hogy ott tele van csótányokkal, nem lett föltakarítva ez az egész komplexum kb. Az elmúlt 45 évben. Le van lakva, koszos, nincs meleg víz, tehát hogy sokszor történt ilyen visszaélés. Volt tavaly, volt egy ilyen eset egyébként, hogy szabadkai osztály elment kirándulni, és ott mindenki lerobbant, ételmérgezést kaptak a gyerekek. Tehát, hogy nem tudom, tehát azért a szállásadóknak is ezt komolyabban kéne venniük. Van pozitív példa is, mert tényleg most, amikor az én gyerekeim mentek, akkor ők el voltak ragadtatva, hogy milyen szép helyen vannak, milyen jó szobáknak a beosztása, tudod meg. A gyerekeket igazából a buli érdekli az, hogy amikor a tanítónéni azt mondja, hogy na, takarodó van, és becsukja az ajtót, akkor igazából kezdődhet a dáridó, mert hogy nem tudom, 6-7 lány van egy szobában mondjuk.
2: És ezért jó ezek igazából. Tehát, hogy,
1: de hogy itt ilyen szempontból történhet visszaélés, tehát hogy nem olyan helyen helyezik el a gyerekeket, hogy azt beígérték, tehát maga az utazási iroda mondjuk. A másik dolog, ami még eszembe jutott, az nem tudom, hogy mi, mert elfelejtettem, amit még itt a kirándulások kapcsán mit szerettem volna mondani, nem tudom. Ja, hát igen. Meg hogy ugye kiválasztani, hogy mi a megfelelő program. Mi a megfelelő program egy általános iskolásnak? Én mindenféleképpen, hogy is mondjam, be kell vezetni a gyerekeket a művészetbe, mindenbe. Tehát jó az, hogyha elmennek múzeumokba, kiállításokra. Ez egy szuper, szuper dolog. Viszont szerintem, ha egy osztály együtt utazik, kamaszok mondjuk őket, nem biztos, hogy érdeklik az ortodox kolostorok. Engem most kezdtek el ezek érdekelni, mindjárt 40 éves leszek. Tehát, hogy most van az, hogy mondjuk elutazunk valahova, és tudom, hogy ott van egy híresebb kolostor, akkor én oda szívesen elmegyek, és megnézem, és lenyűgöznek az ikonok, a freskók, szuper. De hogy most egy 14 éves fiút ez érdekelne, tehát, hogy ez az a program, ahol szerintem halálra unják magukat, és alig várják, hogy túlessenek rajta. Ez az egyik dolog. A másik dolog, múzeumok. Nagyon jó múzeumok vannak itt a környéken, viszont ezeknél általában szerbül zajlik a csoportoknak a vezetése, ami tök jó, mert hogy ugye meg kell, hogy tanuljanak a gyerekek szerbül, ezzel egyezünk, de hogy azért ők nincsenek olyan szinten, hogy most megértsék azt, hogy igen, ezt a nem tudom én edény darabot itt meg itt találták, és ez ezért és ezért jelentős. És oké, hogy a tanítónéni vagy az osztályfőnök ezt lefordítja és elmondja nekik magyarul, de szerintem ezzel egy osztály figyelmét nem lehet lekötni. És most nem azt mondom, hogy nem kell kulturális program, csak szerintem ilyenkor, ha osztálykirándulásról beszélünk, akkor inkább arra kéne fektetni a hangsúlyt, hogy valami olyan élményt kapjanak, ami mondjuk a természethez kapcsolódik, nem tudom. Most jó, az egy merész ötlet, hogy elmenni az osztálya hajókázni, vagy csónakázni. Tehát, hogy az elég merész ötlet, hogy a tanítónéni 30 gyerekkel tegye ezt meg. De valami, tudod, valamilyen kis... olyan élmény alapú kirándulás, ami a természethez kapcsolódik szerintem, az jobban lefoglalja őket. Én nem tudom elképzelni, hogy a gyerekeimet érdekli az, hogy mi van a múzeumban, amikor ott van az egész osztály, és akkor közben megy a röhögés, hogy jaj, vagy egy galériában, és akkor jaj, látod, milyen ez a festmény, hogy néz ki rajta ez a nem ez tudom én alak. Persze, tehát, hogy mindig persze, megy a röhögés, meg a szélhámoskodás. Más az, hogyha mi is így privátban, családként elmegyünk ilyen helyekre, és akkor ott rászállom az időt, és elmondom a gyerekeknek, hogy mi látható a képen, meg így néz az ecsetvonást, úgy néz, most is elmentünk egy múzeumban, amikor elutaztunk, és akkor ott mondtam, hogy ezek nagyon fontos alkotások, nem tudom, Van Gogh, Monet, Gauguin, elmondtam, ki mi jellemez, mire kell figyelni, nézd a színeket, az ecsetvonást, és abszolút lekötötte őket, még az elsős Mersét is lekötötte, mert utána ment is nézte, és akkor mondta, hogy tényleg anya, akkor itt meg akkor impresszionizmus, és aztán órákkal később kikérdeztem őket, hogy na, mit jelent az impresszionizmus, meg kik a képviselői, meg milyen képeket láttatok. Le lehet kötni a gyerekek figyelmét, de nem úgy, hogy ott van még mellettük 30 vagy 40 vagy 50 másik gyerek. Tehát, hogy szerintem, nem tudom.
2: Hát...
1: én untam ezeket, emlékszem, elvittek minket Újvidékre egy színházi előadás, a szerbül kellett végignézni, ami mukkot nem értettem belőle, hát kb. Arra volt jó, hogy bemenekültünk.
2: De mi kell bemenni mindig? Én azt említem, mi kell mindig bemenni valahova.
1: Nem tudom.
2: Amikor elmész egy teljesen más közegbe, tudod? Tehát, hogy akkor és nem, nekem igazából most így visszagondolva erre, azért emlegettem mindig ezt az egy osztálykirándulásunkat, mert nagyjából ennyi volt az összes.
1: Tehát, de te hova mentetek?
2: Szlovénia, Ljubljana.
1: Ja, bocsi, hát ez tök jó.
2: Bléd.
1: Szlovénia, ez középiskola?
2: Középiskola, ez egy ilyenünk volt. Tehát most korábban, nem tudom, általános iskola 8. vagy 7. végével elvittek minket a mezőgazdasági kiállításra Újvidékre, ez volt az egyik osztálykirándulásunk, zseniális. Picivel korábban, még alsóban, jól emlékszem, ilyen 3.-4. lehetünk, amikor elvittek egy napra Belgrádba, és akkor ott így mászkáltunk, fel voltunk a Kelebek Dánon, ami pontosan ugyanúgy néz ki, mint akkor.
1: Ugyanúgy állapotban van, lehet, hogy több a szemét most.
2: Igen. Nem annyira veszélyes egyébként, és akkor megnéztük a belgrádi állatkertet, meg nem tudom, volt egy-két ilyen program, mégis akkor jöttünk haza, de ezért egy napos volt. Tehát ezért mondom, hogy az egyetlen komolyabb osztálykirándulásunk ez volt gimis időben, meg utána elmentünk, Horvátországban van ez a, olyan, mint a plitvicei tavak, de nem az, hanem a másik, nem itt eszembe a neve. Ilyen
1: nem tudom.
2: Természetes vízesések. Környezet, vízesések, tavak, mini tavak, barlangok, nem fantasztikus volt. És ott szerintem jók voltak a programok. Tehát például most Ljubljanát is úgy néztük meg, hogy nem ültünk be színházi előadásra, meg nem mentünk múzeumba, hanem kint sétáltunk, és fantasztikus az a város. Csodálatos épületek. Egy-két persze. Érdekes szó arról, volt szabad program, akkor nem tudom, mászkáljatok, ide jertek majd vissza, nem tudom, vegyetek, nem tudom, üdítőt, mászkáltunk, hülyéskedtünk, fantasztikus volt igazából.
1: Most képzeld el ezt is egyébként, hogy mekkora felelősség.
2: Egy város kultúrájával úgyis meg lehet is meg, ne a múzeummal kezdjük szerintem, vagy nem tudom, ez az én meglátásom. Tehát, hogy valahogy igen, ketté kéne válszani, hogy nem tudom, gyerekkorban fölösleges szerintem tájházakat mutogatni a gyerekeknek. Nem tudom, hogy mennyire kötelezőek ezek a programok ilyenkor.
1: Nem tudom, nekem
2: tudom, ami a tananyagban szerepelt, hogy igen. Akkor mit tanultunk a, nem tudom, a korabeli ember típusról, meg az életvitelről, meg nem tudom, hogy akkor miből éltek, hogyan gazdálkodtak, és akkor van egy-két ilyen tájház, bemennek, hát most nem tudom, a fiam mesélt annyira, tehát a legőszintébb gyermeki aspektus nyilvánult meg a részéről erről, hogy hát megint elmentek egy ilyen tájházba, és akkor azt mondja, hogy ez végtelen unalmas, de mondom, miért unalmas? Szóval, hát azért bemész, és akkor van két ilyen üres szoba, és így nagyjából ennyi, érted, mert van egy ilyen
1: szoba, meg ott a konyha,
2: igen,
1: ennyi.
2: De ennyi maradt meg, érted? Tehát, hogy na.
1: Igen, gyerekeket ez nem köti le, és nem azzal
2: ez
1: van a probléma,
2: vonal,
1: hogy...
2: Ez a természetes ez óriási, amit mondtál, mert az egy egész napos program volt, amikor lementünk arra, nem tudom, most nem fog eszembe jutni a helynek a neve, de egy ilyen nagyon kultikus hely egyébként Horvátországban. Tehát az fantasztikus volt. Elképesztő, az jó volt ott sétálni, gyönyörű helyeket láttunk, cseppkő, barlangrész, nem tudom, minden.
1: Igen,
2: és ott ez érdekes volt neki. Végig, érted?
1: Mandáik is voltak tarán is, és le volt nyűgözve végig. Tehát az egész osztály kirándulás igazából arról szólt, hogy ők sétálnak az erdőben, nézik a kis patakot, bögyörésznek ott, megnézik, hogy hát itt most van egy odú, mi lehet, minek az
2: igen,
1: odúja lehet.
2: Szerintem
1: és,
2: lehet,
1: és
2: hogy...
1: Kicsit
2: hogy...
1: ők is lenyugszanak, és nem az van, hogy állandóan valami információ,
2: meg ez,
1: információ.
2: Igen, meg ez a tananyagnak a visszaemelés, hogy na, és akkor tanultunk erről a kolostorról, ki igen. Van ott a képen, Szent Száva, ki volt az, tudod, és így, na, tehát ez nem így kell csinálni, szerintem.
1: Úristen,
2: tehát,
1: most eszembe jutott erről,
2: ez,
1: amikor...
2: Ez visszahozza, tehát pont az lenne az osztálykirándulásnak a lényege, hogy gondolom, hogy egy kicsit kiszakítsuk ugye az iskolai környezetet, nem iskolaivá kéne tenni, hanem egy picit megmutatni azt az oldalát is, amikor ugye az emberi kapcsolatokról, ezeknek az építéséről, szorosabbra fűzéséről szólna a történet, úgyhogy közben szép helyeken járunk, és megismerünk új dolgokat, új ingerek érnek minket, akkor ne emeljük vissza erőszakosan azt, amiről tanultunk. Ne emeljük vissza az iskolapadnak a szagát, meg az osztálytermet, érted a történetben, hanem akkor engedjük el, és akkor ne tanuljunk, hanem izé, tudod. Esetleg igen. Egy-két ilyen kis közbeszúrás most oké, persze belefér poénból, de hogy így tudod, de ne erre helyezzük a hangsúlyt, szerintem legalábbis. Most oké, tehát hogy meg kéne húzni a határvonalakat, tehát most gyerekeket, kicsi gyerekeket ne ültessük be színházi előadásra, vagy nem tudom, tehát hogy érted?
1: Nem
2: most
1: a színházi előadáson baj, hanem az, hogy ezt is szerbül nézi, és nem érti.
2: Most elmész
1: ugyanígy,
2: egy ilyen, nem
1: elmennek
2: tudom,
1: moziba,
2: városba.
1: Szerbül megnéznek egy rajzfilmet, egy animációs filmet valahol, és kijön másfél óra múlva, mit értettél meg belőle? Semmit.
2: Ez az egyik. A másik, hogy
1: nem
2: hogy
1: ott tudod, fog megtanulni
2: most a helyi értékeket, hát érted, épületek, kint vagyunk, a városban vagyunk, hogy működik, szedjük össze érdekességeket, hány, nem tudom, ember lakik itt, átlagos, hogy ilyen statisztikai adatok, ami lenyűgözi a gyereket, ami érezteti, nem tudom, mondjuk egy nagyvárosban van például. Nekem érdekes volt, most visszajöttek ezek a belgrádi kirándulásos emlékek, nem tudom, 9 éves koromból, hogy tudod, így mutatták, hogy nem tudom, hol lakik, nem tudom, ez, meg ott van a, nem tudom, ott lakik az elnök, hát most az akkori elnök az nem annyira volt jó, de tök mindegy, érted, hogy így az is, hogy úgy tényleg, és itt van bent, tudod meg, nem tudom, mikor épült az a nagy épület, tudod, hány emeletes, milyen magas, csomó jó információval. Itt született ez meg ez a művész, vagy az a festő. Emlékszel, ismeri, tényleg itt szó, és akkor mit tudod, tehát nagyon sok oldalról lehet ezt megközelíteni igazából. Egy közös buszosztatás, ott bent a városban, nem tudom, tudod, tömegközlekedés, jó, nyilván ez szervezés kérdése, meg őrület lehet egyébként ezt felügyelni. csak azt mondom, hogy ha már elviszik őket, akkor nyilván vállaltak egy ilyen felelősséget, és akkor ez nagyon-nagyon szépen meg lehet tölteni úgy érdemben szerintem, ami a gyerekeknek is érdekes. Vagy ezek a, de igazából ez a korosztályhoz nem kapcsolódó tananyag, problémakör, ez egyébként direkt az iskolai kereteken belül is megnyilvánul szerintem. Tehát ugye nem tudom, hogy hol tart most a történet, de én most is láttam arra példát például, hogy a 7 éves fiamnak érted valamilyen ilyen régies magyar verset kellett olvasni, és az volt az olvasás gyakorlat olyan szavakkal, amiket nem is használunk ma már. Érted?
1: De az, tehát, az hogy egy egész kötet az mi? Volt, nem?
2: Az mi?
1: Hát ez érted? Borzasztó volt egyébként.
2: Szóval én értem ezt, de hogy ezzel ismerkedjünk meg akkor, amikor már tudunk olvasni, ne így gyakoroljuk, érted? Tehát, hogy vannak még mindig ilyen fekete foltok úgy érzem a történetben, ahogy az én érdeklődésemet sem sikerült felkelteni, nem tudom, 8-10 év alatt az iskolai keretek között arra, hogy akkor elkezdjek olvasni, mert mindig ugye mentek a kötelező irodalmak, amit nem fog elkapni, engem nem kapott el, sajnos. Lehet, hogy én vagyok ilyen hülye, de hogy tudod, tehát, hogy nem ez nyert meg engem, hogy akkor nem a Vörös Martit kellett olvasni.
1: Ez nagyon érdekes különben. Nálam képzeld el, most ez teljesen más téma, ugye az olvasás. Én mindig elolvastam a kötelező olvasmányokat, házi olvasmányokat a suliban. Nem tudom, és tök érdekes volt az, hogy igazából én 8. előtti nyáron kezdtem el olvasni, mert anyukám azt mondta, hogy ha te Magyarországra szeretnél menni tovább tanulni, akkor itt ez a lista, és ezeket a könyveket el kell olvasnod. És akkor ott volt a, nem is tudom, most 8. előtt voltam az Aranyember, Kőszívű ember, Fiai, Fekete város, tehát ezek a klasszikus magyar klasszikus irodalmi alkotások, és ő azt mondta, hogy jó, nyári szünetben ezeket el kell olvasnod. Mert hogy ez tuti, hogy lesz majd a felvételin, a magyarországi felvételin, tuti, hogy ott magyar órán előjön, ne legyen az, hogy te vagy az egyetlen, aki mondjuk határon túliként oda felvételizik, és nem fogod elolvasni. És igazából én ott így megszerettem az olvasást. Mert ezek nekem akkor nagyon tetszettek, amiket így elolvastam, és onnantól kezdve. Tehát pont így, hogy egy kicsit úgy rám lett előszakolva, de ebből született az, hogy igazából elkezdtem olvasni.
2: Tehát nem az iskolában kaptad meg ezt az inspirációt.
1: Hát
2: ezt
1: nem, otthon kaptam meg akkor ugyanúgy, hogy ezt kell elolvasni.
2: Tehát az iskolának, iskolai kommunikációnak a pozícióját kell megfelelően megtalálni,
1: lehet,
2: tudod?
1: Lehet, igen.
2: Hogyha ott mondják, akkor nem fog átmenni feltétlenül a legtöbb embernek legalább. És anyukám megérte a választ egyébként, Slapovi Krka Nemzeti Park egyébként magyarul. Itt voltunk. Fantasztikus.
1: Én erről nem is hallottam még.
2: Gondoljátok, hogy egyszer lesz lehetőségetek, nézzetek el. Ez csodálatos, csodálatos, egész napos
1: az
2: program. Több napos akár.
1: Az még mekkora felelőssége erre egyébként, amikor a tanár azt mondja egy tök gyerekek számára teljesen ismeretlen városban, hogy oké, most van szabad időtök, és 3 óra múlva találkozunk itt a városházban.
2: Jó, nem
1: előtt.
2: Volt 3 óránk.
1: Hát vagy 1 órád, tök mindegy.
2: Jó, hát ott megvolt az, hogy így sétáltok, de nem menjetek tovább. Nem jó, de ez középiskolai időszakban, érted, most, hogy nyilván ott tényleg nagyon hülyére kell lenni ahhoz, hogy akkor te most így tudatosan úgy elvesz, hogy ami nagyon nagy baromságot csinál, hát most nyilván, hogyha van egy ilyen problémás gyerek, tudod, az osztályban, akkor nyilván azt a tanár is felmér, és akkor nem ad ilyen program lehetőséget, de hogy alapvetően tényleg egy nyugodtabb osztály voltunk, hát most velünk ezt nyilván megberték tenni, úgyhogy na, az óriási volt igazából.
1: Jött egy üzenet. Én sírtam mindenféleképpen, főleg a Robinson Crusoe-nál, vagy hogy írják. Pedig a Robinson az jó.
2: Írta Robi egyébként, hogy végre pár nap nyugalom Zeci nélkül, ugye Anett? Így neked írta ezt.
1: Ezt a Dobárdán Robi írta. Igen, elutazott, tett fel fotókat, meg videókat arról, hogy ők most a motorosokkal elindulnak túrázni, és egy olyan című dal, hát ez lett dalnak, egy olyan című számot vágott be a videói, meg a fotói alá, aminek az neve, vagy a címe, hogy Mafia in the House. Úgyhogy most megint mafiózónak érezheti magát.
2: Kamasz.
1: De igen, végre pár nap nyugalom. Elutazott, úgyhogy szuper.
2: Na, osztálykirándulások. Hát nem tudom, szóljatok hozzá a témához.
1: Írjátok, hogy hova mentek idén a gyerekek.
2: Mennyibe került?
1: Nagyon divatos volt a Letenka régen, különben Fruskagorán Letenka. Én oda soha nem mentem. Valamiért oda a szüleim nem mertek elengedni. Nem tudom, hogy mi miatt, pedig 10 évesen elengedtek Divcsibaréra egy hétre síelni az osztályjal, és az fantasztikus volt, tényleg nagyon jó volt. Letenkára valamiért soha nem engedtek el, és én tavaly előtt láttam először ezt a letenkai helyszínt a Fruskagorán, és igazából tök szép. Úgyhogy sajnálom, hogy nem mentem, hát megyek majd most felnőtt koromban osztálykirándulásra.
2: Milyen érdekes ezt tudod, hogy régen hogy működtek ezek, hogy akkor időnként elengedték a szülők, vagy általában elengedték az osztálykirándulásra a gyereket, tudod, akkor ott nem volt hazajelentkezgetés, meg mobilozás,
1: hát
2: meg küldözgetés, képeket, nem tudom.
1: Meg volt, hogy este 7-kor lehet hívni a tanítónénit.
2: Tehát eszembe jut, nem tudom, szüleim, vagy anyukám mesélte, vagy leküldték, nem tudom, tengerre, pár hétre, igen, egyedül.
1: Tehát tengerre jártak, az én szüleim is mentek tengerre osztály kirándulni, én úgy tudom.
2: Nagyon-nagyon érdekes a sztori, tehát hogy, és valahol ez ugye az önállósodásnak is egy megsegítő folyamata, gondolom, a gyerek részére, amikor persze, szülők nélkül, tudod, elengedik, és akkor elmegy, és nyilván van, aki felügyeli őket, de hogy azért, mert itt a cikkben van egy ilyen pont, vagy egy ilyen bekezdés, hogy most milyen konfliktusok, meg incidensek, külső behatások, negatív behatások érhetik az adott gyereket, meg hasonlók. Én nem tudom, tehát, hogy a csintevések, a hülyéskedés, az egymásnak a kipécézése, a cseszegetés, a nem tudom mi, tehát egy bizonyos fok fölött nyilván meghúznak egy határvonalat, tudod, ott a tanár nyilván pont ebből kifolyólag, tehát akkora tragédia, én azt gondolom, hogy nem történhet, és ez ugyanúgy hozzátartozik a szocializációs folyamathoz. Tehát, hogy mi is benne, igen, voltunk, minket is cseszegettek, mi is cseszegettünk, semmi bajunk nem lett, mi több, igazából talán azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy megerősítő folyamat arra, hogy akkor aztán később az életben, tehát ne sírd el magad, ne törj össze, hogyha kaptál egy sértést valakitől, hanem tovább tudj menni, tehát, hogy érted, most nagyon leegyszerűsítve nyilván, de hogy én ezeket úgy nem gondolnám túl, és talán ebben keresendő ez egy kicsit részben, hogy akkor nem, tudod, lehet, hogy talán jobb volt egy picit az a, és magam ellen is beszélek, mert én is elvárnám a gyerekemtől, hogy akkor jelentkezze, meg elérhető legyen, tudod, hogyha nincs a közelemben, vagy hogy tudod, hogy elutazott, és hogy távol van, de ugyanakkor meg tudom érteni azt, vagy hogy mondjam, talán egy picit természetesebb volt az a mód, ahogy ezt régebben csináltak, hogy nem volt hazajelentkezgetés, hanem a tanár jelentette, hogy van valami,
1: annyira,
2: és kész.
1: Tehát, hogy nincs most nagyobb? Az van, nem. Mondjuk a nagyoknak ugye van telefonja, és vitték
2: magukat
1: kirándulásra.
2: Mert ez tovább erősíti ezt a kapaszkodás reflexit a gyereknek, hogy de bántottak, és akkor tudod
1: de a gyerekek
2: ilyen.
1: Nem akarnak hazajelentkezgetni.
2: Akkor jó.
1: Az van, nálunk például úgy működik, hogy írjatok, amikor odaértetek. És írnak, ha odaérnek, és akkor én mondjuk másnap írok valamikor dél körül, na, mi a mai program, ennyi, és abszolút nincs, tehát van, hogy én írok nekik is órákkal később válaszolnak, nem érnek ők rá a szülőkkel foglalkozni osztálykiránduláson, hogy jaj, most szegény anyukámnak biztos hiányzunk, honnan, nincs ilyen, vagy lehet, hogy csak az én gyerekeim ilyenek, ők örülnek, hogy ott vannak, én se zaklatom őket, tanítónén is tök jó, most mondjuk a merséket, ugye ők elsősök elvitte egy ilyen egynapos kirándulásra, és ott se volt az, hogy most minden pillanatban fotózott, írt, megérkeztünk, és aztán mielőtt indultak haza, akkor írta, indulunk haza,
2: ja, akkor ez így,
1: és küldött fotókat,
2: jó,
1: tehát hogy nincs, és te se zavarhatod a tanárt, tehát nincs az, hogy hívogatod óránként, hogy jaj, hogy van a gyerekem, föltalálta-e magát, evett, ivott rendesen, volt WC, minden oké, tehát hogy nincs ilyen, tanárok is mondják, hogy igen, majd ő ír a csoportba, küld képeket, és viszlát, és amikor elutaztak manáig is tarára, akkor ott a nap végén mindig küldött a tanítóni néhány fotót, jól éreztük magunkat, mindenki jól van, és nincs zaklatás. Meg igazából ehhez az önállósághoz segíti hozzá a gyereket a tábor, a nyári táborok. Ez is érdemes minél kisebb korba, mert igazából, hogyha a gyerek nem szok hozzá ahhoz, hogy elmenjen táborba, hogy ott önállósodnia kell, akkor később szerintem nehezebb. Tehát, hogyha egy gyerek mondjuk felsős korában, mondjuk hetedikes korában megy el először egy táborba, akkor ő ott egy csomó frusztrációval megy el, szerintem. Tehát el kell kezdeni. Kicsi korban menjen ilyen napközis táborba, amikor nem, ahol nem kell még ott aludni, és ahogy növekszik, menjen. Vannak táborok már 4 éves gyerekeknek.
2: Van, és
1: táborok.
2: Nagyon jók egyébként.
1: És tök jól érzi magad. Nagyon jó. Annyira jó táborok vannak Vajdaságban egyébként, hogy szívem szerint én mindegyikbe elmennék, és a gyerekeket is állandóan, és nem azért, hogy ne legyenek otthon, mert hogy útban vannak, hanem tényleg nagyon jó nem, táborok, ezek és ők az évek alatt egy csomó barátot szereztek így a táborokban, meg annyi élmény, jó. És mindig alig várják, hogy és most megint ide szeretnék elmenni, meg oda is, és annyira imádják, és tényleg, tehát a foci tábortól kezdve lovastábor, kézműves tábor, főzős tábor, mesetábor, minden van.
2: Jaja,
1: és nagyon-nagyon jók. Nagyon szép helyeken írja, vannak.
2: Írja a hallgató, hogy olyan is van, aki az ilyen incidensek miatt, akár az osztálykirándulásokon gondolom erre reflektál, a mai napig önbizalom hiányban szenvednek, mert cseszegették őket, meg kiközösítették, azt mondja, nem én, személy szerint nekem elborult az agyam, aztán voltám.
1: Hát a kiközösítés az alapvetően rossz, igen, az nagyon
2: igen, az rossz, de hogy is mondjam, tehát igazából ezek a legjobb tanuló pénzek, meg helyzetek, tehát ez lehet, hogy kegyetlenül hangzik, de nem tud, hogy mondjam, mivel vagy előrébb akkor, hogyha ott egy felnőtt, vagy felnőttként mondjuk ott tudsz lenni ilyen helyzeten, és így beleszólsz, és így lecseszed a másikat, tudod? Valamikor erre van szükség, vagy leállítod, de alapvetően muszáj kitapasztalni az embernek ezeket a fázisokat. Tehát mindenki hordoz magával ilyen jellegű sérüléseket, mindenki. Mindenki persze. Viszi magával.
1: Hú, velem az osztálytársam, nem beszéltek két hétig, mert letenni. Hogy fodor az első áldozási ruhámon, az egyik osztálytársnőm, aki ilyen kis ganéskodós volt, kitalálta, hogy te azt mondtad, hogy nem lesz fodor a ruhádon, mégis volt, és ellene muszított az egész osztályt, két hétig nem szóltak hozzám.
2: Na, tehát igen, gyerekkorban őszintik
1: Dajana,
2: az emberek.
1: Ezt még visszakapod.
2: Szemetek, nem tudom egymással. Ez kegyetlennek tűnhet felnőtt korba, de ez még abban a fázisban van, amikor még úgy nem alakult ki ez a külső máz. És szerintem pont ez az a bemelegítő fázis, ami aztán későbbiekben, tudod, esetleg úgy segít a normális létezésben, és abban, hogy akkor mondjuk ne törj össze minden egyes ponton az életben, amikor mondjuk valami nem úgy sikerül, vagy esetleg úgy érted, hogy kiközösítettek, csúnyában szóltak hozzád, és akkor így összeomlasz folyamatosan, nem tudunk így működni. Nem tudunk sajnos, úgyhogy kellenek az ilyen helyzetek, akárhogy is nézzük. Az, hogy valaki nem tudja ezt tenni évekig ott, akkor szerintem hogy más problémák is húzódhatnak a háttérben. Tehát, hogy akkor viszont tudod, tenni kell azért, hogy akkor ez megoldódjon valahogy. De ezt mindenki önmagának tudja legjobban feltárni, és megoldani adott esetben.
1: Igen, Mónika írt nekünk, én a 80-as években, 93-ig jártam általános suliba, akkor mentünk Krajnszka Gorára, például meg természetiskolákba, Vajdaságba. Max képeslapot bírtunk küldeni haza, ami sokszor később ért haza, mint mit. Tényleg képeslap, én is írtam Divcsivaréről
2: képeslapot.
1: De én azt még most is szoktam egyébként nyaralásokról, csomószor küldök egyébként képeslapot, és nagyon érdekes, mert a gyerekeknél is ez megvan.
2: Aha.
1: De Mannának is van olyan barátnője, akivel küldenek mindig egymásnak, meg a Marcinak is,
2: térjünk is vissza
1: is,
2: ehhez,
1: ez, tök
2: basszus,
1: szép,
2: ez annyira
1: amúgy.
2: Fantasztikus. Hát nem a 3500 legyártott képet nézegetjük, mert úgyse nézzük meg, vagy nem tudom. Ezt is úgy szeretném, hogy visszafogni
1: egyszerűen. Nagyon
2: jó. De jó lenne, hogy így.
1: Szatyi is írt, nagyon sajnálom, hogy az én gyerekkoromban még nem voltak ilyen nyári táborok. Igen, amikor én voltam gyerek, akkor sem nagyon, bár voltam, akkor első táborom a Rókatanyán volt, ahol a gyerekeim szintén először mentek, tehát ők is először oda mentek. Violetta pedig írt még a házi olvasmányok kapcsán, én sem szerettem a pesszimista írókat, költőket és szomorú alkotásaikat olvasni, nem értettem meg, miért kell mindig ilyen szomorú jellegű irodalmat erőltetni a gyerekeknek a kincskereső kisködben, az is mennyire súlyos, emlékszem végig bőgtem. Most értettem meg, hogy az élet nehézségeit próbálják ezzel átadni.
2: Igen, hát de csak
1: hát igen, Pál utcai
2: akkor
1: fiúk.
2: Ezt még nem tudod helyén kezelni, tehát hogy... Nem tudom, ilyen érdekes.
1: Én a kincskereső kisködmöntő teljesen ki voltam készül. Emlékszem, én ott összeomlottam. Én nem is tudom, hanyadikban olvastuk, hát alsóban valamikor, szerintem negyedikben. Azt hiszem. Na mindegy.
2: Na gyerekek,
1: hát mi
2: eltűntek.
1: Elég
2: óra,
1: durván végigbeszéljük az órákat.
2: Igen,
1: egy megszólalása végig nyomjuk.
2: Igen.
1: Zenélünk. Következő órában zenélünk egy kicsit többet, ha nem bánjátok.
3: STK-ből csúcs technológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.
4: Programajánló. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
5: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas Kompánia előadása. Este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
4: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
11: Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a Szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter szélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek, a beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, amelyet a szerb állam finanszíroz a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére. Elindultak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Az első adatok szerint holdanként 30 mázsa hozammal számolnak a gazdák, a felvásárlási ár jelenleg 18 dinár.
12: A magyar labdarúgó válogatott 3-1-re legyőzte a kazak csapatot kedden a debreceni Nagyerdei stadionban rendezett barátságos mérkőzésen, bár a kazahok a 9. percben vezetést szereztek. A szünet után lényegesen jobban játszó magyarok fordítottak, Szoboszlai Dominik egyenlítése után a csapatkapitány gólpasszt is adott, Sefer András pedig ritkán látható nagy gólt szerzett.
13: Időjárás.
12: Változékony időnk lesz ma, csapadék is előfordulhat, a csúcshőmérséklet 32 fok körül várható.
0: Reklám.
14: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs. Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
6: Kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
7: Bomax. 91.5. A jó választás.

0: Görög nyelvlecke haladóknak. Tikanis. Hogy vagy? Boronakat viszoelo? Ide ülhetek? Szagapó. Szeretlek. Tudtad, hogy a horoszkóp görögül? Horoszkóposz? Ja, hogy mit mondanak a csillagok? Ez kiderül. Az asztrológiában a nap, a hold és ezek bolygóinak helyzete megmutatja, mire számíthatsz. Az asztrológus megmondja. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: 8 óra 17 perc van, horoszkóppal folytatjuk. A hét nap jóvoltából heti horoszkópot fogtok hallani tőlünk. Itt van most a mai hét napban egy hosszabb leírás a bakról, és azt írja, hogy az ambíció jelképe, és egy csendes építővé is válik, aki saját belső szilárdságából teremti meg élete alapjait. Milyen szép, ez én vagyok, ha nem tudtátok volna.
2: Csendes építő vagy.
1: Igen, én így építek, most is hoztam itt a kis fanglit, itt van a cement, és itt csendesen itt építek, a belső szilárdságomnak megteremtem az alapjait. Milyen szép, ja, olyan szépen ne tudják ezeket írni.
2: A hülyeséget. Nem.
1: Mi az, hogy a hülyeséget?
2: A valós dolgokat. Mi ez, mert kiborul a víz, ne dobálj semmit.
1: Mi az, hogy a hülyeséget? Ez én
2: vagyok,
1: Zoli. Térjünk
2: rá a kosokra, talán inkább.
1: Térjünk akkor.
2: Kos hivatás túlságosan jó hiszemű, ezért megpróbálnak minden hálátlan feladatot önre sózni. Szerelem, annyira lefoglalják az érzelmei, hogy mások igényeire már nem jut a figyelméből. Egészség, ami terheli, az meg is betegítheti.
1: Bika hivatás ötleteinek megvalósítása sokkal tovább tart, mint gondolta. Szerelem, nem kell mindenki túl közel engednie magához, húzza meg a határvonalat. És egészség, noha jól terhelhető, a túl sok összpontosítás kimeríti.
2: Ikerek a következő. Hivatás olyan feladatba kezd, amellyel már régóta kacérkodik, de eddig úgy gondolta, meghaladja az erejét. Szerelem egy rossz szava nem lehet szerelmi életére. Egészség a felgyülemlet és ki nem adott harag nyaki fájdalmakat okozhat.
1: Istenem, mindenkinek ilyen fizikai tünetei vannak eddig. Jó, rák hivatás. Hiába határozza el, hogy diplomatikus lesz, valami mindig kicsúszik a száján, és ezzel meg is sérthet másokat. Szerelem annyira fél a csalódásoktól, hogy szinte falakkal veszi körbe magát. Ő is csendesen építkezik.
2: Nem, most azt jutott eszembe, hogy kicsúszik a száján.
1: Ja? Na. És egészség, vigyázzon a szívére!
2: Szaján, oroszlán, oroszlámos következik hivatás. Itt az ideje, hogy gondoskodjon a jövőjéről, vizsgálja meg a lehetőségeit. Szerelem a szerelmet olyan játéknak tartja, amelyben csak ön szerezhet pontokat.
1: Ez mit jelent?
2: Egészség a túlzott, erőltetett munkatempó vérnyomás problémákat okozhat.
1: Milyen pontokat szerzel? Mit csinálsz? Mi ez? Ez mit jelent?
2: Szűz a következő.
1: Szűzhatás. Gondolkodása élénkebbi, elhatározásai gyorsabban válnak, ami segíti a munkájában. Szerelem egykori szerelmével tölthet el egy vidám estét, ami veszélyes kaland a mostani kapcsolatára nézve. Hát eléggé. Egészség idegileg nem túl stabil. Hát, pláne az az este után nem lesz túl stabil.
2: Hát tartsunk egy pici szünetet, aztán folytatjuk.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Folytatjuk a horoszkópot. Azaz a horoszkópot. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Ott hagytuk abba, hogy a szűz idegileg nem túl stabil. És a Zoli most a mérlegeket olvassa.
2: Jó, mérleg. Várj, megfordul, én kijelzőlek, hogy olvassam, mert elvette az újságot.
1: Igen, én eléggé módi vagyok.
2: Hivatás, én is, csak most engedtem. Mindegy. Hivatás a mérlegeknél, ez az időszak pénzügyi szempontból kevésbé sikeres, mégis nem várt eredménnyel kecsegtet. Szerelem manipulálja kedvesét, a nehézségekkel viszont nem mer szembenézni. Egészség, bőrgyógyászati panaszok léphetnek fel.
1: Skorpió hivatás szereti a kihívásokat, és ez az időszak alaposan próbára is teszi. Szerelem állandó izgalomra, vibrálásra van szüksége, és egészség ki van merülve, túl sok fronton kellett küzdenie, ráadásul megengedte, hogy a heves érzelmei vezessék.
2: Nyilas hivatás, egyszerre kerítik hatalmukba szoború és lelkesítő felismerések. Szerelem, érzékiség és szerelem költözik az életébe. Egészség, sokkal jobban vigyázzon magára, a túl sok kötelezettség megbosszulja önmagát.
1: Bak hivatás, üzleti ügyeiben a munkahelyén gondok adódhatnak, pedig a szerződésekből mindkét fél megismerhette a kötelességeit. Szerelem, próbáljon meg háttérbe vonulni, és amennyire csak lehet, láthatatlanná válni. Milyen hülyeség, amíg te gyűjtöd a pontokat. Egészség, szorongásait oldania kell. Igen.
2: Építkezz ilyen csendesen, ahogy csináltad.
1: Igen.
2: Vízöntő hivatás, itt az ideje, hogy ne legyen a hivatása rabja, ne hagyja, hogy minden idejét elvegye a munka. Szerelem, szép szerelmes időszak köszön be az életében. Egészség, sokat nyugtalankodott, aggódott, pihenésre, sőt szabadságra volna szüksége.
1: Halak hivatás konfliktusba keveredhet, de a helyzetből ön kerül ki győztesen. Szerelem jót tenne a kapcsolatának, ha végre merne bízni a másikban, és egészség, a sok csalódás megviselte a testi-lelki egészségét. Jaj!
2: Ezek voltak szegény a csillagok halak üzenetei a
1: hétnap
2: jóvoltából.
1: Lehet, hogy az egyik kis uszonya így lekonyult, mert igen, annyira megviselte minden.
2: Igen. De csak az egyiket, mert többen vannak a halak.
1: Hát minden halaknak az uszonya.
2: Ja, minden
1: ilyen
2: halaknak.
1: Mehetünk,
2: valamennyi Dávid halnak az uszonya.
1: Zenélhetünk, Dávid.
2: 8:24 perc van.
0: STK-ből csúcs technológia mindenkinek, a Panno reggeli hivatalos támogatója.

0: Pannon reggeli.
1: Az istállóról jut eszembe, hogy beolvastuk azt a hírt, hogy az árpa felvásárlási ára 18 dinár, az nagyon síralmas, nem? Írjanak nekünk azok a hallgatók, akik ezzel foglalkoznak.
2: Mennyi szokott lenni egyébként?
1: Hát szerintem a 25 dinár az, ami ilyen optimálisnak mondható, de még a 25 dinár is nekem olyan fura egyébként, szerintem. De a 18 az eléggé katasztrofális, nem? Rendőrök mérnek, más téma, rendőrök mérnek Kúlán, Topolya irányába, illetve Tavankúton.
2: Így van, eltűnt a zene, Dávid, adja nekünk zenét, olyan egyedül érezzük így magunkat.
1: Igen, meg Zoli írt még az osztálykirándulós témán kapcsán, hogy Jasenovácra vittek bennünket háborús tömegmészárlásról, a második világháborúról nézni filmeket, anno, amikor középiskolás voltam. Jaj, ez jó. Mi is középsuliban az összes ilyen filmet egyébként végignéztük. Én szerettem őket, de na, lehet, hogy így kicsit leterheli a gyerekek agyát egyébként. És megint csak teljesen más témával folytatjuk. Hát, most ezt képzeljétek el, hogy Sabacon elkezd hamarosan működni egy gyár, ahol tudjátok, mit fognak gyártani? Ember és kutyaszerű robotokat. Komolyan más se hiányzott. Nem tudom, én annyira pesszimista vagyok, amikor ilyen híreket olvasok. Tudom egyébként, tudom, hogy ezeket a robotkutyákat például arra használják, hogyha egy területet földrengés sújtott, akkor ezek a robotkutyák meg tudják keresni azokat a személyeket, akik mondjuk beszorultak a törmelék alá. Tudom. Csak én, amikor élőben láttam ilyen robotkutyát, akkor hát ennyien elkapott a halálfélelem. Nekem borzasztó volt látni ezeket a robotkutyákat. Pesten voltam egy eseményen, és a Honvédelmi Minisztériumnak volt egy standja, és akkor ott így lehetett ezeket a kutyákat ott így irányítgatni, meg odajött hozzád, nem tudom, megszakolt a lábadat. Borzasztóan néznek ki, végtelenül félelmetesek. Én rosszul vagyok tőlük.
2: De láttad te is a Black Mirrornak azt az epizódját,
1: láttam,
2: nem?
1: Láttam, igen. Jaj, tényleg, az is mennyire borzasztó volt, úristen. A Black Mirror egyébként fantasztikus sorozat, nézzétek meg.
2: A félelmeinket ugye ezekkel a kutyákkal kapcsolatban, ott ilyen kis pisztoly jött ki
1: az a rész, azt hiszem, hogy ilyen fekete-fehér.
2: Lepuffantották az embereket.
1: Az a kutyás rész fekete-fehér.
2: Igen, mert volt egy cég, ami elkezdett ezzel foglalkozni, nem fog eszembe jutni a neve, amerikai, kanadai, nem tudom milyen vállalkozás, és ilyen kutyákra. Az a Boston Dynamics, na, Amerika. Megvan, megvan. És ők kezdtek el, ha jól tudom, először ilyen jellegű robotokat gyártani. Nem tudjuk, hogy mire jó. Rengeteg ilyen videó került ki a netre ezekről a robotokról, ahogy így esnek, kelnek, ügyetlenkednek, és akkor ugye elkezdtek elszaporodni azok, amikor így ugratták őket, így hülyéskedtek, kirántották, nem tudom, a szűnyeget alul, meglökték, akkor így tudod, így csellengett, meg nem tudom, nem tudott ezzel mit kezdeni, és akkor utána gyorsan le is csaptak erre a Black Mirrornak az akkori producerei, rendezői, és megalkottak egy ilyen epizódot, amikor bosszút állnak ezek a kutyák az emberiségen. Úgy átprogramozódott az agyukba valami, ugye öntudatra ébredtek, és akkor átvették az irányítást, úgyhogy szerintem ez miatt is van egy ilyen félelem. Én önmagában olyan érdekesnek tartom azt, hogy tudod, robot technológia, ami persze tök jó, és van, és ott van az életünk számos részében már, meg ott is lesz, de hogy tudod, van ez a vonal is, amikor nem tudunk elszakadni ettől a kulturális irányvonalaktól, meg az ösztönös dolgoktól, hogy emberire formáljuk, emberi külseje legyen, állat külseje legyen, olyan, amit ismerünk, és akkor persze ennek egy torz képmását kapod vissza, hogy a robot formájában, és
1: én őszintén nem tudom, hogy mi a rosszabb, vagy mi a
2: tehát
1: jobb.
2: Tehát amikor így begurul egy ilyen cuki robot, ami úgy néz ki, mint a Wall-E című animációs rajzfilmben, az cuki, tudod, mert nem akartak emberre hasonlító valamit csinálni, azon felül, hogy volt szeme.
1: Nagy ilyen robottal találkoztam egyszer, szintén Pesten egy bevásárló központban, oda gurult elém,
2: ott
1: és akkor megkérdezte, miben
2: igen,
1: segített.
2: Az olyan jó pofa. Az hát már más téma, amikor egy emberszerű valami lépked be, tudod.
1: De ezekre
2: meg
1: robot...
2: szerintem nehezebb is ez az irányvonal. Tehát ott megtalálni ezt a balanszot, nem tudom, most vannak ilyen futórobot versenyek. Kínában, nem is tudom, hol szervezik ezeket, és ott futnak ilyen robotok, meg nem tudom, rekordokat döntögetnek, de ott is ugye erőltetik ezt, hogy emberi formája legyen. Tehát ott van ez a humanoid vonal, és az úgy ijesztő, érted, hogy nem tudom, kék a szeme, meg tudod, meg látod, hogy robot, és akkor ez a kutyánál, és ez is olyan fura, minden itt neki, nem tudom, még kell ilyeneket
1: csinálni. De ezekre kutyákra, robot kutyákra nem lehet valami szőrt rakni, hogy egy kicsit barátságosabban nézzenek
2: ki. Nem tegyenek már semmit.
1: Lehet, hogy egy ilyen, tudod, vannak ezek a szőrszőnyegek, már most már ilyen műszörből is készítenek ilyen kis szőnyegeket, lehet, hogy én egy olyat rádobnék minden esetre. Így nagyon igen, ijesztően néz ki, csúnyák. Egyébként június végére vagy július elejére jelentették be ennek a gyárnak a megnyitását, kezdetben 200 embert fognak foglalkoztatni itt.
2: De mire használják ezeket a robotkutyákat?
1: És hát ezeket a kutyákat, hogyha elkészítik, tehát hogyha kész maga a kutya,
2: akkor
1: akár
2: 100
1: millió tanulási órára van szükségük ahhoz, hogy elvégezzék a feladataikat. És akkor képesek lesznek teát készíteni.
2: Hát de hogy?
1: Nem
2: egy
1: tudom.
2: Kis mancsa van.
1: Hát lehet, hogy ugye fenekéből kijön egy ilyen kávés csésze, és ugye a kis belső szerveivel az így megfőz, és akkor kiveszed a fenekéből a
2: robot
1: csészét.
2: Robotkutya kávé. Igen, igen.
1: Kávét főzni, teát készíteni, vasalni, mosni, és számos más háztartási munkát ellátni, tehát ezeket azért gyártják, ugye ők nem azok a kutyák, akik mennek mondjuk ilyen katasztrófa sújtott területekre valamit felkutatni.
2: Az utakat mikor hozzák rendbe itt?
1: Hanem pont én is erre gondoltam, hogy egyébként
2: lehet,
1: úgy,
2: hogy vannak égetőbb.
1: Annyira érdekes ez nekem, hogy ugye Szerbiában most erőltetik ezt a témát, meg a repülőtaxikat, meg mit tudom én, annyi minden, de hogy így mi nem az az ország vagyunk szerintem, és nem is baj, hogyha nem megyünk bele ezekbe a dolgokba, vagy nem tudom, tehát gazdasági szempontból biztos egy nagyon nagy dolog az, hogy most Sabacon nyílik egy ilyen gyár. Nem hiszem, hogy ettől jobb lesz bármi egyébként, tehát hogy színvonalbeli különbség. Most oké, elmondhatjuk, hogy van nálunk egy ilyen gyár, szuper, de lehet, hogy nem tudom, tehát hogy mi azért nem Kína vagyunk, vagy Japán, vagy Amerika, vagy nem tudom, tehát hogy mindegy, szerintem nem ez lenne így a legfontosabb. Gyárthatnánk olyan dolgot is, ami hozzánk kapcsolódik, ami itteni autentikus dolog egyébként, vagy nem tudom. De hát mindegy, mi robotkutyákat fogunk gyártani. Én amúgy egyszer elmennék ebbe a gyárba megnézni, hogy működik, hogy néz ki ez a folyamat egyébként, biztos, hogy izgalmas. Most megjelent itt valami reklám, mindegy. Nem tudom, az is olyan ijesztő, hogy 100 millió tanulási órára van szükségük a robotoknak. Hát most ne haragudj. Meg most mit csinál? Kinek fog teát főzni? Most kezded, hogy van egy idősek otthona mondjuk, és akkor oda betesznek az ápolók helyett, vagy a kiszolgáló személyzet helyett ilyen robotkutyákat, és akkor ott a 90 éves nénikhez majd így viszi ki a teát a robotkutya, vagy mi? Vagy hol kell, hogy teát főzöl egy ilyen kutya?
2: Aj, nem tudom.
1: Komolyan?
2: Nem tudom.
1: Vagy ezeket otthon fogják használni? Tehát egy házi asszony azt mondja, hogy elegem van a vasalásból, veszek egy robotkutyát, és akkor arra megy haza a férj, hogy a vasaló deszkának neki van támaszkodva egy ilyen fém, ilyen összetákolt robotkutya, aki ott így vasal, vagy mi? Hogy így ugat, nincs is fejük, hanem van egy ilyen szenzor ott a fej helyén, és úgy vagy hogy vasal, vagy úgy vasal, hogy nem is kell vasaló, hanem ő így ráfekszik, így ráhasal a ruhára, és így ide-oda mozog, és kivasalja, vagy mit csinál? De komolyan, igen, borzasztó. Én rosszul vagyok, de hagyjunk már ezeket a robotokat, komolyan, tényleg úgy nem kell ide robot. Vajdaságban nem kell robot. Nem,
2: érdekes.
1: Jött egy üzenet, jól mondta Einstein bácsi, a technológia fogja elpusztítani az emberiséget. Biztos, hogy azt fogja elpusztítani, meg az, hogy egyébként olyan hülyék vagyunk mi emberek. Tehát, hogy most komolyan, én értem azt, hogy mondjuk a mezőgazdaság, vagy orvostudományban, tehát szuper dolog. Tehát az, hogy már így, tehát a robotok végeznek fantasztikus műtéteket. Ez hatalmas nagy segítség nyilván, mert az egészségügy le van terhelve, meg valamilyen módon ezt a problémát meg kell oldani. Szuper. De az, hogy most nekem a hétköznapi életbe ezt így bevezessék, vagy az, hogy tényleg erre van igény, azt úgy kétlem. Nálunk legalábbis nem hinném, hogy van erre igény. Valaki poénból lehet, hogy vesz itt Szerbiában is egy ilyen robotkutyát, és akkor már lehet röhögni.
2: Igen, de
1: hogy itt a
2: sorozatgyártásra bocsájtani, tehát hogy ez tényleg megteremt egy ilyen kultúrát a körül, hogy akkor így akkor mindenki vesz magának egy ilyet, és akkor úgy állandó kellék lesz, mint a robot porszívó, vagy nem tudom. Tehát érdekes, de hát nyilván van erre igény, feltételezem, hogyha már így megteremtik ugye a feltételeket arra, hogy akkor ez meginduljon ugye sorozatgyártásba is. Nem tudom. Nekem végtelenül távol áll tőlem ez a téma. Tőlem is, tehát igazából nem értem. Önmagában tehát horrorisztikusak, ahogy kinéznek, ahogy mozognak, ugye, mert mondom, ez a zavaró, hogy tudod, valamire hasonlít, ami ott van, ami számunkra ismeretes, de úgy nem az. Pont nem az.
1: Tényleg a Bubit, a kutyámat nem tudom megtanítani, hogy akkor ő vasaljon legalább otthon. Tudod így. Ne egy robot kutya, nem akkor a saját kutyámat miért nem tudom megtanítani?
2: Valaki kiszámolta, hogy 100 millió óra, az 11.407 év, ugyanúgyan. Hát de gondolom, hogy összesen?
1: Nem, hát összesen.
2: Tehát hogy akkor nem tudom, lehet, hogy egy-két év alatt betanulnak minden folyamatot, esnek, kelnek majd, ott nem tudom, lelök a lépcsőn, rád gurul.
1: Ja, így amíg majd, amíg megtanulja, véletlenül rosszul tanulja meg is, akkor arra megyek haza, hogy nem a ruhákat vasalja, hanem nem tudom, éppen az asztalt vasalja, vagy nem tudom, vagy a tévéképernyőt kezdi el vasalni.
2: Írd nekem itt a Máté közben még az osztálykirándulásos témához, hogy az nem, mikor volt az, amikor kisétáltunk Paricsra az állatkertbe az iskolával. Lehet, hogy meséltem ilyet. Lehet, hogy volt, én most nem tudom felidézni.
1: Kisétáltatok?
2: De hát lehet, azért ínséges időkben az még így oldották meg az osztálykirándulást.
1: Nem kell tuti kerültségre.
2: Megyetek el oda. Igen, kirándulunk. Séta. Lehet, hogy mentünk, basszus, tényleg, most ahogy gondolkodom, de nem tudom a felidézni. Igen, még általános suliba, igen, akkor még a Mátéval nem voltunk még osztálytársak. Ez akkoriban lehetett. Lehet, én nem tartom kizártnak. Hát na.
1: Pedig egy robotkutya is kivihetett volna a hátán titeket.
2: Akár. Vagy milyen nekem kellett volna vinnem őt, hogy legyen ott velem. Lehet. Ott legyen. Hogy lefűzze a kávét Paricson.
1: Igen,
2: ez egy jó döntés lett volna.
1: Na. 8:49 hírekkel folytatjuk.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazám rokon.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
7: Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter szélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek, a beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, amelyet a szerb állam finanszíroz a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére. Elindultak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Az első adatok szerint holdanként 30 mázsa hozammal számolnak a gazdák, a felvásárlási ár jelenleg 18 dinár.
8: A magyar labdarúgó válogatott 3-1-re legyőzte a kazak csapatot kedden a debreceni Nagyerdei stadionban rendezett barátságos mérkőzésen, bár a kazahok a 9. percben vezetést szereztek. A szünet után lényegesen jobban játszó magyarok fordítottak, Szoboszlai Dominik egyenlítése után a csapatkapitány gólpasszt is adott, Sefer András pedig ritkán látható nagy gólt szerzett.
9: Időjárás.
8: Változékony időnk lesz, ma csapadék is előfordulhat, a csúcshőmérséklet 32 fok körül várható.
3: Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
10: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
11: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Az autóban
13: vagy bicajon,
12: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
6: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
7: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
8: A te zenéid.
7: A te rádió.

0: Vendég a háznál.
1: 9 óra 15 perc van, és így van, vendég van a háznál, Lengyel István, a Real Csokli tulajdonosa, aki múlt héten már járt itt, és akkor már elkezdtek a fiúkkal beszélgetni, bevezetni egy olyan dolgot, amire igazából ma derül fény, ugyanis egy újabb üzletet nyittok az Zentai után, és hát múlt héten az nem derült ki, hogy mely helyszínen nyílik ez a csodálatos üzlet.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, múlt héten már megbeszéltük, hogy Szabadkán nyitunk új csokoládéboltot, és ugye abban maradtunk, hogy a héten már biztosra fogom tudni a nyitási dátumot, és hogy a helyszínt is megsúgjuk. És akkor, ha már így felvezetted, akkor megragadnám az alkalmat, hogy az új csokoládébolt és fagylaltozó a város szívében lesz, a Városháza alatt a McDonald's melletti üzlethelység. Tehát megkaptuk a leckét, hiszen egy igen impozáns helyszínről van szó, igyekeztünk a feladathoz képest ezt megvalósítani, és hétfőn, június 15-én délután megnyitja kapuit, ajtóit az első szabadkai Real csokoládébolt és fagylaltozó.
1: Szabadkán elérhetőek voltak a termékeitek, maga a fagyi nem, a fagyi palicson, viszont csokikat lehetett már vásárolni, igazából a Korvin Mátyás utcában. Viszont az, hogy a Városháza tövében egy ilyen jellegű üzlet nyílik, azt gondolom, hogy ennek nagyon sokan örülnek, hiszen többször érkezett már panasz, akár a hallgatóinktól, akár egyébként magánbeszélgetések során is kiderült, hogy azért az emberek nem annyira szeretik azt, amikor sportboltok, vagy különféle olyan üzlethelyiségek nyílnak a Városháza alján, ugye, amik lehet, hogy nem illenek oda. Ugye, hát ilyen egyébként a McDonald's, ami alapvetően egy gyors étterem, és akkor most úgy terjedt el az influencerek körében, hogy a világ legszebb McDonald's-a Szabadkán található, nagyon sok posztot látok ennek kapcsán, és hát úgy gondolom, hogy a Real Csoklit egy méltó képviselője lesz ennek egyébként. Magának a szecessziónak, mert hogy ugye itt a berendezés is gondolom, hogy szecessziós, nem jártam ebben az üzlethelyiségben, de hogy gondolom, hogy azért megvannak ezek a motívumok.
2: Meg lesznek, nem voltak. Tehát egy sportüzlet volt előttünk.
1: Tényleg itt sportüzlet volt előttünk, igen.
2: Tehát elég nagy átalakítás kellett végbe vinni, de igen, valóban ez a világ legszebb McDonald's, és éppen utána néztem, a top 3-ban a Szabadkai és a Nyugati pályaudvari van Budapesten, illetve egy portói a harmadik, tehát erre azért büszkék lehetünk, nem a Meki miatt szerintem, hanem inkább az építészeti örökségünk miatt, és mi próbáltuk ezt a vonalat tovább vinni, tehát kialakítani a Szabadkai Városházához méltó, illetve Szabadkához, azok az értékekhez, amiket a város visz képvisel, és mi is szeretnénk képviselni a termékeink által, illetve a környezeteink által. Próbáltuk ötvözni a meglévő picit modernabb stílus vonalunkat, mint akár a Zentai bolt, és azt kiegészíteni helyi szecessziós elemekkel, falfestéssel, anyaghasználattal. Úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, de majd kíváncsiak leszünk a látogatók véleményére is, úgyhogy valamilyen formában mindenképpen várjuk. Annyit így ilyen kulisszatú titkot, amire úgymond büszkék vagyunk, leszünk, ha majd meglátják a látogatók, hogy mi elmentünk Pécsre a Zsolnai Manufaktúrába, és ott rendeltünk például csámpét, vagy a logónkat is ott készítették, ilyen Eozin mázas logó lesz. Ezt azért tartottuk fontosnak, hogy azt az örökséget tovább tudjuk vinni, és hogy ez, mint akár a Meki esetében is, hogy ez más legyen, mint egy átlagos csokibolt. Tehát az volt az alapkiindul, hogy egy polgári szabadkai csokoládéboltot és fagylaltozót szeretnénk a város szívében a saját stílusunkkal ötvözni. Remélem, hogy sikerült.
1: Hát megkészülhetnek a videók, hogy a világ legszebb csokit árusító üzlete itt található.
2: Igen, igen, remélem, hogy pozitív lesz a fogadtatás. Mi mindig úgy nézzük, hogy ha valamit készítünk, alkotunk, hogy az a világ bármár területén megállja a helyét, akár termékről, vagy csokoládéboltról legyen szó. Nálunk ez a mérce, tehát nem ragadunk be, nem skatujázzuk be magunkat a, úgymond a képletesen a kisvárosi életbe, hanem mi próbáljuk a szintet tartani.
1: Nagyot álmodtatok, és ez valóra is vált. Az interjúr tekintetében hogyan születtek ezek a megoldások? Ilyenkor belső építész tanácsát kéritek, együtt dolgoztok valakivel, vagy ezek abszolút saját ötletek?
2: Saját ötletek, mivel én építőmérnök vagyok, tehát közel áll hozzám az építészet gyerekkorom óta, tehát ez ilyen saját kihívásnak is élem meg, de ugye a saját ötleteinket saját magunk tudjuk a legjobban megvalósítani, ezt én a saját tekintetemben vallom, tehát saját ötletek mentén próbálunk mindig dolgozni, szoktunk segítséget kérni, de az építészet terén nem jellemző egyébként.
1: Ugye nyilván ezek a szecessziós elemek azért különbözni fognak, tehát ez meghozza a különbséget ugye a Szabadka, illetve a Zentai bolt között. Termékek tekintetében készültök szabadkaiaknak szóló csokikkal akár, vagy díszdobozokkal, bármi egyébvel?
2: Igen, elég nagy energiát fektettünk arra, hogy a meglévő termék kínálatunk, ugye, ami kapható lesz Szabadkán is, mint fagylalt, mint csokoládé tekintetében, egy különleges szabadkai kollekciót is készítettünk, tehát többfajta díszcsomagolás, úgymond szuvenír kategóriába sorolandó csokoládét is készítettünk, szintén az előzőekben említett stílusirányokban. Remélem, hogy tetszeni fog mindenkinek.
1: Én úgy tudom, hogy ez nagyon-nagyon régi álmod volt, hogy itt nyithass üzletet. Hogyan jött ez össze?
2: Igen, ugye én zentai születésem vagyok, a feleségem Csilla, ő palicsi, tehát Szabadkához mindenképp kötődünk, meg én Szabadkán jártam egyetemre, és meg mindenképp a város úgy gondolom olyan energiákat, értékeket hordoz, ami mindenképp inspirál nem csak minket, hanem másokat is, és ez volt a régi, tehát ugye 11 éve készítünk csokoládékat, de úgymond az első 5 évben az úgy nagyon körvonalazódott, hogy Zenta központjában, majd Szabadkán nagyon jó lenne egy csokibolt, és most az idei évre igazából nem ezt terveztük, de valahogy ez az ajtó nyílt ki előttünk, és úgy voltunk vele, hogy akkor vágjunk bele, éreztünk magunkban elég energiát, inspirációt, hogy ezt most meg tudjuk valósítani.
1: És mivel készültek a megnyitóra?
2: Először most azon dolgozunk, hogy feltöltsük a pulcokat, hiszen nagyon nagy üzlethelységről van szó, olyan 100 négyzetméter, tehát oda nagyon sok kilogramnyi csokoládét kell készíteni és fagylaltot. Bízom benne, hogy össze fog jönni. Arra számítunk, hogy pozitív lesz a visszajelzés. Én már egy körülbelül 5 napja reggeltől estig itt vagyok a boltban, szerelünk, hogy minden elkészüljön hétfőre, és nagyon jó érzés, hogy még este is úgymond él a város, tehát én úgy tudom elképzelni, vagy van egy ilyen vágyvezérelt képem, hogy a rél fagyis poharakkal lesz tele majd a szökőkút környéke, tehát hogy az emberek ülnek és fagyiznak, és élményeket gyűjtenek, mind a város hangulatát magába szívva, mind az ízélményt, a fogyasztási élményt is. Remélem, hogy ez sikerülni fog.
1: Csomószor láttam egyébként a közösségi oldalakon palicson készített fotókat, hogy ezekkel a kis fagyis poharakkal ugye bekomponálják, szép a háttér, gyönyörű a táj, és akkor ott a fagyitok, a fagyis pohár, nagyon szeretik az emberek fotózni egyébként.
2: Igen, igyekszünk erre egyébként, hogy ne csak egy csokoládékészítő műhely legyünk, hanem hozzánk köthetőek legyenek ilyen emlékek, pillanatok, és hogy ez egy pluszt jelentsen. Tehát mi mindig élmény alapú termékekben gondolkozunk, vagy a fagylalt is, hogy adjon egy élményt, ne csak ízben, hogy hideg legyen jó az íze, vizuálisan is, tehát hogy egy pillanathoz kapcsolódjon, akár hogyha valaki elutazik Szabadkára. Ugye most a gyorsvasút is, ahogy elindult, úgy gondolom, hogy egyre több turista lesz. Ugye az utazásainkat nagy mértékben befolyásolják a gasztronómiai élmények, tehát az emlékekhez nagyon sokat hozzátesznek, és bízunk benne, hogy ezt tudjuk itt Szabadkán is erősíteni. Tehát én úgy gondolom, a turisztikai kínálathoz is hozzá fogunk járulni, hiszen azt még elmondanám, hogy el fogjuk készíteni a Szabadkai Városháza miniatűr mását csokoládéból. Ezt szerettük volna a megnyitóra, de ez technikai okokból nem jött össze, ez egy körülbelül egy hónapon belül fog elkészülni, az körülbelül olyan szűk 100 kg csokoládé felhasználásával fog készülni egy csoki szobor. Lemodelleztük a Szabadkai Városházát, és háromdimenzióban kinyomtattuk. Ez a modell már látható lesz, illetve sikerült beszerezni pár régi csomagolást az egykori RUF csokoládé műhelyből, ugye, ami Szabadkán volt megtalálható, tehát egy pici ilyen történelmi életézés is legyen a boltba. Remélem, hogy sikerül az elképzeléseinket megvalósítani, tehát, hogy úgy fog működni a valóságban is, mint ahogy a mi fejünkben működik.
1: Ez milyen szép egyébként, amikor a gasztronómia gyakorlatilag társul a történelemmel és a művészettel, és ezt hozzátok össze gyakorlatilag ebben az új boltban is.
2: Így van, pontosan ezt szerettük volna, tehát mi azt valljuk, hogy igazából a magunkból kiindulva is, hogy mikor már benézünk egy boltba, ott kezdődik valami vágyakozás, ugye, hogy néz ki, milyenek a fények, hogy van megvilágítva, milyenek a termékek, akármilyen bolt, akár ruhabolt, még egy, láttam tök jó hentes üzletet is, tehát ez nagyon sokat befolyásol, és így is tudjuk a már sokszor említett értékeket átadni, megjeleníteni. Nagyon bízom benne, hogy sikerült a történelmet, az építészetet és a minőségi prémium édességeket, csokoládét, fagylaltot ezt így ötvözni, és hogy olyan helyet létrehozni, amire nem csak mi, hanem a szabadkaiak is büszkék lehetnek. Ez volt a vágyunk, az álmunk.
1: Most nekem úgy tűnik, mintha te marketing pszichológiát is végeztél volna egyébként.
2: Nem, de érdekel a magamból kiindulva is, hogy hogyan gondolkozunk, illetve mik azok a fontos dolgok, amik adják azt a pluszt, akár egy fagylaltnak, hiszen egy sima magyaros tájcsokitról is lehet úgy mesélni, hogy ez teljesen máshogy jöjjön le. Egyébként cégen belül szoktunk ilyen beszélgetéseket tartani, hogy ezt hogy is kell, vagy hogy mondjuk el a mi nyelvünkön, hogy tényleg át tudjuk adni még a termék szóban történő bemutatásában is azokat a különlegességeket, amiket mi képviselünk.
1: Érdekes az, hogy mondtad, hogy azt szeretnétek elérni, hogy élmények kapcsolódjanak akár a fagyi fogyasztáshoz, akár a csokoládi fogyasztáshoz. Ahogy ezt kiejtetted a szádon, nekem rögtön bevillant az az este, hát ilyen este fele, amikor legutóbb ettem Riel fagyit, és minden megvan azzal kapcsolatban, hogy aznap akkor mi hol fogyasztottuk el ezt a fagyit, és azután mi következett. És ez abszolút összekapcsolódik. Pedig egyébként azóta ettem már bolti fagyit is, de azt még úgy nem tudom fölidézni igazából, úgyhogy biztos, hogy van ebben valami.
2: Igen, most picit majd próbáljuk a kommunikációnkat is egyébként ilyen irányba, mert ez nagy mértékben befolyásol minket, hiszen valóban, hogyha eszel egy különlegesebb fagyi kombinációt, vagy csak egy legegyszerűbb csoki vanília fagylaltot.
1: Vörösboros már.
2: Igen. És egy olyan helyzetben vagy, egy olyan pillanatban, az biztos, hogy emlékezetes fog maradni, tehát mi is ezt tapasztaljuk magunkon, és ezt próbáljuk picit átadni az embereknek, mint ahogy ugye 2020-ban megnyitottunk Zentán, és ott a különlegesebb ízeket még nem annyira márték kipróbálni az emberek, de sikerült az évek folyamán úgy változtatni a fagylalt, illetve a csokoládé fogyasztási kultúrát, hogy most már kimondottan úgy jönnek be, hogy milyen újdonságok vannak, és bátran kipróbálják az emberek. Talán így tudjuk úgymond azt az élményt is picit alakítani, hogy mikor az emberek a fagylaltunkból esznek, vagy csokoládénkból, akkor egy picit álljanak meg ebből a rohanó világból, élvezzék a csokoládét vagy a fagylaltot, nézzenek szét, nézzenek rá a párjukra, akikkel fogyasszák, vagy a gyerekeikre, és ez úgy gondolom, ez az a plusz, az a bizonyos érték, amit igazából nem lehet megvásárolni. Tehát, hogy egy picit úgy, hogy egy buborékba tesszük magunkat, és úgy eltározzuk magunkban, a szívünkben ezeket a pillanatokat, hiszen ezektől vagyunk emberek.
1: Most az is eszembe jutott egyébként, hogy nekünk tavaly volt egy szabad délutánunk, és mi úgy döntöttünk az Olival, hogy elmotorozunk Zentára hozzátok, és fagyizni fogunk. És ez volt a programunk. Elmotoroztunk, bementünk a Riel üzletébe, megvettük a fagyikánkat, leültünk a parkba, megettük, és hazamotoroztunk. Tehát gyakorlatilag ez volt a délutáni program.
2: Igen, egyébként egyre több ilyen vendégünk van, hiszen ezekből kiindulva is gondoljuk azt, hogy ez a szabadkai bolt is nagyon hasonló működésű lesz, legalábbis nagyon szeretnénk és bízunk benne, hogy egy olyan ponton van érdemes akár kilométereket utazni, hiszen olyan emlékeket kapunk, ízélményeket, hogy megéri rászánni az energiánkat, időnket, hiszen maradandó fog lenni.
1: Munkaerő bővítés szempontjából mit jelent a szabadkai üzlet megnyitása?
2: Ez egy nehéz kérdés, nehéz dió. Na, mi nagyon mondhatnám úgy is, hogy ciciások vagyunk a munkaerőre, vagy úgy kicsit szebben, hogy igényesek. Ez nálunk egy hosszú folyamat. Tehát mi nagyon válogatósok vagyunk, és akit kiválasztunk, azokban nagyon hiszünk, mert látunk valami pluszt, és különböző képzéseket tartunk, kb. Egy kéthetes folyamat, mire valakiről meggyőződünk, hogy tud-e nálunk dolgozni, vagy nem, meg kell tanulni a történetünket, a csokoládét, a fagylaltot, az allergéneket. Ha megtanulja, akkor kell, hogy eljöjjön hozzánk a csoki műhelybe csomagolni, hogy lássa, hogy készül a csokoládé, mi fánterem, utána eljönni a zentai boltba, ott is pár napot, hogy történik a kiszolgálás, hogy köszönünk, hogy kell bemutatni a terméket, hogy kell viselkedni a kollégákkal, a vásárlókkal, és ezután döntünk, hogy maradhat-e valaki, vagy nem. Ez most itt Szabadkán is így történt, de úgy gondolom, hogy jól összeállt a csapat, és olyan értékes embereket sikerült találnunk, akik megfelelőképpen fogják erősíteni a Rail csapatot, illetve azt a cégkultúrát, amit folyamatosan alakítgatunk, hiszen nálunk, ahogy eddig beszéltünk, az élményt nem csak a termékek a hely adja, hanem maga a kiszolgálás. Hogy igen, fel kell tudni ismerni azt, ha valaki bejön, és csak nézelődni szeret, hogy ne szóljon hozzám senki, majd én tudom, és majd szólok, hogyha kérek
1: segítséget.
2: De jó,
1: hogy valaki gondol erre egyébként.
2: Igen, nekünk van egy külön, lemodelleztük a vásárlókat, hogy hány vásárlói típus van, és hogy őket hogyan kell kezelni, hogy megmaradjon a vásárlónak az a komfortérzete a boltban, és hogy ne legyen zavaró semmi, tehát erre nálunk van egy kis tananyag igazából, egy kis kulisszatitkot elmondjak, illetve akár, hogy a problémásabb vásárlókat hogyan kell lekezelni, hogy ez mind kultúráltan legyen. Tehát ezek fontos dolgok, hogy nálunk valóban, ahogy te is mondtad, az élmények, a pillanatok megmaradjanak, és természetesen pozitív dolgokra gondolok, ne az, hogy van egy olyan, hogy minden tök jó a fagyi, tök jó a hely, minden szuper, de egy olyan bunkó kiszolgálásban volt részünk, hogy az miatt fogunk emlékezni rá. Tehát mi ezt megfordítottuk, és inkább úgy vagyunk, hogy a kiszolgálás az ugyanúgy egy, valójában egy termék, amit a lehető legszakszerűbben kell nyújtanunk.
1: Igazából akkor itt nem is sima eladásról van szó, hanem gyakorlatilag annak, aki eladóként dolgozik az üzleteitekben, szinte neki is nagyon jó emberismerőnek kell lennie, mert azért, ha egy vadidegen ember bemegy az üzletbe, akkor tényleg el kell dönteni, hogy ő most mire vágyik. Mert van az a típusú, aki rögtön szeretné felvenni a kapcsolatot az eladóval, van, aki nem szereti. És egyébként nagyon érdekes, mert alapvetően az üzletek úgy működnek, az én tapasztalatom azt mutatja, hogy vagy abszolút nem foglalkoznak veled, vagy állandóan ott vannak és jönnek utánad, amíg te nézed a polcokat, és ti meg akkor a kettő között vagytok, tehát gyakorlatilag kitaláljátok, hogy mi az igénye a vásárlónak, és akkor ahhoz igazodtok.
2: Így van, igyekszünk személyre szabottan fölmérni az igényeket, hogy tényleg az a, tehát maga a vásárlás, hogy most úgy mondjam, ott kezdődik, mikor benézünk a boltba, és megfogjuk a kilincset, bejövünk, hogy szólnak hozzánk, hogy megy végig az egész, ez meghatározza a vásárlási élményünket, mi azt szeretnénk fejleszteni, és hogy mindenki jól érezze magát nálunk, ez a célunk.
1: Mennyire jellemző az egyébként, hogy a vásárlók utána járnak annak ott már az üzletben, hogy miből készült a csoki, mi az a dekoráció rajta, érdekli őket maga a készítési folyamat például?
2: Van olyan típusú vásárló, aki már mindent tud, tehát egy minden tudást begyűjtött már előzőleg, hogy bejött a boltba, vagy eleve ilyen alaptudással rendelkezik. Van olyan, akit nem érdekel, de olyan is, aki bejön, szeretne vásárolni egy-két csokit, és közben megtudni mindent, tehát mind rólunk, mind a csokoládéról, és akkor ezt elmondják a kolléganők érthetően, hogy megkapja mindenki azt az információt, amire szüksége van. Akár most az allergéneket is említettem, ez egy fontos nálunk, hiszen sajnos sokan küzdenek problémákkal, mi ezt kiemelten próbáljuk kezelni, akár az édesítővel készült csokikat vagy fagyikat is, tehát a kolléganőknek tudni kell, hogy milyen édesítőket használunk, miért használjuk és miért kérdezik az emberek, hiszen akinek ilyen problémája van, vagy erre ad, úgymond, neki az nagyon fontos. És ezt úgy kell kezelni, vagyis nekünk is úgy kell kezelni, hogy az akkor abban a pillanatban nekünk is nagyon fontos, és tudjunk rá válaszokat adni.
1: Gratulálok nektek a nyitáshoz, sok sikert kívánok, gondolom nagyon stresszes napok állnak még előttetek.
2: Hát mögöttünk, mint előttünk,
1: biztos,
2: de igen.
1: Biztos, de azért úgy fokozódik a hangulat nyilván.
2: Igen.
1: Sok sikert kívánok, nagyon sok vásárlót, mi is mindenféleképpen be fogunk térni, én garantálom, hogy rendszeres vásárló leszek, most már nem kell elmotoroznunk Zentáig, itt leszek a központban, sok sikert nektek!
2: Köszönjük, még annyit megemlítenék, hogy az elmúlt években rengeteg kérdést kaptunk, hogy mikor lesz Szabadkán, vagy miért nem nyitunk, és ez nagyon nagy erőt adott nekünk, illetve biztos pontot, hogy igen, ezt nekünk meg kell lépni, úgyhogy ezúton is szeretném a Szabadki, illetve a környékbelieknek megköszönni, hogy minket így ebben is inspiráltak, hiszen ha nem kapunk ennyi kérdést, nem biztos, hogy belevágunk most, de most ez meg fog történni, úgyhogy bízunk a legjobbakban, tehát hétfőn délutántól mindenkit várunk a Városháza alatt, a McDonald's mellett.
1: Te évek óta tartó vágyat találkozott a vásárló igényekkel. Hát nincs is ennél szebb.
2: Így van, így van.
1: És akkor most el lehet meggondolkodni, hogy hol nyílik a harmadik.
2: Nem fog jelentállás szerint. Tehát mi egyébként meg szeretnénk maradni kiskézműves vállalkozás, egy zentai és egy szabadkai csokoládéboltal, illetve a palicsi fagyizóval, illetve továbbra is a viszontadóinknál országszerte az exkluzívabb boltokban elérhetőek leszünk, de jelenleg úgy gondolom ez az a cégméret, vállalkozás méret, amit úgy le tudunk koordinálni mind a kollégákkal, mind mi is, hogy nyugodtan alszunk, jól érezzük magunkat, és elegendő számunkra. Tehát, hogy ez működjön jól.
1: Ez is egy fontos szempont, hogy reálisan lásd a dolgokat. Mi igen. Az, amit szeretnél, mi az, amit be tudsz vállalni, mi az, amire már talán nincs szükség. Úgyhogy hát akkor nyugodt éjszakákat, sok vásárlót, fantasztikus nyitást kívánok neked. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Programajánló.
2: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
3: A Vajdasági Szabad Egyetem.
2: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen, a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
3: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
2: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
3: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
2: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
3: Katapultáljunk a megszokásból.
4: Média támogató a Pannon RTV.
5: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: tized meg a hercen. Pannó reggeli.
1: 9 óra 45 perc van, ennyi volt drágáim már a Pannon reggeli, holnap Brasnyó Zoli és Melissa vár majd benneteket. Hallgassátok holnap is a reggelit 6-tól 10-ig, most Presszó következik majd, őszintén fogalmam nincs, hogy ki fogja vezetni, Melissa, mondja Dávid a fülemre, úgyhogy Melissa most aktiválta magát maximálisan. Ma a Presszó, holnap reggeli, élvezzétek ezt a csábos, gyönyörű női hangot majd, ami érkezik hamarosan ide a 91,5-re. Sziasztok!
2: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égség gyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Tíz óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Már nagyban dolgoznak a kombájnok Magyar Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Holdanként 30 mázsa hozammal számolhatnak a gazdák, a felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méteres sáv szélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek. A beruházás értéke meghaladhatja a 35 millió dinárt. 135 millió dinárt. Néhány hónapig teljes útlezárás várható az érintett környéken. A fürdőidény előtti utolsó simításokat végzik Zentán. A Tisza hőmérséklete már meghaladja a 23 Celsius fokot, ezért egyre többen keresik fel a folyópartot. A Zentai Kékmedence június 19-én pénteken nyílik meg. A belépőjegy ára változatlan. A felnőttek 300, a gyerekek 250 dinárt fizetnek, a szezonbérlet pedig 4000 dinárba kerül. A tavaly bevezetett gyakorlatot folytatva idén is ingyenes bérletet kapnak a zentai általános iskolások. Nem hozott látványos Tisza virágzást a tegnapi nap Magyar Kanizsán. Bár a Tisza vízhőmérséklete meghaladja 23 Celsius fokot és a folyón nyári vízállás tapasztalható, a kérészek csak nagyon kis számban jelentek meg. A következő napokban még erősödhet a jelenség, így továbbra is érdemes figyelemmel kísérni a Tisza part eseményeit. Szombattól újra közlekedik a Bár Szabadka Bár nemzetközi szezonális vonat, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én indul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyors vonat szeptember 14-ig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 euró 40 centet kell fizetni.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, ma többször megnövekszik a felhőzet, és már napközben is lehet zivatar. Ugyanakkor meleg idő várható, 32 fokot mérünk majd a legmelegebb órákban. Az éjszaka folyamán viszont valóban megérkezik a rossz idő, esővel kísért zivatarokra számíthatunk. Csütörtökre lehűl a levegő.
0: Reklám.
7: Új CT-szkenner a szabadkai Kutyászdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyazdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyászdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyászdrávja.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 10 óra 16 perc van, üdvözlök minden kedves rádió hallgatót itt a 91.5-ön, ez itt a Pannon Presszó, és mondom, hogy milyen témák lesznek mindjárt itt a műsorunkban. Lesz egy kis művészet ma, mert hogy van egy nyílt Zentán egy nagyon érdekes kiállítás, amelynek Jó reggelt, szépségem a címe, és erről fogunk beszélgetni Erős Bugyik Lilivel. A kiállítás még egyébként látogatható, és hát Lili művei számos hazai, illetve külföldi gyűjteményben megtalálhatók, a festészet mellett pedig mozaikkal is foglalkozik, többszörösen díjazott művészről van szó, és ez egy nagyon érdekes tematika, amit most választott, mert hogy női portrékat mutat be. Igazából lényegében ez egy valamilyen féle kritika a szépség, a mai szépségideálokra. Úgyhogy érdekes beszélgetésnek ígérkezik. És lesznek nagyon érdekes és színes utazási beszámolunk ma, mert hogy Szabó Regina kollégám toszkánai élményeiről mesél, úgyhogy egy picit így képzeletben Olaszországba is el fogunk utazni. Ez mellett még Franciaországba is járni fogunk, mert hogy Anettot egy kicsit visszahívom, így a reggeliből és a párizsi élményeiről, valamint Disneyland élményeiről fogom faggatni. Úgyhogy itt ezen lesznek itt érdekességek, hogyha épp arra tűztétek ki az utazási célpontotokat, akkor jöhetnek a tippek. Lehet nyugodtan kérdezni egyébként a műsor ideje alatt 0636 21 605, ez az SMS számunk, erre a számra írhattok, hogyha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, kérdésetek van, esetleg kritikátok, azt se tartsátok magatokban. És még egy témát kifelejtettem, mert hogy hát hamarosan hangolódunk már nagyon a nyárra, jönnek a, hát mondjuk úgy, hogy remélhetőleges pihenés időszaka, és ilyenkor ugye a gyakorlat azt mutatja, hogy a Pannon RTV nyári műsor vált. Ez mit jelent a tévében, illetve a két rádióban? Erről fogom kérdezni a főszerkesztőket. És lesznek itt még érdekességek. Ma is egészen 14 óráig együtt leszünk. Nagyhegyesi Dávid és Falckovit Melissa alkotja a mai presszós csapatot.
2: Ha

Mindig csak nevettem, bár a takaród lehetnék egy percig még. Érezni akarom, legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a feltétlenül.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Programajánló. Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
7: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békés Csabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
6: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Keverve, nem felrázva. Pannon Presszó. Jövő hét a nyári műsorrácsa várt a Pannon RTV, és ez érinti a Pannon televíziót, illetve a kettő rádiót is, hogy milyen változások várhatóak, hogyan változik a műsorrács, erről beszélgetett Bíró Tamara a főszerkesztőkkel.
1: Hamarosan elkezdődik a nyári szünet a Pannon RTV-ben és a Szabadkai Magyar Rádióban is. Néhány műsorunk ugyan szünetre megy, ennek ellenére a nézők és a hallgatók sem maradnak tartalmak nélkül. Sőt, újdonságok is lesznek, és a háttérben is javában zajlik majd az új műsorok készítése. A részletekről kollégáim számolnak be a következő percekben. Itt van velem a stúdióban Bálint Csaba, a Pannon Televízió főszerkesztője, Brasnyó Zoltán, a Pannon Rádió főszerkesztője, és Dédics Szuzanna, a Szabadkai Magyar Rádió főszerkesztője. Sziasztok, köszöntelek benneteket.
2: Sziasztok, arra köszönjük a meghívást.
1: Csaba, mikortól és melyik műsorok mennek szünetre a televízióban? Kezdjük talán ezzel.
2: Ezt minden nyáron leszoktuk játszani nyár elején, és akkor átbeszéljük, hogy mi is változik a Pannon TV-ben. Fontos leszögezni, hogy 3 vagy 4 műsor az, amit teljes egészében érint ez a leállás, ha nevezhetjük így. A közügyek hírháttér műsorunk az pihenőre vonul hétfőtől, a közbeszéd is, de erre majd vissza fogunk térni egy picit szerintem. Emellett a Sport hétfő is Dóró Alennal pihenőre vonul. Én inkább azt mondanám, hogy könnyebb felsorolni azokat a műsorokat, amik elmennek, mert kevesebb ilyen van, mint amik nem. Tehát az összes többi igazából valamilyen módon futni fog még az elkövetkező 2 hónapban is. Ki kell még emelni talán a Kincsesládánkat, ott egy kis pihenés lesz a nyári hónapokra, emellett a Forgakamera Orosz Ildikóval, az sem fog jelentkezni most a nyári időszakban. De ezt mindig úgy határozzuk meg egyébként, hogyha van téma, van esemény vagy bármi, akkor azt egyértelműen felhasználjuk és beletesszük ezekbe a műsorokba és visszahozzuk őket, de erre eddig nem volt feltétlenül példa. Amit fontos még leszögezni, hogy a közkedvelt műsorok, amik esténként az esti sávban mennek, azok megmaradnak. Gondoljunk csak a Szubjektívre, a Közelképre, de a Közelkép az óriási tartalom bővülést fog ilyenkor tapasztalni, minden falunapot meg minden rendezvényt megszerveznek nyáron, és a Közelkép ilyenkor él és virágzik szerintem a leginkább. Híradóink ugye továbbra is jelentkeznek, napi 2 alkalommal, ugye 17:30 és 20:00, úgyhogy összességében azért olyan komoly változás nem érinti a Pannon TV műsorrácsát. Azt a nagy helyet, azt a nagy lyukat, amit a közügyek pihentetése okoz, azt általában saját gyártású tartalmakkal töltjük meg. Tehát visszahozzuk a Grillbetyárok 1. évadát, meg lehet majd megint nézni. Saját gyártású dokufilmeket tűzünk műsorra. Tehát szerintem az elkövetkező időszakban is törekszünk arra, hogy a nézett sávot, nyilván nem várja senki, hogy napközben nézzen tévét valaki, 17 órától mondjuk 21 óráig, amikor úgy többen lejönnek tévézni, azt a saját gyártású tartalmakkal töltjük meg, és viszonylag friss tartalmakkal.
1: Zoli, a Pannon Rádióban mikor kezdődik a nyári szünet? Ott talán egy kicsit tovább dolgoztok a megszokott menetrend szerint.
3: A nyári műsorrács a Pannon Rádióban 22-én kezdődik, tehát egy héttel később, mint a televízióban és mondjuk a Szabadkai Magyar Rádióban. Ennek egyébként az az oka, hogy különféle ilyen marketing okoknál fogva, és hát ugye a műsorvezetőink későbbi szabadidejét figyelembe véve, hiszen később mennek nyaralni. Helyek közel azért 1-2 napra most is műsorvezetőink elmentek pihenni, de nálunk még akkor nem indul be ez a nagy-nagy nyári pihenés és szünet. Ami a Pannon Rádiót illeti, hát ezt is minden évben ugye elmondjuk, hogy itt a legnagyobb változás az mindenképpen a legközkedveltebb műsorunkat, Pannon reggelit érinti, hiszen ilyenkor elmegy szünetre ez a műsor. Ezt a sávot egyébként, most ez egy újdonság idén, 6-tól 8-ig, tehát mindaddig, amíg a Presszó című napközben informatív műsorunk el nem kezdődik, korábbi Pannon reggel is felvételekkel, beszélgetésekkel fogjuk majd megtölteni. Tehát lesz egy pici visszatekintés, itt mindenki majd meghallgathatja azt, hogy itt igazából egy nyári műsorról van szó, azaz korábbi beszélgetések közül válogattunk, tehát ezt mindig nyilvánvalóvá tesszük és tisztázzuk majd a megszólalások elején, és innentől fogva ugye igazából nagy változás nem lesz. Lesznek olyan zenei műsorok, amelyek elmennek szünetre, például a Csendháborítás, az elektronikus zenei magazinunk, hát lesznek például olyan műsorok, mint a Fizzóna, amely most hát egy élő műsor keretében, de elköszönt a hallgatóktól egy időre, de majd visszatér ez is a későbbiekben. Valamint lesz majd egy nagyobb szünet a Csillaghullásban is, majd július végétől, itt is egy picit változik a menetrend, és akkor lesz majd egy Best of Csillaghullás nevű összeállításunk. Az esti zenei válogatások megmaradnak, tehát az esti zenei válogatásokat mindenképpen szeretnék megtartani a nyári időszakban is, és hát azt ígérhetjük a hallgatóknak, hogy lesz majd sok nyereményjáték, lesz majd sok érdekesség napközben is, mi is majd követjük a sok-sok eseményt, sok-sok történést, ami zajlik ilyenkor nyáron, tehát a különféle fesztiválok, a különféle falunapok, rendezvények, ezek mind helyet kapnak majd a Pannonrádióban is, és hát a nyaralási tippek, amelyek ilyenkor mindenképpen fontosak, és amelyekre mindenki igyekszik odafigyelni. Úgyhogy ezek köré épül a nyári műsorás, alapvetően a Pannonrádió a nyári időszakban is főleg a zenéről fog szólni, a blitz információkról fog szólni, azokról az infókról, amelyek kiegészítik a hétköznapokat és a mindennapokat nyáron is, vagy akár a tengerparton, vagy a part mellől is, hiszen van arra is példa, sok hallgatónk küld nekünk ilyenkor fotókat, hogy a tenger mellől, vagy éppen pihenés közben hallgatja a rádiót.
1: Szuzi, a Szabadkai Magyar Rádió esetében milyen változások állnak be a nyáron?
4: Július 15-től, tehát hétfőtől indul a nyári műsorrács nálunk is. Mi a leghallgatottabb időszakot igyekszünk lefedni, tehát a rádió esetében ez a délelőtti műsorsáv és a kora délutáni műsorsáv, ugye a tévével ellentétben én azt hiszem, hogy inkább a rádiót napközben hallgatják, és ebben az időben, amit említettem, így 8-tól délután 2 óráig élő műsorral jelentkezünk majd, ez a Mozaik, aztán lesz a Beszéljünk róla, Mérleg 2 óra után, hogy azt megszokhatták a hallgatók, és a 16 órai híradó után zenei válogatásokkal jelentkezünk majd, tehát ez azt jelenti, hogy a Napindító és a Körhinta című műsorunk megy szünetre. A többi az egy picit, ugye, ahogy említettem, a Mozaik más időpontban, 8-tól 2-ig lesz hallható, de a többi műsorunk az igazság szerint a nyár folyamán is hallható lesz. Lesznek olyan műsorok, amelyeket ismétlésben adunk majd, ilyen lesz például a Muzsikálamozi vagy az Aranyalbum, tehát ezeket ismétlésben, de én azt hiszem, hogy azért jó a nyár egyébként, mert mi nagyon keveset ismétlünk a rádióban, szinte egyáltalán nem, tehát egy beszélgetés egyszer hangzik el, kivétel délután, amikor a Napindító aktuális témáit ismételten egyet-kettőt ugye műsorba engedünk, de egyébként nem ismétlünk, és nyáron majd erre is lehetőség lesz, hogy azokat az interjúkat, azokat a beszélgetéseket, amelyek évközben jól sikerültek, érdekes témák voltak, ezeket újra lehet majd hallgatni a nyár folyamán. Ami a hétvégét illeti, a kívánság műsorok azok ugyanúgy hallhatóak lesznek, a hétvégi Mozaik is, az Agrárvilág is, úgyhogy nincs túl nagy változás, de számunkra mégis sokat jelent ez, mert egy picit több idő jut tényleg a pihenésre majd. Minden beosztás nehéz a maga módján, vannak jó és ugye kevésbé jó oldalai, de azt hiszem az, hogy ha nem kell reggel 4 órakor kelni, vagy nem kell este 8 óráig a rádióban lenni, az nagy segítség lesz most így a nyáron.
1: Térjünk vissza még picit a Közbeszéd című műsorunkra, amely a tévében indult el nem olyan régen, néhány héttel ezelőtt. Csaba, mit gondolsz főszerkesztőként, mennyire tölt be ez egy hiánypótló szerepet most a televízióban, és számíthatunk-e még valamire itt a közeljövőben ennek kapcsán?
2: Kifejezetten örülök, hogy ez a műsor elindult. De tényleg, ilyenünk korábban nem volt. Pontosabban, na, hasonló szubjektív valamilyen szinten, ott 20 perc áll rendelkezésre, de 20 perc alatt mondjuk egy-egy témát mégse lehet teljes egészében átfogóan több szempontból kielemezni, és maga az ötlet onnan jött, hogy kellene egy interakció valamilyen módon a nézőkkel, kellene hosszabb időt biztosítani szakembereknek, hogy egy-egy témát kifejtsenek, és ebből az elemekből jött létre tulajdonképpen a Közbeszéd című műsor. Ez a közügyeket váltotta fel ugye hétfőnként, Loboda Árpád a felelős szerkesztője, és szerintem az elmúlt 5-6 adás, nem tudom most pontosan mennyi volt, nagyon jó volt arra, hogy bebizonyosodjon az, hogy ez működik, ez a történet. Miért működik? Azért, mert sikerült olyan témákat kitalálni, olyan témákat megvalósítani ezen a műsoron belül, amit 3-4 szakember hosszú 50 perces adás alatt tud kifejteni tulajdonképpen. Arra igazából, hogy mennyire működik az interneten, az ugye követhető az online felületünkön is, és arra biztatjuk mindig a nézőket, hogy kérdezzenek, mert hogy ilyenkor lehet kérdezni. Ez még kevésbé működik, nem akarom azt mondani, hogy ez fölfutott nagyon. Igazából 5-6 adás alatt szerintem nem is volt rá túl sok ideje. Én abban reménykedek majd, hogy a következő évadban szeptembertől ez sokkal jobban fel fog futni, és sokkal többen kérdeznek majd jókat, mert a témák azok jók voltak. És igen, a Közbeszéd is hát pihenőre fog vonulni, egészen, amivel közügyek testvérműsoráról van szó, egészen szeptemberig, viszont az előttünk álló héten, hétfőn még most megpróbálkozunk egy rendhagyó Közbeszéd adással. Az azt megelőző héten 4 meghatározó vajdasági magyar politikai szervezet vezetőjének, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőjének, a Vajdasági Magyar Plénum, a Vajdasági Magyar Újrakezdés és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnökének küldtünk egy felkérést, hogy szeretnénk, hogy egy vitaműsor keretén belül, a Közbeszéden belül hozzák meg gondolataikat a vajdasági magyar közösséget érintő fontosabb témákról. és amennyiben mind a négyen elvállalják, és teljes lesz a négyes, akkor lesz egy külön kiadás a közbeszédnek az előttünk álló hétfőn, akár még egy hosszabb műsor is kikerekedhet ebből. Fontos azt leszögezni, hogy ez csak abban az esetben valósul meg, azt kikötöttük, hogy mind a négy szereplő amennyiben elvállalja, hogy részt vegyen ezen a vitaműsoron, akkor fog adásba kerülni élőben, úgyhogy ez nyilván ki fog derülni ezen a héten, hogy megvalósulhat-e, úgyhogy érdemes lesz majd mindenképpen nézni ezt a szezonzáró közbeszédet.
1: Rádiók tekintetében is lesznek még újdonságok, két új műsorvezetővel bővül a rádiók csapata. Kik ezek és melyik műsorokban fognak szerepet vállalni?
3: Ugye fontos azt elmondani, hogy nyilván itt a nyári műsorással kapcsolatban is a teljesség igénye nélkül számoltunk be mindenről, ugye itt a zenei műsorok kapcsán még megemlíteném a Rocky Deal-t, mert a Rocky Deal az minden héten, még nyáron is ugyanúgy dübörög, mint általában az őszi időszakban, vagy a tavaszi időszakban, úgyhogy ez most sem lesz másképp. És ha ugye kérdésedre is válaszoljak, Szabó Regina lesz majd az új műsorvezető a Pannon Pressóban, aki most debütál csütörtökön, és pénteken is hallgatják majd a hallgatók. Ott leszünk majd Melissa és én is, és próbáljuk egy picit bevezetni ebbe a műsorba, de nagyon jól felkészült már témákkal, úgyhogy szerintem abszolút működni fog ez a fajta profilváltás a számára, nem is lesz ez igazán profilváltás, hiszen foglalkozott ő már műsorvezetéssel máshol, most itt a rádiós műsorvezetés tekintetében lesz ez neki egy új terep, de én bízom benne, hogy mindenképpen megtalálja magát ebben.
4: Lesz-e Merben Anus Beatrixot már hallhatták a hallgatók, egy picit belekóstolt már a műsorvezetésben. Ő kolléga ugye riporterként, segédszerkesztőként dolgozik a Pannon RTV-ben, és korábban már jelezte irányomba, hogy szeretne valami új dolgot kipróbálni, például a rádiózást, és most lehetőséget kap, úgyhogy ő is még tanulja ezt a szakmát, és azt, hogy hogyan is néz ki a rádiós műsorvezetés, de a nyár folyamán már önállóan ő is jelentkezik majd a Mozaikban, különféle témákkal, tartalmakkal, úgyhogy nálunk ő lesz az új hang, és ő az új hang. Jó, ez nekünk mindig egy frissítés, az minden közösségnek jót tesz, azt hiszem. És amit még megemlítenék, az az, hogy augusztus 6-át be lehet írni a naptárba, mert akkor lesz az állandó terepi műsorunk a Rádiódiszkó. Már elkezdtük szervezni, Manó ráér, úgyhogy augusztus 6-án Rádiódiszkó este 8 órától Palicson.
1: És terepi műsorokkal a Pannon Rádió is készül.
3: Természetesen én most kettőt emelnék itt ki, július 11-én a Szabad Egyetemről jelentkezünk majd, illetve majd július végén Kispiacról, a Nemzetek főzőversenyéről, ugye itt most nem lesz összekötve a vásárral ez a rendezvény, ezzel a kettő biztos, hogy ott leszünk, illetve lesznek majd még meglepetések, ezek főleg augusztus hónapban és szeptember elején esedékesek.
1: Már réges-régen kifutottunk a műsoridőből, de azért fölteszek még egy kérdést, Grillbátyárok második évada is a nyáron zajlik, majd néhány kulisszatitok, technikai tudnivaló.
2: Jó, tudod, bő másfél hét múlva kihelyezzük szépen a kis helyünket, a Pannon TV-s helyünket a Kóstanyára, Valkai sorra, és egy 15 fő stábbal leforgatjuk a Grillbátyárok második évadát. Készen állnak a versenyzők, 80 ismét, készen állnak a bírók, belőlük is van bőven, úgyhogy én nagyon-nagyon bízok benne, hogy sikerül összehoznunk egy legalább olyan jó műsort, mint az előző évad volt. Hogy mikor kerül adásba, azt még nem áruljuk el, rögzítjük, megcsináljuk, és akkor bízzuk a legjobbakat, meg hogy nézik majd az emberek.
1: Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok.
4: Köszönjük a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
4: Műsorajánló.
5: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25.

0: Medigroup Központ, Szabadka.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Heves zivatarokra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet, amelyek jégesővel és viharos széllel is járhatnak. A jelenségek ma délutántól főként Szerbia hegyvidéki területein fordulhatnak elő. Az éjszaka folyamán Vajdaságban és az alsó Drina vidékén egy Magyarország és Horvátország felől érkező zivatarzóna okozhat újabb viharokat. Csütörtökön pedig Közép- és Dél-Szerbiában várhatók hasonló időjárási jelenségek. Az RHMZ szerint egyes térségekben narancssárga, máshol sárga riasztás van érvényben. Már nagyban dolgoznak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Holdanként 30 mázsa hozammal számolnak a gazdák, a felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Afrikai sertéspest is járványt regisztráltak Horvátországban, az Eszék-Baranya megyében található Viljevó községben. A hatóságok a laboratóriumi megerősítés után azonnal megkezdték a védekezést. A szabályoknak megfelelően az érintett telepen mind a 62 sertést le kell ölni és biztonságosan megsemmisíteni. Jelenleg vizsgálják a fertőzés eredetét és a lehetséges terjedési láncokat. Nem hozott látványos tiszavirágzást a tegnapi nap Magyar-Kanizsán. Bár a Tisza vízhőmérséklete meghaladja a 23 Celsius fokot, és a folyó nyári vízállás tapasztalható, a kérészek csak nagyon kis számban jelentek meg. A következő napokban még erősödhet a jelenség, így továbbra is érdemes figyelemmel kísérni a Tiszapart eseményeit. Szombattól újra közlekedik a Bár Szabadka Bár nemzetközi szezonális vonat, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én elindul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyorsvonat szeptember 14-ig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 euró 40 centet kell fizetni.
2: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, Vajdaságban ma többször megnövekszik a felhőzet, és már napközben is lehet zivatar. Az éjszaka folyamán viszont a meteorológusok szerint biztos megérkezik a rossz idő, esővel kísért zivatarokra számíthatunk, csütörtökre lehűl a levegő.
2: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti.
7: Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.do.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
10: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak Pannon Rádió.

0: keverve nem felrázva. Annó Presszó.
1: 11 óra 10 perc van, és a Presszó folytatásában Franciaországba, egészen pontosan Párizsba és Disneylandbe látogatunk egy kicsit természetesen, és sajnos csak képzeletben, a beszélgető partnerem pedig Lajkó Anett lesz, ugyanis hagytam egy kicsit, hogy hát egy órát, hogy pihenjen, aztán így a reggeli után, és egy kicsit így visszarángattalak a stúdióba egy kis izgi élménybeszámolóra.
2: Így van, szia! Hát köszöntöm a hallgatókat ismét.
1: És, igen, amit még el kell mondanom, és elfelejtettem mondani a bevezetőnél, hogy az utazás egy különleges időszakra is esett. Ugye a Paris Saint-Germain történelmi bajnokok ligája győzelmét követően a városban hatalmas volt az ünneplés. Ti pont akkor ott voltatok a rendbontásnál, majd erről is kérdezlek.
2: Randalíroztunk.
1: Ti voltatok azok?
2: Mi, persze.
1: Hol van? Na de hát majd erre még visszatérünk először is, most menjünk át ezeken a kötelező körökön. Na, miért pont Párizs? Jártál-e már korábban?
2: Azért Párizs, mert lányom vágya ez évek óta, nagyon-nagyon régóta egyébként, ő nagyon szeretett volna eljutni Párizsba, és én tavaly ősszel megígértem neki, hogy idén szülinapjakor el fogunk utazni. És akkor az ő szülinapja és a kisebbik fiam szülinapja között néhány nap van, úgyhogy akkor úgy időzítettük, hogy akkor mindkét szülinapot ott ünnepeljük meg, és akkor igazából ezért Párizs. Marci már kiválasztotta Barcelonát, ő a legnagyobbik gyerek, ugye? Úgyhogy mondta, hogy most a két kicsivel Párizsba voltunk, akkor vele majd Barcelonába kell menni, mondtam, oké, úgyhogy kezdem a gyűjtést. Úgyhogy ősszel eldöntöttük, és akkor Belgrádból indultunk. Én Párizsban nem voltam, még Franciaországban jártam, már Párizs kimaradt.
1: És hány napot voltatok, hogyan terveztétek meg?
2: 5 napot, és teljesen mi szerveztünk igazából mindent. Nem nagyon szoktam utazási irodán keresztül utazni, sőt, egyetlen egy nyaralás volt, amit utazási irodán keresztül foglaltunk le. Én szeretem úgy egyedül ezeket így kitalálni. Meg ugye a programokat is, Belgrádból indultunk egyébként, nagyjából 1,5 óra az út, de kicsit még előbb is odaértünk egyébként, de hogy 1,5 óra? Nem 1,5 óra. Én azt gondoltam, hogy 1,5 óra, 2,5 óra kb. És azért 1,5 óra van a fejemben, mert én 1,5 órára vagyok így kalibrálva, tehát azt mondtam, hogy nekem úgy annyi a repülésből elég, de hogy ez úgy mindig kitolódik, és akkor... Nagyjából 2,5 óra volt Párizs, és hát én most már nem is annyira durva, mert ott, ami így rögtön feltűnő volt, hogy nagyon nyugodtnak tűnnek az emberek. És akkor gondoltam, hogy szuper, most én itt így töltekezni fogok, hazajövök is, majd én is ezt a nyugalmat fogom magamból árasztani, és teljesen chillben leszek. Hát ahogy hazajöttem, rögtön jöttek ugye itt az évvége körül a bonyodalmak, munka, minden, úgyhogy kb. Ennyi maradt ebből.
1: De amíg ott voltál, addig
2: amíg ott voltunk, addig kikapcsolódtunk, igen, és akkor mi már igazából itthon kitaláltuk, hogy melyek azok a helyek, ahol mindenképpen szeretnénk elmenni. Említette Disneylandet. Disneylandhez a belépőket már online megvettük hónapokkal korábban, mert hogy azért azok elfogynak is, és jó időben lecsapni rájuk. Ez pont a lányom szülinapjának napjára időzítettük, tehát május 28-án mentünk. És akkor itt is van két terület van, van maga a Disneyland, és van még egy másik terület, amit egy nap alatt bejárni lehetetlenség, és akkor mi úgy döntöttünk, hogy oké, akkor csak Disneylandet választjuk. Hát 15 órát voltunk ott. 15 órát. Amikor kifizeted a belépőt, onnantól kezdve neked csak az ételért, italért kell fizetned, hogyha bemész. Egyébként ott az éttermek viszonylag normál áron működnek, tehát hogy azért olcsóbb mondjuk, mint Párizs belvárosában bárhova beülni. Nagyon nagy a választék, hát és egyébként fantasztikus az egész, tehát gyönyörű részek vannak, tematikusan vannak kialakítva, hogy most akkor itt a Csipke Rózsika kastélya, akkor ott a sárkány, akkor nem tudom, Alice Csodaországban rész, Star Wars rész, tehát minden van. Gyönyörű.
1: Melyik volt a kedvenced, melyik rész, melyik attrakció volt?
2: Csipke Rózsika kastélya gyönyörű volt, ugye minden este egyébként van tűzijáték, meg fényfestés, ezen a kastélyon zajlik ez az egész produkció egyébként, ami 22 percig tart, nem tudom, hogy miért pont 22 percig, ez miután besötétedik, akkor kezdődik, és ez hatalmas nagy élmény volt, gyönyörű. Én korábban ugye videókat láttam erről, és tényleg lányom meg is hatódott, nagyon-nagyon szép volt. Úgyhogy mindenképpen ez, de hát mentünk mindenfelé, szellemvasút, én a szellemvasútban féltem, be kell vallanom, gyerekek azok bírták a gyűrődést, én kicsit úgy jöttem ki, hogy hát köszönöm szépen, ennyi elég volt, állítólag a világ egyik legszebb szellemvasúta található itt Disneylandben.
1: Semmi szépséget nem láttál benne.
2: Hát igen, mert hogy igazából én olvastam róla, hogy itt nem arra megy ki a játék, hogy téged megijesztenek. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy te mész, ülsz a kis vasúton, és akkor hopp, valami elkapja a lábadat, vagy eléd ugrik, hanem maga a látvány nagyon kidolgozott, és ilyen hologramos dolgok is vannak. De hát ijesztőek. Tehát van egy ilyen rész, amikor te mész a kis vonatoddal, és akkor valahogy megfordul az ülésed, és szembe kerülsz egy hatalmas nagy tükörrel, és amíg haladsz el, látod magadat a tükörben, közben meg ilyen szellemek így megjelennek mögötted. Meg, szóval, na, én az ilyenektől kikészülök egyébként, úgyhogy...
1: Hát nem csodálom. Említetted, hogy ugye újonnan a csillagok háborúját is meg lehet találni a Disneylandben. Akkor most így adja magát a kérdés, hogy ez a park mennyire szól a felnőtt és mennyire a gyerekeknek?
2: Mindenkinek, mindenkinek. Szóval egyébként nekem több ismerősöm is volt, aki felnőttként, úgyhogy még nem született meg a gyereke, ment el Disneylandbe. Általában mindenki ezt szereti a szülinapok környékére időzíteni. Vannak egyébként hotelek is a Disneyland területén, egy ismerősöm meg is szállt egy ilyen hotelben, és akkor gyakorlatilag te egész nap vagy napokig, amíg ott laksz, addig körbejárhatod az egészet, van időd rá jócskán. Nekem azért az egy nap elég volt, tehát hogy úgy Van Párizsban elég sok látnivaló, amit úgy szerettem volna mindenképpen megnézni, úgyhogy egy nap Disneyland pipa, és pont elég volt.
1: Volt-e valami szülinapi rituálé a szülinaposoknak? Volt-e valami kis apróság?
2: Régen ez úgy működött, hogy kaptak egy badge-et a beléptetéskor a szülinaposok, most meg úgy működik, ezt valamiért megszüntették ezt a rendszert, hogy amikor megtudták, hogy szülinapja van a mamnának, akkor mondták, hogy ó, hát akkor fáradjunk át a Disneyland városházájára, mert hogy van ilyen, minden gyönyörű amúgy. Tehát, mint hogyha egy mesében lennél, vagy több mesében egyszerre, és akkor ott bevezették egy terembe, leültették, és akkor mondták, hogy jó, akkor most felhívjuk Mikit, Miki Egeret, és akkor ő fog majd gratulálni a szülinapodra, és akkor ott hívtak egy számot, akkor Manna oda tartott a fülét, és akkor a Miki a kis hangján, hogy happy birthday to you! Lehadart a Manna teljes extázis. És meg volt győződve róla, hogy a Miki Egerrel beszél, de az az igazság, hogy én is meg voltam győződve, hogy tényleg a Miki Egérrel beszélt telefonon.
1: Az szerintem nagyon, nagyon aranyos kis gesztus. Mi az, amit szerinted a Disneylandbe készülő utazóknak mindenképpen tudniuk kell?
2: Igazából olyan nagyon nagy tudnivaló, tehát olyan szempontból, hogy mi akkor voltunk ott, amikor volt ez a hőhullám, tehát alapvetően július végén szokott ilyen meleg lenni, mint amilyen most május végén volt. De igazából ez ott sem volt zavaró, mert nagyon sok az árnyékos terület. Arra kell fölkészülni, egyetlen jó tanácsom, kényelmes cipőt vigyenek magukkal, és ennyi gyakorlatilag. Igazából, hogyha valaki kifizeti belépőt, onnantól kezdve mondom, tehát bármire semmi. Fel lehet ülni, arra lehet számítani, hogy nagyjából, hát általában vannak olyan eszközök, azt írják, hogy gyakran előfordul ez, hogy egy-másfél órát is kell várni arra, hogy te fölülhess.
1: Igen, ez lett volna a következő kérdés.
2: De mi egy ilyennel találkoztunk, ahol és írja egyébként minden ilyen kis, nem tudom, vasútnál, vagy ringispélnél, bármi körhintánál, akárhol, hogy mennyit kell várni. Egynél láttam, hogy egy óra volt a várakozási idő, többinél 15-20 perc, és egyébként gyorsabban haladtak a sorok. Tehát, hogy igazából, ha azt látják, hogy hosszúak a sorok, akkor se ijedjenek meg, mert haladós. Ez az egyik. A másik nagyon érdekes, senki nem turakodott. Tehát nem voltál ilyen, hogy most jaj, nem veszem észre, hogy te itt állsz, és eléd megyek. Tehát abszolút semmilyen. Ez nincs benne a kultúrájukban. Főleg itt egyébként turisták vannak, de hogy alapvetően úgy látszik, hogy akkor a turisták kultúrájában sincs benne, hál' Isten. Mondom, éttermek tekintetében, tehát gyakorlatilag ott a helyszínen mindent be lehet szerezni, ételt, italt, fagyit, sütit, bármilyen típusú ebédet, tehát ugye, ami gyerekek is szeretnek. Nyilván vannak ilyen exkluzívabb éttermek, de alapvetően nagyjából Szabadkai áron elérhetőek a burgerek, vagy bármi egyéb, amit mondjuk a gyerekek preferálnak ilyenkor.
1: Arra gondoltam, hogy lehet, hogy a belépővel adják a kultúrát is egy időben.
2: Lehet.
1: Térjünk rá akkor most Párizsra, annyi mindenről kell, nem kell, akarok beszélgetni. Mennyire jött át neked akkor a párizsi életérzés, az a hangulat, az utcák, a kávézók világa?
2: Teljesen, ó, hát én ezt nagyon éltem, teljesen átjött. Én mindig egyébként olyan turista vagyok, hogyha ott vagyok valahol, akkor abszolút próbálok úgy elvegyülni, és igazából nem feltétlenül turistaként megélni az egészet, hanem úgy beleképzelem magamat a helyiek élethelyzeteibe. Hát igen, azt láttam, hogy nagyon nyugodtak, és ezzel úgy tudok azonosulni. Nagyon érdekes dolgaik vannak, érdekes dolgokat vettem észre. Például hőhullám volt, amikor mi ott voltunk, nem használnak légkondicionálót sehol, tehát se a tömegközlekedésen, boltokban, éttermekben sehol. Ilyen nagyon pici, mint egy ilyen fél telefon, akkora ilyen kis kézi ventilátorokkal járkálnak mindenhol, és azzal így fújkálják magukat. Hát gondoltam magamban, szuper, hát én nekem nincs ilyen ventilátor, majdnem hűgutát kaptam. Nagyon kevés mozgó lépcső van a metró aluljárókban is, ahol mi voltunk, hatalmas metró aluljárók, főleg lépcsőzni kell. Nagyon érdekes volt az, hogy ők hogy figyelnek a gyerekekre, tehát majd itt beszélünk, gondolom, a foci meccsről is, hatalmas tömegbe mentünk, ott őrjöngött mindenki, de hogy mindenki nagyon figyelt arra, hogy itt van most három gyerek, és nem csak az én gyerekeimre, hanem mindenki más gyerekére. Azt láttam, hogy tényleg úgy vigyáznak rájuk. Ez egy ilyen közösségi program, hogy vigyázunk egymás gyerekeire, ahogy én ezt tapasztaltam. És nem mondanám azt, hogy ilyen nagyon jókedélyűek, tehát nem azt látom rajtuk, hogy hú, most ők ilyen önfeletek, hanem tényleg ezt a nyugalmat inkább, kimért nyugodt természetűek, ahogy tapasztaltam.
1: Elfeltorony? Meg volt?
2: Elfeltorony, meg minden este elmentünk, meg volt, hogy napközben is egyébként. Nem mentünk fel, mert ott viszont tényleg hatalmas sorok voltak, és nem tudom, hát most ahogy én néztem, fellépcsőzni az elég durva lehetett, lifttel biztos, hogy nem mertem volna, mert se volt ráállva, hogy ő bizony föl fog menni, de aztán ő is látta, hogy milyen sokan vannak, és akkor letett róla. Tehát most nyilván nem engedtem volna föl egyedül, akkor fölmentem volna vele, de fantasztikus. A világ összes lánykérését végignéztük. Tehát én ezt nem hiszem el. Oké, láttam már TikTokon egy csomó olyan videót, ahol pont az Eiffel-toronynak kérték meg valakinek a kezét, de én ilyet nem láttam. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy minden ötödik percben hallod, mert úgy van, hogy van az Eiffel-torony, és körülötte hatalmas füves terület, és akkor mindenki ott piknikezik, mi is ott feküdtünk minden este, és akkor este 10-kor kezdődik az esti kivilágítás, és akkor 10:00-kor és 11:00-kor pedig jönnek ilyen kis fényecskék, amik így végig futnak az egész Eiffel-tornyon, ez néhány percig tart, gyönyörű egyébként. Nagyon sokan vannak, és akkor 5 percenként hallottad a tömegből, hogy hú, nem tudom, nagy öröm, újongás, és akkor mikor már hátrafordultam, akkor mindig már láttam egy férfit, aki épp térdre ereszkedett, és akkor mindenki örült, meg mindenki ünnepelt. Ez tök vicces volt. Úgyhogy igen, oda nem mentünk fel. Voltunk a Louvre-be, sem mentünk, tehát a Louvre-be nem mentünk el, mert én is úgy voltam, hogy jó, most tudom, hogy nagyjából mik vannak ott, milyen alkotások.
1: De ez is hatalmas.
2: Hatalmas is, igen, és akkor úgy döntöttem, hogy én inkább a Dorsey Múzeumban szeretnék elmenni, ahol ott vannak az impressionistáknak az alkotásai. Ugye Van Gogh, Monet, Manet, Gauguin, gyönyörű képek, tehát gyakorlatilag a leghíresebb alkotások, a Csillagos éjszakától kezdve, tehát gyönyörű festmények, és akkor ezeket ott végigjártuk, volt egy ilyen kis kultúrprogram a gyerekeknek, ott az órákkal később kikérdeztem tőlük, hogy akkor kik az impresszionisták, milyen lemzi, milyen ecsetvonás, fény, mindent. Úgyhogy mondtam nekik már itthon, hogy lesz egy ilyen anyaprogram, amire kötelező jönnötök, de hogy ehhez ragaszkodom. Tehát, hogy anélkül nem jövünk haza, hogy nem láttam ezeket a festményeket.
1: És mit kóstoltatok-e valamit a francia konyhából?
2: Hát a csigát. Én csigát ettem gyerekkoromban. Kb. 6 éves lehettem, azóta nem. És hát nyilván a banda már itthon leszögezte, hogy hát ők bizony fognak csigát enni. Jó. Igazából talán a Mersének ízlett a legjobban. Tényleg? Ami a legmeglepőbb, mert hogy ő a legfinnyásabb, legválogatósabb gyerek a három közül. Csigát ettek, ettek osztrigát, Azt ugye nagyon szeretik Franciaországban, hát attól nem volt, hát attól pláne nem voltak elragadtatva, pedig finom volt, kékagylót is kóstolták, ugye azt nem, pedig tengeren mondjuk ehettek volna, de eddig még nem ettek. Meg hát a francia hagymaleves, amit én nem rendeltem, Manna rendelt magának is, hát nagyon furán nézett ki, ilyen, hát inkább úgy nézett ki, mintha mi káposztaleves lenne, vagy nem tudom, ilyen barna, sötét barna is olyan, nem tudom, nem volt annyira bizalomgerjesztő, pedig normális helyre mentünk azért. Nem is ízlett neki. Mondta, hogy itthon a Zoli egyébként sokkal finomabbat főz, úgyhogy ez így megvolt a dicséret. Úgyhogy ennyi volt a speciális, hát nyilván bagettet vettünk, meg croissant, tehát hogy ezek a szokásos dolgok, ezeket meg kellett, hogy kóstolják, hogy milyen ott Párizsban, de nagyjából ennyi volt.
3: És akkor most jönnek az ilyen pesgős részek, hogy az utazásatok idején zajlott a Paris Saint-Germain bajnokok ligája győzelmének az ünneplése. Mikor szembesültetek azzal, hogy így valami rendkívüli történik a városban?
2: Előző nap, kora délután már olyan fura volt, hogy elkezdték bedeszkázni a kirakatokat. Tehát az üvegfelületekre helyeztek ilyen deszkákat, és akkor azokat így fölkalapálták, fölhelyezték. És akkor én úgy hirtelen nem is tudtam, hogy mi ez, és akkor tesó mondta, hogy jaj, hát igen, hát BL döntő lesz másnap, és akkor hát igazából az az érdekes, hogy én arra számítottam, hogy ha ők nyernek, akkor itt ünneplés lesz, de hogy semminek nem esik majd bántódása, igazából az egész várost szétverték, még így is, hogy nyertek. Úgyhogy nem tudom, hogy mi szokott lenni olyankor, ha veszítenek. Bele sem merek gondolni. Szóval így indult, és akkor aznap, amikor volt a BL döntő, akkor már olyan fura volt az is, hogy mi akkor mentünk el a Montmartre-ra, tehát azt a részt bejárni, meg a Sacré-Cœur-t megnézni, és akkor ott néztük a térképen, hogy akkor hol van a metró, meg hogy is kell, hogy menjünk tovább, és akkor olyan fura volt, hogy már lezártak metró aluljárókat is. Mondom, jó, mondom, úgy látszik, hogy itt akkor tényleg lesz valami buli. Tudtunk ráadták, hogy nincs nyilvános meccs közvetítés terror fenyegetettség miatt, tehát még régebben azért ott az Eiffel-torony környékén is ki voltak vetítve ezek a mérkőzések, fontosabb meccsek. Most ilyen kocsmákból lehetett nézni, akkor mi is választottunk egy ilyen helyet, és elmentünk oda, és akkor hát nyertek. Hát már akkor olyan érdekes volt a hangulat, tehát ott akkor már ment a robbantgatás, füstbomba, tűzijáték, minden, de akkor még világos volt. Ja, ez még egy olyan nagy érdekesség, vagy ilyen furcsa volt megszokni, hogy 10:30-kor este még szinte világos van. Uh-huh. Úgyhogy mi mindig éjszaka kettőig botorkáltunk, olyan volt, mintha kora este lenne gyakorlatilag. És akkor utána úgy döntöttünk, hogy hát mi akkor elmegyünk az Eiffel-toronyhoz az ünneplő tömeggel. Most így utólag, ahogy visszanézem a felvételeket, én nem tudom, hogy mertünk menni. Több százezren voltak az utcán, gyalogosan is, motorokkal zugatták a motorokat, kocsikkal lógtak ki az autóból, ültek az autó tetején, lengették a zászlót, behajtott egy rendőrautó, akkor annak nekiestek, ütötték, ki kellett, hogy tolasson a rendőr. Tehát, hogy nem volt éppen veszélytelen, Marci focizik, odáig volt, már aznap vettünk egy Paris Saint-Germain-es meszt nyilvánvalóan, És akkor ő ezt úgy élvezte, meg igazából én is úgy voltam vele, hogy hát ha már ott vagyunk, akkor hadd örüljünk. Őszintén én azt sem tudom, hogy kik a játékosok, kik játszanak ebben a csapatban, de úgy vitt magával a hív, mert örültem. De a párizsiakkal örültem. Úgyhogy nagyon jó volt. Éjszaka értünk haza, egész hajnalig hallottuk egyébként a szobánkból, ahogy randalíroznak kint. Történt egyébként késelés is, mindenféle dolog. Reggel a pékség, ahova jártunk, annak is a kirakata be volt törve, meg minden. Gyakorlatilag az egész város szét volt verve, és nem tudom, hogy miért. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi értelme van ennek így. De föl voltak rá készülve viszonylag. A párizsiak érdekes volt az, hogy rengeteg gépfegyveres rendőrt lehetett látni aznap az utcákon, de ők úgy nem, tehát ilyen nagyon nyugodtak voltak. Tehát nem úgy zajlott, mint mondjuk itt Szabadkán is, ha van egy fontosabb mérkőzés, akkor jönnek ugye a terror elhárítók, meg van előttük ez a nagy pajzs, itt nem. Itt fogták a gépfegyvert a kezükben, és csak így álltak nyugodtan. Tehát, hogy nem is láttam én semmiféle rendőri intézkedést egyébként. Hát volt minden, zajos volt nagyon. Úgyhogy meg hát az Eiffel-torony is ugye francia zászló színeiben világított, meg minden. Szóval volt egy ilyen nagy ünnepi hangulata, ilyen extatikus, de azért úgy kicsit úgy meg is voltunk ijedve, szóval azért figyelni kellett, hogy kikkel állsz le beszélgetni, merre mész, hova mész, nehogy meglökd a másikat, ki tudja, hogy mi lesz a vége, vagy tehát ilyen. Az, hogy arzenál, az ki se esd a szádon, meg megölnek, úgyhogy ilyen.
3: Választani kell egy konkrét pillanatot, így a beszélgetésünk végére, melyik volt a kedvenc pillanatod ebben az utazásban?
2: Úristen.
3: Ez az a legnehezebb kérdés.
2: Kedvenc pillanatom?
3: Húha.
2: Nekem azok voltak, a többen kedvenc pillanatom volt, amikor tudod, csak így leültünk, és így néztük így a járókelőket, meg úgy a város hangulatát, meg az volt még a kedvenc pillanatom, amikor egy ilyen jellegzetes párizsi virágpiacra bekeveredtünk, és az a rengeteg különleges növény, amit mi még itt még soha nem láttam, nem is tudtam a létezésükről, meg az egész hangulat, a helyiek, ahogy ott vásárolgatnak, azok a különleges ruhák, amikben ők járnak, meg úgy ennek a piacnak a hangulat. Nagyon érdekes, hogy most ezt mondom különben, de ez jutott most így elsőre eszembe, hogy talán ez, hogy ott láttam, hogy tényleg milyenek a helyiek.
3: Mit lettél a helyieknél az öltözködésen? Tényleg adnak a...
2: Vagy... Nagyon érdekes, hát a nőknél én, amikor voltam Franciaországban, mindig azt láttam, hogy nincs, tehát smink, nincs rajtuk, nincs műköröm, gillak, semmi, tehát nagyon-nagyon... hogy is mondjam, ilyen természetesek, viszont csinosak, nagyon szépek, és mindenki van valamilyen extrém darab, tehát vagy egy extrémebb gyűrű, vagy a férfiakon egy extrém szemüveg, vagy egy cipő, tehát van valami formabontó, és az időseken is ugyanúgy, ugye nagyon sok a fekete bőrű is egyébként Párizsban, ők meg, na, náluk láttam azt mondjuk csajoknál, hogy műszempilla, smink, tehát hogy ők kicsit ezért határozottabban ki is sminkelik magukat, De ennyi. Tehát, hogy tényleg természetes szépség, hát ennyi. Gyönyörűek. Mindenki nagyon szép. És nincsenek hajléktalanok. Biztos, hogy vannak olyan külvárosi részek, mentünk mi külvárosi területen is, Párizs belvárosában abszolút, tehát nem azt tapasztaljuk, amit mondjuk Budapesten.
3: Az utolsó kérdésem, hogy ez a Párizs vágyak doboza, az betelítődött-e, vagy így visszamennél, és pótolnád?
2: Én visszamennék, bármikor visszamennék, hát a gyerekek is a tudtomra adták, hogy anya, még jönni akarunk ide, mondtam, hogy oké, gyűjtsétek a zseppénzt.
3: Hát ez egy jogis végszó legyen, gyűjtsétek a pénzt.
2: Igen.
3: Nagyon szépen köszönöm a színés élménybeszámolót.
2: Én is köszönöm, sziasztok!

0: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: 11 óra, 43 perc van, és hát felhívnám a figyelmeteket arra, hogy pár nap múlva megkezdődik a strandszezon Szabadkán, nyílik a sétaerdei medence, pontosan dátum szerint június 13-án délben fog megnyílni a kapu a fürdőzők előtt, és egy felújított komplexum várja majd a látogatókat, a fürdőzni vágyókat. Mondom a munkaidőt, a hét minden napján nyitva tart egyébként a sétaerdei medence, hétköznapokon 6:30-8, illetve 11 és 18 óra között lehet menni fürdeni, tehát lényegében egyszerűsítve nem sok változás van az előző évekhez mérten, ami a munkaidőt illeti, van ez a nagyon korán kelőknek egy jó kis időpont, meg utána a délután, akik azért jobban szeretnének aludni is. Hétvégén 6:30-8 között lesz nyitva a medence, illetve délután 11 és 19 óra között fogadja a látogatókat. Kivétel hétfő, amikor technikai napot tartanak a medencében, és akkor 12 órától lehet csak menni, tehát délutáni sávon lehet majd úszni. Mondom a jegyek árait, idén a felnőtt napi egy 320 dinárba kerül, a gyermeki egy ára 190 dinár, azonban 5 éves korig a belépés ingyenes, nyugdíjas kártyával rendelkezők pedig szintén ingyenesen használhatják a medencét reggel 6:30-8 között.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Hannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
0: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
4: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
0: Műsorajánló.
5: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
6: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről!

0: építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
1: Média támogató a Pannoner TV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Elindult az árpa betakarítása Magyar Kanizsa határában is. Alacsonyabb lehet a búza termés Bánátban. Szombaton nyílik meg a sétaerdei medence Szabadkán, és még mindig várják a kérészek főrajzását a Tiszán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, mondom a részleteket. Elindultak a kombájnok Magyar Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Az első adatok szerint holdanként 30 más a hozammal számolhatnak a gazdák. A felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Fejős Ornella tudósít.
2: Medárd napján kezdődött az aratás Magyar Kanizsa községben. Mivel nem volt egységes a kelés, és az elmúlt hónapokban csapadékot sem kaptak egyformán az árpa parcellák, így elsőként ott kezdték meg a betakarítást, ahol gyengébben alakult a fejlődés, ami miatt korábban következett be az érés. Bata Erzsébetet, a Magyar Kanizsai gazdakör elnökét hallják.
3: Volt, aki megkezdte a parcellát és abba hagyta, mert azért még puha, tehát kevés olyan tábla van, amit már lehetett. Így folytatódna a hőmérsékleti viszonyok, ilyen magasak maradnának, pár nap múlva jó zömébe menne az aratás.
2: Az aromi felvásárló cégbe megérkeztek az első kocsi árpával. Vajda Bernárd felvásárló és egyben kombájnista elmondta, elsőként az Ustorka közelében lévő parcellákat kezdték elvágni, ugyanis ezen a részen nagyon kevés csapadékot kapott a növény. Hozzátette, az első mérések nem rosszak, 30 mázsa körüli holdankénti termést mutatnak. A minőség sem rossz, a hektós súlya 65-ön felül van, ami a száraz idő ellenére kimagaslóan jó.
4: Egy átlagos termésnek számít, mert ugye már hozzászoktunk a 35-40 mázsához, ahhoz képest ez a 10-20%-kal való visszább esés nem olyan katasztrofális, ha alapul vesszük azt, ugye, hogy milyen száraz ősszel vetettünk, aztán volt téli csapadékunk, amit segített, viszont nagyon száraz tavaszt kaptunk, különösképpen ez az ustorkai régió, úgyhogy mindent összevetve elégedettek lehetünk.
2: A felvásárló szerint a számok várhatóan növekedni fognak, hiszen a jobb állapotban lévő parcellatáblákon ennél nagyobb lehet a hozam. A felvásárlási ár most 18 dinár. Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke.
3: Ez sem elegendő, hogyha azt veszük, hogy mekkorák voltak a befektetési költségek. Tehát itt megjegyzendő az is, hogy amennyiben rekordtermést takarítanának be az emberek, még akkor is veszteségben lennének, mert az input anyagok rendkívül ilyen megdrágultak.
2: Az árpa betakarítását követően a búza kombájnozása kezdődik majd el. Ebben is nagy kárt okozott a tavaszi szárazság és a májusi fagy. Egyelőre nem tudják megmondani, mekkora és milyen lesz a hozam.
1: Bánátban a csapadékhiány és a májusi fagyok negatív hatással vannak az idei búza termésre. A tavainál alacsonyabb hozamot jósolnak. Biztató viszont, hogy az őszi árpa betakarítása már elkezdődött, és hogy a hektáronkénti átlaghozam 7 tonna körül alakul. Hangzott el a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat mintaparcellái megtartott találkozón. Kecskés István és Annus Beatrix riportja.
5: A nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat Zlatica település közelében 90 hektár állami földet munkál meg, ezek a parcellák mint a gazdaságok. György Stojankovic, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat igazgatója. Azért vagyunk itt, hogy összehasonlítsuk, megnézzük, értékeljük, hogy milyenek is valójában a parcellák, hogy tapasztalatokat cseréljünk a gazdákkal, a mezőgazdasági termelőinkkel, valamint a magházak képviselőivel, ahol nagyjából láthatjuk, milyen terméshozamok várnak ránk, és milyen évünk lesz. A szárazság okozta gyenge kukoricahozam miatt a termelők egyre több kalászost, illetve olajrepcét vetnek, mert ezek a kultúrák jobban viselik a csapadékhiányt. Közép-Bánátban ősszel 57 ezer hektáron vetettek búzát. Snezana Paradjenovic, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat szakmunkatársa. Ami az őszi kalászosokat illeti Közép-Bánát területén, elmondhatjuk, hogy az állapotuk különböző. A helyzet településenként és a termelők által ebben az évben hozott általános agrotechnikai intézkedésektől függően eltérő. Biztosan állíthatjuk, hogy bizonyos százalékban a termés csökkenés minden parcellán tükröződni fog, elsősorban az áprilisi kevés csapadék miatt. A búza aratása Bánátban 10 nap múlva kezdődhet, míg az őszi árpa betakarítása már elkezdődött. Zorica Rajačić, a Nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat szakmunkatársa. Úgy gondolom, hogy ez az év sok korábbi évhez hasonlóan az árpa jegyében telik majd. Itt jó árpahozamra számítunk. A betakarítás tegnap előtt kezdődött ezekben a napokban, a Közép-bánáti régióban, és hektáronként 7 tonna hozamot regisztráltak. A tartományi mezőgazdasági titkárság továbbra is támogatja az öntöző rendszerek beszerzését. Petár Szamolovac, tartományi mezőgazdasági titkár helyettes. Nem volt elég nedvesség a talajban, késett a csapadék, és a gazdák már egyes helyeken kénytelenek voltak a búzát is öntözni, ami ritkaságnak számít. Idén erre a célra 480 milliót biztosítottunk. A beérkező pályázatok feldolgozása folyamatban van. Körülbelül egy hónap múlva várható döntés a mezőgazdasági termelőink számára, hogy megkezdhessék beruházásaik megvalósítását. A mintaparcellák megtekintése mellett bemutatták a mezőgazdaságban egyre inkább használatos dróntechnikát is.
1: Pár nap múlva megkezdődik a strandszezon Szabadkán. A Sétaerdei medence június 13-án délben nyílik meg a fürdőzők számára, ahol felújított komplexum várja az odalátogatókat. Vajtai Viktóriát hallják.
2: A város idén is jelentős pénzösszeget fordít arra, hogy a lakosok élvezhessék a Sétaerdei medence kínálatát a nyári hőségben, nyilatkozta Tóth Róbert, a Városi Tanács kommunális ügyekkel megbízott tagja.
0: Szabadka város költségvetés belbere az évre is elő van látva 208 millió dinár, ez a stadion közvállalat működésére van. A stadion közvállalat 7 objektumot működtet, amelyben ugye a polgárok használják, és több mint 150 sportklub helyezkedik el.
2: A téli időszakban sem állt meg az élet a Sétaerdei komplexumban. Az olimpiai medencében lecserélték a csőrendszert, felújították a medencéket és a csúszdákat, valamint egy új tűzvédelmi rendszerrel is bővült a közkedvelt pihenőhely. Dimitrioszki Tamara, stadion kommunális közvállalat igazgatója.
6: A Sétaerde nyitott medence a hét minden napján nyitva fogja tartani a kapuit, és hétköznapokon 6:30, illetve 11 és 18 óra között, hétvégeken pedig 6:30, illetve 11 és 19 óra között fogjuk fogadni a látogatókat. Itt kivételt képez a hétfői nap, amikor is technikai napot tartunk a Sétaerde nyitott medencén, ezen a napon 12 órától fogadjuk a vendégeket.
2: Idén a felnőtt napi egy 320 dinárba kerül, a gyermekjegy ára 190 dinár, azonban 5 éves korig a belépés ingyenes. A nyugdíjas kártyával rendelkezők pedig szintén ingyenesen használhatják a medencét reggel 6:30 között. Dimitrioszki Tamara hangsúlyozta, hogy bíznak abban, hogy az idei év is sok élményt fog biztosítani az ide látogatóknak.
1: Szombattól újra közlekedik a Bár Szabadka Bár nemzetközi szezonális vonat, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én elindul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyorsvonat szeptember 14-éig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30,40 euró kell fizetni. Bár minden természeti feltétel adott a tiszavirágzás kibontakozásához, a vártnál jóval szerényebb látvány fogadta tegnap kora este az érdeklődőket a Tisza magyar kanizsai szakaszán. A szakértők szerint azonban még korán sem ért véget a különleges természeti jelenség időszaka. A következő napok még tartogathatnak meglepetéseket. Koromsarolta tudósít.
7: A kedvező körülmények ellenére ezúttal elmaradt a látványos tiszavirágzás a Tisza magyar kanizsai szakaszán. Ennek ellenére sokan kilátogattak a folyópartra, abban a reményben, hogy szemtanúi lehetnek a kérészek rövid életű násztáncának. Voltak, akik a partról figyelték a vizet, mások pedig hajóra szállva próbálták közelebbről megélni az egyedülálló természeti jelenséget. Jakab Otília.
8: Úgy értesültünk, hogy mai nap lesz talán a tiszavirágzás, és akkor a kolléganőimmel eljöttünk, ők is szintén nyugdíjban vannak, Szabadkáról, meg Kanizsáról, és akkor én voltam tavaly is, nagyon szép volt.
7: A folyó vízhőmérséklete meghaladja 23 Celsius fokot, a vízállás pedig a nyári időszakra jellemző szinten van. Ezek a feltételek általában ideálisak a lárvák előbújásához és a tömeges rajzáshoz. Ennek ellenére ezúttal csak elvétve lehetett tiszavirágokat látni a vízfelszín felett. Sarnyai Csaba, magyar kanizsai hajós kapitány.
9: Meleg a vízállás, nyári vízállás, tehát nincs is semmiféle vízmozgás, még fél méter sem, ami esetleg befolyásolná a tiszavirágzást, tehát minden úgy kerek, ahogy van, úgyhogy várjuk a félrajzásokat.
7: A szakértők szerint a tiszavirágzás pontos időzítését több tényező is befolyásolhatja. A szél, a légnyomás változása vagy az előző napok időjárása egyaránt hatással lehet a rajzás intenzitására. A jelenség ezért nehezen kiszámítható, és akár egyik napról a másikra is felerősödhet. A következő estig így még tartogathatnak látványos pillanatokat a Tisza parton.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
10: Időjárás.
11: Szabadkán pillanatnyilag 28 fok van, kellemes napsütésben van részünk a délután folyamán. Nem kell számítani esőre, azonban holnap érkezik elvileg a csapadék a térségünkbe egy kisebb lehűléssel.
10: Reklám.
12: Önnek is van takargatni valója?
13: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
13: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
12: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
13: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
13: 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
17: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
18: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
10: Kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: A Presszó folytatásában a beszélgető partnerem Erős Bugyik Lili képzőművész lesz, akinek május 29-én nyílt meg a Jó reggelt, szépségem című kiállítása. A tárlat középpontjában egy folyamatosan bővülő portrésorozat áll, amely a szépség fogalmát nem a megszokott esztétikai értelemben vizsgálja, hanem a megjelenített nők inkább személyiségére, a belső lényére, az egyedi történetére irányítja a figyelmet. A beszélgetésünkben a Jó reggelt, szépségem kiállításról, az alkotói gondolkodásról, illetve a művészi útjáról kérdezem. Szerbusz, üdvözöllek a Panorádióban, Lili.
1: Üdvözöllek én is téged, és a kedves hallgatókat is egyaránt.
0: Azzal nyitnék, hogy hát mit jelent számodra a kiállításnak a címe, Jó reggelt, szépségem, miért ezt a címet választottad?
1: Ez egy érdekes történet igazából, vissza tudok tekinteni a gyerekkoromra, amikor kezdett foglalkoztatni ez az esztetikai része a női szépségnek, és onnan született az ötlet, hogy igazából akkor jelent meg nálunk először az, hogy egy kicsit többet foglalkoztak a női szépséggel, és a női szépségen keresztül a nők pszichikai állapotával. És akkor jött az a gondolat, hogy valamikor majd egyszer, amikor művész leszek, akkor egy olyan kiállítást alkotok majd meg, aminek a címe a Jó reggelt, szépségem lesz.
0: Hogyan választottad ki a portréidnek az alanyait?
1: Az első portré az önarcképem, ami hát mondhatom azt, hogy véletlenszerűséggel készült, és az volt a megindítója a sorozatomnak. Akkor jelentkezett nálam az, hogy ez a sorozat, ami a saját arcképemmel kezdtem, ez lesz az a Jó reggelt, szépségem című sorozat. A többi festmény, a többi alany megkérésre, vagy úgy történt, hogy a hölgyek saját maguk ajánlották be a portréjukat, elküldték a képüket, valakit én felkértem, és ez egy ilyen nagyon színes skála különböző személyiségekben. Külföldről küldtek képeket, ismerősök, kollégák, és valójában ez az egész ez így alakult, és továbbra is így alakul.
0: És mennyire kell személyesen ismerned az alanyaidat? Csak így rájuk nézel, és úgy lefested őket, vagy azért jobb, hogyha így egy picit, mondjuk, hogyha épp ismeretlen az alanyod, akkor egy picit így beszélgettek, jobban megismered, vagy akár jobban megfigyeled a mimikáit. Hogyan néz ki ez nálad?
1: Igazából nagyon érdekes, és nagyon jó kérdés ez. Történik az, hogy az embereket, akiket ismerek, kollégáim, barátnőim, azokat sokkal gyorsabban és egyszerűbben tudom lefesteni, és azokat az embereket, akik a fotójukat külföldről küldték, vagy más városokból, akiket én személyesen nem ismerek, történt olyasmi, hogy nem tudtam őket lefesteni, vagy nem voltam megelégedve a festményekkel, így többször is festettem őket, hogy elérjem a karaktert. Azt hiszem, hogy az, hogy én ismerek valakit, vagy nem, az egy új dimenziót nyit a rálátásomra. Jobban tudom átérezni ezeket az embereket, és az ő emocionális énjüket, és ezzel egyszerűbben le tudom őket festeni.
0: Van-e olyan portré a kiállításodon, amelyre egy különösen büszke vagy, vagy különösen közel áll hozzád? Ha van, akkor miért?
1: Igen, én elég kritikus vagyok saját magammal, és azt hiszem, hogy a 36 festményből mondjuk 10-et tudnék kiválasztani, amelyekre azt tudom mondani, hogy tökéletesen karakterben is és festői szemmel is nagyon jól sikerültek, és vannak olyanok, amelyekkel nem vagyok teljes egészében megelégedve. Ez pillanat kérdése, hogy amikor pont festettem, hogy mennyire tudtam átérezni ezeket a portrékat, de úgy teljes egészében meg vagyok elégedve a kiállítással.
0: Érzed-e a mindennapokban a szépség ideáloknak a nyomását, és ez hogyan jelenik meg a munkáidban? Te lényegében mi az, amit te be akarsz mutatni? Mi az, amire igazából rá szeretnél mutatni?
1: Ez az egész festménysorozat, a Jó reggelt, szépségem egy kritika a mai esztétikai nézetre. Inkább a nők személyiségét szeretném bemutatni, és kevésbé azt, hogy ki mennyire szép, hogy így fogalmazzak. Én úgy érzem, és ezek a nők is úgy érzik, hogy a mai esztétikai ideálok teljesen kivannak mozdítva, hogy így nevezem, a normálisból, olyan esztétikai keretekbe szeretnék őket befogni, ami nem felel meg a nők személyiségének. Ezek különböző plasztikai sebészetektől kezdve különböző beavatkozások, amelyek olyanná teszik a nőt, hogy hasonlítsanak egymáshoz, viszont nem foglalkoznak a belső érzelmekkel. Szerintem és az alanyaim szerint a nők azok úgy, ahogy megszülettek szépek, és hogyha mi jól érezzük magunkat, ha szeretjük magunkat, ha nagyon jó emiatt a kisugárzásunk, akkor ezzel egyenlően szépek is leszünk a környezetünknek és saját magunknak is.
0: Érkeztek-e olyan visszajelzések a megnyitó óta, amelyek így megleptek, vagy mondjuk megérintettek?
1: Igen, nagyon, nagyon jól esik, hogyha lefestek valakit, és az egyszerűen nem tud szóhoz jutni, annyira tetszik neki a festmény. Ez nekem személyesen a legjobb kritika, amit kapni tudok. Történt olyasmi is, hogy lefestettem, én személyesen meg voltam elégedve a portréval, viszont a hölgy, pont a kolléganőm, neki nem tetszett. Ő nekem azt mondta, hogy Lili, én ebben nem látom magam. És akkor azt csináltuk, hogy lefotóztam még egyszer, lefestettem újra, és másodszor a teljes egészében meg volt elégedve.
0: De ez amúgy érdekes, mert hogy egy fotó se tudja teljesen átadni az adott személy énjét. Meg úgy általában, hogyha magunkra nézünk, akkor szerintem kicsit úgy kritikusabban, meg máshogyan nézünk, egy kívülálló máshogyan néz ránk. Ez most csak egy plusz vélemény igazából. Úgyhogy lehet, hogy te úgy láttad az alanyt, ahogy ő magát nem. Érdekel, hogy hol található a kiállításod, és meddig látogatható?
1: Jelenleg a Zentai Városi Kisgalériában állítottam ki a 36 képet, az egész sorozatot. 29-én nyitottuk a kiállítást, és július 1-ig látható.
0: Ugye tanárként, meg alkotóként is egyszerre vagy jelen. Az érdekel, hogy hogyan hat egymásra ez a két szerepkör. Például mit tanultál a diákjaitól az évek során? Tanultál-e tőlük valamit?
1: Véleményem szerint az, aki tanár is és vizuális művész egyben, nem szabad, hogy elfelejtse se a tanári részét, se a művész részét, és azt hiszem, hogy tanárként a diákjaimnak nagyon fontos az, hogy meg tudják nézni, és látni tudják ezt a folyamatot, hogy én hogy dolgozok. Kiállítok, és teljesen a munkásságomra is vagyok összpontosítva a tanári munkám mellett. Nagyon gyakran történik, hogy előbb, mint mai nap is, előbb bejöttem munkára, és később tovább fogok maradni az óráimon kívül, mivel egy mozaik kiállítást tervezek, és nekik nagyon érdekes, gyakran történik, hogy ők is részt vesznek ebbe a folyamatba, segítenek nekem megtisztítani a mozaikokat, kérdezik, hogy miről szólnak, milyen a téma. Olyan kérdés is volt, ami nagyon érdekes, az egyik diáklányom a múlt héten megkérdezte, hogy de tanárnő, hogy tud továbbra is ezzel foglalkozni, itt most a mozaikra gondolt, hogyha 6 órán keresztül ezt csinálja, készíti, és holnap is bejön, és továbbra is ezzel foglalkozik, hogy nem unja meg. És én azt feleltem neki, azért, mert ez az, amit én az életembe választottam, nekem a tanári munka, a munkásságom, a mindenem. És egyszerűen, hogyha így élünk, és olyan munkát végzünk, amit szeretünk, nekünk határaink nincsenek, 24 órát is tudunk naponta dolgozni ezen.
0: Hát ez egy nagyon érdekes gondolat. Említetted most a mozaikot. Mit ad neked a mozaik, amit a festészet nem?
1: Teljesen két különböző művészetről beszélünk, vagy technikai részéről. A sorozatom a Jó reggel szépségem akvarell sorozat, és ez egy olyan technika, ami a festők azt szeretik mondani, hogy a legnehezebb festészeti technika. Hibát nem tudunk elkövetni, hogyha hibázunk a festészetben, újra kell, hogy kezdjük. Nem tudunk törölni. Kétdimenziós munkát alkotunk, és ugye a festészeten keresztül próbáljuk háromdimenziósá varázsolni azt, amit ábrázolunk. A mozaikról az emberek nagyobb része is azt hiszi, hogy ez kétdimenziós, viszont én szobrokat alkotok, amelyek háromdimenziósak, és ez teljes ellentéte a festészetnek. Másmilyen a technológiája, másmilyen a hozzáállás, szóval fizikailag is másképp kell megalkotni, a kavicsokat kalapáccsal töröm szét, vagy törővel zúzom szét a csempéket, és teljesen más formában lépek hozzá a kivitelezésben.
0: Számos díjat kaptál már, ezt muszáj megemlítenem, melyik elismerésre vagy a legbüszkébb?
1: Jó reggel szépségem sorozatomból az első festményre, az önarcképre kaptam első helyezést, és a mozaik sorozatból, amely ilyen állapotokat ábrázol, pszichikai állapotokat, egy fehér, ezek a mozaikok, ezek labdaszerű mozaikok, kerekek, különböző körbetétekkel, és az, amelyre a díjat kaptam, egy fehér márványból készült mozaik, 2,5 évig alkottam, és erre az alkotásomra nagyon büszke vagyok.
2: Hát 2,5 év van ebben munka. Lili, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és örülök, hogy bele tudtunk látni egy picit a te életedbe, munkásságodba is. Én üzenem a hallgatóknak, hogy látogassatok el a Pannonpresso Facebook oldalára, hogy tudjunk megmutatni nektek egy-két művet Lilitől.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Hírek.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. 27 éve ezen a napon fejezte be a NATO Jugoszlávia bombázását. 1999. június 10-én Javier Solana akkori főtitkár parancsára hallgattak el a fegyverek, miután a szemben álló felek aláírták a kumanovói katonai műszaki megállapodást. A 78 napig tartó hadművelet hivatalosan június 20-án zárult le, amikor jugoszláv katonai és rendőri erők teljesen kivonultak Koszovó területéről. Ezzel párhuzamosan az ENSZ biztonsági tanácsának határozata alapján megkezdődött a NATO vezetett nemzetközi békefenntartó haderő a KFOR bevonulása a tartományba. Június 10-én, azaz ma a szecesszió világnapját ünnepeljük, amelynek középpontjában a szecessziós művészet és építészet öröksége áll. Ezen a napon Lechner Ödönre is emlékezünk, aki a magyar szecessziós építészet úttörője volt. Munkáiban a magyar népi díszítő elemeket és a modern építészet formáit ötvözte. A Magyar Kanizsai Önkormányzat idén összesen 3,6 millió dinárral támogatja a község területén működő művelődési egyesületeket. A pályázat keretében 18 szervezet részesült támogatásban, amelyek összege az egyesület létszámától és tevékenységi körétől függően 50 ezer és 450 ezer dinár között mozog. A támogatás jelentős részét az egyesületek működési költségeinek fedezésére fordítják. Már nagyban dolgoznak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Holdanként 30 mázsa hozammal számolnak a gazdák, míg Dél-Bánátban a termelők szerint sokkal jobb a helyzet. A felvásárlási ár jelenleg 18 dinár.
0: Időjárás.
1: Szabadkán is környékén jelenleg 31 fok van, Vajdaságban már a délután folyamán is több helyen megnövekedhet a felhőzet. Az éjszaka folyamán viszont a meteorológusok szerint biztos megérkezik a rossz idő, esővel kísért zivatarokra számíthatunk, csütörtökre lehűl a levegő.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
5: A te zenéid.
4: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannon Presszó. A valódi koktein terápia.
1: 13 óra 15 percen a Pressz utolsó órájában járunk. Egy olaszországi utazásra invitálnak benneteket, persze csak elméletben, sajnos. A vendégem Szabó Regi, ugyanazt a poént különben elsütöttem az Anettnél is, a Párizs esetében, de már most ismét képzeljétek, kolléga ül itt a stúdióba, Szabó Regi, aki nemrégen Toszkánában járt, ugye abban a régióban, amelyet sokan Olaszország egyik legszebb vidékének tartanak, ugye a dimbes-dombos táj, citrusfasorok, történelmi város, sok, világhírű gasztronómia, de lelőjek el minden poént.
2: Regina, hadd legyen nekem is mesélni való.
1: Igen, Regina, mesél nekünk érdekességet. No, szerbusz!
2: Sziasztok!
1: Szép a színed.
2: Köszönöm szépen.
1: Úgy tűnik, hogy tűrt jártál valamerre.
2: Igen, igen. Most már én is a legszebb régiójának tartom Olaszországban, a Toszkánát. Hát azt hiszem, hogy oda mindenkinek el kell menni, úgyhogy én csak ajánlani tudom, promó nélkül, de hogy gyönyörű, tényleg gyönyörű részei vannak, és meglepően feltöltő és kellemes élmény volt. Bár én nagyon szeretem Olaszországot, és már több helyén is jártam, de ez azt hiszem, hogy a favorit eddig.
1: Akkor az én bakancslistás hely volt.
2: Így van, nagyon.
1: Milyen utat jártatok be? Hány napra terveztetek? Hogy terveztétek meg? Hogy mi volt a terv? És aztán mi lett belőle?
2: Igazából Isztambulba szerettünk volna menni, nagyon.
1: És aztán,
2: igen, abszolút más. De hát valahogy úgy akarta szerintem az ég, hogy ez ne jöjjön össze. Kaptunk egy buszos útról van szó egyébként mind a kettő esetben, és lefoglaltuk, be is fizettük, és az utolsó előtti egy héten kaptunk egy infót, hogy hát akkor lemondva az út, ezért nem tudunk menni, és akkor nagyon gyorsan próbáltunk keresni valami mást, hogy ugyanabban az időpontban találjunk bármit, ahova el tudunk menni, mert már kivettük a szabadnapokat, tehát hogy mindent úgy terveztünk, és akkor jött, hogy az egyik utazási irodánál volt egy ilyen Toszkána nevezetű kis út, és úgy voltunk vele, hogy oké, akkor nézzük meg, amúgy is nagyon vágytunk már oda, meg hát Olaszországot imádjuk, egyrészt pizzák, tészták, színes házak, kis utcák, gyönyörű hangulat, én nagyon szeretem az olasz mentalitást, tehát, hogy ők mindig így vigyorogva, mosolyogva köszönnek, mindig vidámak nekem, most ez biztos, hogy nincs így, a házon belül meg pláne nem, de nekem nagyon pozitív népnek tűnnek, és nagyon-nagyon jó ott lenni. Egy ilyen igazi mediterrán és föltöltő hangulata van, úgyhogy így jött az, hogy Olaszország és Toszkána. 4 napig voltunk ott, plusz egy-egy út, ami nem volt olyan hosszú, meglepően nem, tehát ilyen 12 óra hossza alatt odaértünk. Jó, egy kicsit elnyomtuk magukat, de hát ez már részletkérdés, ennyit kibír szerintem az ember.
1: Ez és tudod, akkor aztán... Szép a cél, megírja, akkor
2: így van. És akkor rögtön az első nap Píza volt az úti cél, és akkor természetesen ott a pizai ferdetoronynál azon gondolkodtunk, hogy vajon milyen képet csináljunk, hogy ne támasszuk a pizai ferdetornyot, hanem valami extrémebb, és akkor így próbáltunk ötletelni, hogy ez volt a legizgalmasabb része annak a napnak, és ott tettünk végre valahára egy igazi olasz pizzát, ahogy azt így szokták mondani, hogy vajon milyen az olasz pizza. Hát most nekem tök érdekes volt, hogy én kétfajtát tapasztaltam most már eddig, vagy kóstoltam. A nagyon vastag szélű és nagyon kis puha, tehát ilyen nagyon
1: levegős
2: az egyiknek a tésztája, a másik pedig őrült vékony. Szóval ilyen borzasztóan, tehát ilyen papírlap vékony a tészta, és azon vannak ilyen incsi-fincsi feltétek. Remélem mindenki megéhezett, mert én nagyon.
1: Ne hajjaj, hát én is. Olyan nagy beleéléssel mesélsz a pizzákról. Egyébként hasonlít az európaiakról, vagy az itteniek?
2: Nem. Nem. Miben? Nekem nem.
1: Nem. Az ízben? Aki azért... majd említetted a tésztát.
2: Így van. A tészta az más. Nem raktunk rá oregánót, ez nekem egy nagyon izgalmas dolog. Ő csak bazsalikomat és azt is csak frissen, úgyhogy odáig vagyok. Most már a bazsalikomért ültettünk, és ott van egy csomó bazsalikomat, úgyhogy most már termesztjük. Micsoda
1: inspirációkat hozott neked ez az olasz utazás.
2: Igen, és nem raknak rá semmilyen fűszert. Tehát minden az eredeti saját alapanyagokból készül, a paradicsom lé, vagy hát igazából nem is lé, hanem ilyen paradicsomos szósz, az is nagyon más szerintem, mint amit mi rakunk itt rá. Úgyhogy az adja meg igazából az alapízét és a mozzarella, ami nagyon-nagyon finom a pizzám.
1: Térjük vissza egy kicsit arra a pillanatra, amikor megérkeztetek Olaszországban. Mi volt így az első benyomásod?
2: Fú, hát talán talán ez a mosolygós olasz temperamentum, ez a nagyon vidám, nagyon sok színes házakat láttunk rögtön is, a pici utcák, azok szerintem, ami így Olaszországban nagyon vonzó tud lenni, és szép, és nagyon furcsa volt. Én azt hittem, hogy június elején még azért nem olyan nagyon sokan lesznek, őrült sokan vannak már most, tehát tele van turistával, turistákkal minden hely, nagyon-nagyon sokan vannak, és hát láthatóan nagyon jól érzik ott magukat.
1: Mennyire könnyű mondjuk közlekedni Toszkánában, vagy így minden az utazásotok, minden perc így meg volt tervezve, és akkor követtétek az útirányt, vagy voltak ilyen szabad idők? Hogy tudjuk elképzelni ezt a részt?
2: Mi mindig próbálunk egy napot kivenni, úgymond, amikor nem utazunk el máshova, tehát nem utazunk így fakultatív programokra, hanem a helyen maradunk, ahol itt megszálltunk. Ez most ebben az esetben Monte Catini volt, ami egy pici városnak mondható, és amúgy nagyon szép, és mindig szeretjük felfedezni épp, hogy azon a helyen, vagy azon a településen mik vannak. Úgyhogy nagyon izgalmas volt, mert azt hittük, hogy nem sok minden van ott, aztán kiderült a nap végén, amikor 15 kilométer sétáltunk, hogy dehogy nem, rengeteg minden van. Így jártunk így véletlenszerűen egy cseppkőbarlangban, felmentünk egy ilyen nagyon kis aranyos piros, hát vonatszerűvel, vagy ilyen pici fölvonóval az óvárosba, ott megnéztük nyilván a tájat, a kilátást, de hogy egy gyönyörű várról van szó, nagyon-nagyon szép, tradicionális trattóriákkal, amit így mondanak, az ottani helyi tradicionális étterem.
1: Még egyszer
2: trattória.
1: Trattória.
2: Igen. És most már ezt is megtanultuk, meg a tagliatellit, ami ugye az ott az egyik legnépszerűbb tésztafajta, és szerintem sokkal finomabb, mint az itteni spagetti tészta, amit mi eszünk, úgyhogy igazán izgalmas volt ez a nap is, és próbáltuk felfedezni mi magunk a várost.
1: És milyen árakkal találkoztatok?
2: Szerintem Milánóban voltunk tavaly, és ahhoz képest például olcsóbb sokkal, tehát itt például egy tésztát, ami van itt is egy ilyen megnevezés, hogy primi platti, ez a...
1: Teljesen megszondolított
2: olaszul. Igen, szeretnék is egyébként, de hogy van az étlapon ilyen, hogy antipasti, az az előétel, a primi platti, az a, hát az előétel utáni előétel szerintem még, nem tudom a pontos megnevezését, de azok a tésztafajták, utána jön a hús, és aztán a desszert. És mondjuk egy ilyen primi platti, tehát a tésztafélék, azok mondjuk ilyen 4-5 eurótól indulnak, és akkor mondjuk ilyen 20-ig, tehát simán lehet enni egy nagyon finom tésztát. A pizzák pedig, például egy margarita, ami a legolcsóbb, az mondjuk ilyen 10 euró környékén van. Tehát szerintem abszolút hozzáférhető és jó áron.
1: És történt-e az utazás során, mert olyan motivált vagy, ahogy így mesélsz, tehát full átjön, hogy neked ez így nagyon-nagyon-nagyon tetszett, nagyon top volt, de volt-e valami olyan dolog, vagy olyan esemény, hogy nem tudom, valami váratlan volt, vagy valami vicces dolog az utazás során?
2: Jaj,
1: kis gigszer, vagy elhagytátok a pénztárcátokat, hogy valami egy kis szaptos részlet.
2: Volt, lementünk ugye a Cinque Terre nevezetű nemzeti parkba, ami ahonnan ugye vannak ezek a gyönyörű, szép színes házak, és képeslapok, meg fotók, tehát az egyik legszebb része szerintem Toszkánának is, ugye ott a tengerpart. Lementünk a tengerre, és akkor mondtam, hogy hát akkor menjünk már be a tengerbe, tehát tök mindegy milyen hideg, de azért próbáljuk ki. Na, be is mentünk, minden rendben volt ezzel, de nagyon nagy hullámok voltak, és nagyon közel pakoltunk a parthoz, és kérdeztem a páromat, hogy nem rakjuk-e följebb, mert szerintem ezek a hullámok nagyon nagyok. Nem, de hogy nem lesz semmi baj, mindenki oda pakolt. Hát értelemszerűen, miután bementünk a vízbe, megmártóztunk, valóban nagyon hideg volt a víz, de kellemes, és kimentünk, száradunk épp a napon, és egyszer csak jön egy óriási hullám, ami addig nem, és mindegyik cuccunkat eláztatta, tehát totál vizes volt minden, az összes csere cuccunk, a csere ruháink, a táskánk, a minden benne, az tiszta víz volt, és a
1: legszebb... túlélték?
2: Túl, igen, a pénztárca az kevésbé, de hogy az volt ebben a legszebb nekem, hogy reflexzerűen nem azt csináltuk, hogy felkaptuk az összes cuccunkat, hanem csak így arrébb raktuk, remélve, hogy a hullám odaig nem megy el. Hát természetesen elment, és aztán vizesen ültünk végig a buszon, néztek is, hogy velük mi történt, de na, ez volt egy ilyen nagyon kellemes rész, amit én nagyon viccesen fogadtam, a párom már nem annyira, de nekem jó volt.
1: Én az ilyen történetekre
2: elemlékszünk.
1: Szoktál emlékezni, igen. Kinek ajánlod egyébként Toszkánát?
2: hogy hú, mindenkinek. Tehát szerintem idősek, fiatalok, családok, bárkinek jó, de azt kell tudni, hogy nagyon szeressen minél több helyre elmenni, tehát hogy nem az van, hogy egy helyre, hanem így beutazni mindent, és kipróbálni nagyon sok ételt.
1: Mi az, amit nem szabad kihagyni, ami így kötelező Toszkánában?
2: A Cinque-Terre, tehát ez az öt település nevezetű rész, az szerintem a legcsodálatosabb, vagy legszebb, úgyhogy azt mindenféleképpen ajánlom mindenkinek.
1: Mit hoztál haza Toszkánából? Tárgyemléket, életérzést?
2: Egy dugót, boros üvegből, ugye a kis parafa dugót, imádom ezeket gyűjteni, úgyhogy mindenhonnan hozunk egyet haza. Szeretjük a bort is. Nyilván a bor a nagyon jellegzetes Toszkána vidékére, a borvidék.
1: Mondd, hogy itt elbortad.
2: Persze. Ó, igen, sokat. Jó, mindegy. Mindig kicsit, de sokszor.
1: Igen.
2: Szóval bor. Úgyhogy egy dugót hoztunk haza, meg hát természetesen a hűtőnkre kis mágneseket, meg tésztákat.
1: Amit el tudsz itthon majd készíteni. De jó hangzik. Jó, hát egy picit témaváltás, hát holnap lesz az első presszód.
2: Igen.
1: És most így látom, hogy ilyen motivált vagy, kipihent vagy, felfrissült vagy.
2: És izgulok nagyon.
1: Na, ezt akartam kérdezni. Izgulsz-e? Milyen érzések, gondolatok kavarognak benned?
2: Hát nagyon izgulok őszintén. Én nagyon szeretek izgulni, nagyon szeretem ezt az állapotot, de tudom magamról, ilyenkor mindig nagyon izzad a kezem, hát most is.
1: Az enyém is, mert meleg van.
2: Mindig törölgetem a kezemet. Attól izgulok, hogy vajon tényleg tudok-e más nyújtani, vagy érdekes dolgokat, és ezt szeretném magam elé is tűzni célként, hogy minél több és minél rétegesebb témákat és dolgokat hozzak.
1: Szerintem nagyon ügyes leszel. Még egy kérdés így felmerült bennem, hogy az előadások előtt is szoktál izgulni.
2: Persze.
1: Annyiféle projektet csinálsz, egy gyerekekkel, felnőtt előadás, monodráma. Mindig van izgulás?
2: Mindig.
1: Nem tűnik el?
2: Nem. Szerintem ez soha nem fog eltűnni, és az a jó, hogyha nem tűnik el. Vagy mindig ezt szokták mondani, hogy ha nem izgulsz, akkor nem veszed komolyan. És hát én komolyan veszem.
1: Akkor legyen ez az utolsó gondolatunk ebből a beszélgetésből. Nagyon szépen köszönöm az élménybeszámolót.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Az autóban vagy bicajon Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulzusomat még...

13 óra 36 perc van, és friss határinfót hoztam nektek, mert hogy úgy látom, hogy összeszaladt a sor a horgosi nagy határon, és ez az info annak szól, aki Magyarország irányába tart. Talán még említésre méltó sor van Bácskinál, 23 perces a várakozási idő pillanatnyilag a Border Watcher applikáció adatai szerint, a többi átkelőnél pedig nincs 7 percet meg, vagy 5 percet meghaladó várakozási idő, de 15 percet szoktunk ugye mondani a mihez tartási véget. Horgosnál Szerbia belépő oldalán most 20 percet kell várakozni, és ez a pillanatnyi helyzet. Amennyiben frissebb infótok van, írjátok meg bátran.

Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a presszóba, remélem, hogy hát legalább egy kicsit hozzá tudtunk tenni a napotokhoz, hogy talán kellemesebben, gyorsabban elmúljon a munkanap. Köszönöm a figyelmeteket, Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik, hallgassátok a presszót holnap is.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Heves zivatarokra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet, amelyek jégesővel és viharos széllel is járhatnak. A jelenségek ma délutántól főként Szerbia hegyvidéki területein fordulhatnak elő. Az éjszaka folyamán Vajdaságban is az Alsó-Drina vidékén egy Magyarország és Horvátország felől érkező zivatarzóna okozhat újabb viharokat. Csütörtökön pedig Közép- és Dél-Szerbiában várhatók hasonló időjárási jelenségek. Az RHMZ szerint egyes térségekben narancssárga, máshol sárga riasztás van érvényben.

0: 7 éve ezen a napon fejezte be a NATO Jugoszlávia bombázását. 1999. június 10-én Javier Solana akkori főtitkár parancsára hallgattak el a fegyverek, miután a szemben álló felek aláírták a kumanovói katonai műszaki megállapodást. A 78 napig tartó hadművelet hivatalosan június 20-án zárult le, amikor a jugoszláv katonai és rendőri erők teljesen kivonultak Koszovó területéről. Ezzel párhuzamosan az ENSZ biztonsági tanácsának határozata alapján megkezdődött a NATO vezetett nemzetközi békefenntartó haderő a KFOR bevonulása a tartományba. Június 10-én a szecesszió világnapját ünnepeljük, amelynek középpontjában a szecessziós művészet és építészet öröksége áll. Ezen a napon Lechner Ödönre is emlékezünk, aki a magyar szecessziós építészet úttörője volt. Munkáiban a magyar népi díszítő elemeket és a modern építészet formáit ötvözte. Szombattól újra közlekedik a Bár-Szabadka-Bár nemzetközi szezonális vonal, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én indul el Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyors vonat szeptember 14-ig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a reációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 euró 40 centet kell fizetni.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, Vajdaságban már délután több helyen is megnövekedhet a felhőzet. Az éjszaka folyamán viszont a meteorológusok szerint szinte biztos, hogy megérkezik a rossz idő, esővel kísért zivatarokra számíthatunk. Csütörtökre lehűl a levegő.
2: Pannonrádió.
3: Az interneten
2: és az FM 91,5-ön.
1: Reklám.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
5: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
6: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
7: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek.
3: a Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Bannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannoner TV.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
7: Média támogató a Pannoner TV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Heves zivatarokra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet, amelyek jégesővel és viharos széllel is járhatnak. A jelenségek ma délutántól főként Szerbia hegyvidéki területein fordulhatnak elő. Az éjszaka folyamán Vajdaságban és az alsó Drína vidékén egy Magyarország és Horvátország felől érkező zivatarzóna okozhat viharokat. Csütörtökön pedig Közép- és Dél-Szerbiában várhatók hasonló időjárási jelenségek. Az RHMZ szerint egyes térségekben narancssárga, máshol sárga riasztás van érvényben. A Magyar Kanizsai Önkormányzat idén összesen 3,6 millió dinárral támogatja a község területén működő művelődési egyesületeket. A pályázat keretében 18 szervezet részesült támogatásban, amelyek összege az egyesületek létszámától és tevékenységi körétől függően 50 és 450 ezer dinár között mozog. A támogatás jelentős részét az egyesületek működési költségeinek fedezésére fordítják. Június 10-én, azaz ma a szecesszió világnapját ünnepeljük, amelynek középpontjában a szecessziós művészet és építészet öröksége áll. Ezen a napon Lechner Ödönre is emlékezünk, aki a magyar szecessziós építészet úttörője volt. Munkáiban a magyar népi díszítő elemeket és

0: modern építészet formáit ötvözte. Szombattól újra közlekedik a Bár-Szabadka-Bár nemzetközi szezonális vonal, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én elindul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyorsvonat szeptember 14-éig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak. Bár is Szabadka között 30 euró 40 centet kell fizetni.
1: Időjárás.
0: Szabadkán is környékén jelenleg 31 fok van. Vajdaságban már délután több helyen is megnövekedhet a felhőzet. Az éjszaka folyamán a meteorológusok szerint biztos, hogy megérkezik a rossz idő. Esővel kísért zivatarokra számíthatunk. Csütörtökre 21 fokra hűl le a levegő.
2: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
2: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
3: No, no!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. Szerintem.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. A híradó témái közül kiemeljük. Heves záporok és zivatarok válthatják fel a nyárias meleget. Alacsonyabb lehet a búzatermés Bánátban. Ma van a szecesszió világnapja, és még mindig várják a kérészek főrajzását a Tiszán. Jönnek a részletek. Heves záporok és zivatarok válthatják fel a nyárias meleget Vajdaságban. A sokak által várt esőfelhők valószínűleg az éjjeli órákban érkeznek meg térségünkbe. A viharok miatt egyes területeken narancs, máshol sárga riasztás van érvényben. A nappali csúcshőmérséklet akár 10 fokkal is visszaeshet. Balázs Zita a mikrofonnál.
7: Az elmúlt napokban igazi nyárias meleg volt Vajdaságban. Ha hihetünk a légnyomásmérőnek, akkor ez nem sokára megváltozik. Az időjósok szerint egy hideg front éri el térségünket, amely esőt, záporokat és zivatarokat hozhat. A lehűlés is érezhető lesz. A nappali csúcshőmérséklet nagyjából 10 fokkal esett vissza. A hűvös időjárás körülbelül egy hétig marad velünk. Sokan már nagyon várják a lehűlést és a felfrissülést hozó időjárást. A kert tulajdonosok különösen örülnek a várható csapadékosabb, hűvösebb napoknak, mivel a forróság miatt a talaj nagyon kiszáradt. Mrugyanov Györgyi.
8: Én nem szeretem a borzasztó melegeket, mint amilyenek az utóbbi években előfordultak, és várom amiatt is, mert kertem van, és nagyon szomjas. Úgyhogy igen, várom nagyon is.
7: Ön hogy viseli el a mostani napok hőségeit?
8: Hát így, kalapba, hűvösbe. De ha ki kell menni a napra, az nagyon, nagyon kellemetlen. És igyekszem nem kimenni.
7: A legtöbben klímával vagy ventilátorral próbálták elviselhetőbbé tenni a forró napokat, és a hűvös szobákban kerestek menedéket a hőség elől. Az érkező lehűlés jelentősen megkönnyíti majd a mindennapokat és a munkavégzést is. A hétvégén a nappali csúcshőmérséklet várhatóan 24 fok körül alakul. Vajtai Viktória.
9: Én nagyon vártam már ezt a lehűlést, és szerintem itt a legnagyobb probléma nem is avval van, hogy meleg az idő,

0: Ugye itt a nyár, tehát ez egyértelmű, hanem az, hogy egyik napról a másikra akár 10 fok különbség is lehet, és szerintem ez az embereket nagyon megterheli. És hát, hogyha őszinte akarok lenni, mindent könnyebben tudok végezni, amikor kicsit hűvösebb a levegő, könnyebb sétálni, dolgozni, mindent csinálni, úgyhogy őszintén én már nagyon várom, és hát bízunk benne, hogy huzamosabb ideig fog tartani ez a lehűlés.
1: Az előrejelzések alapján a változékony, időnként csapadékos és hűvösebb időjárás várhatóan a hónap közepéig kitart. A folytatásban azonban fokozatosan visszatérhet a tartós nyári hőség.
2: A tavainál is gyengébb búzatermésre számítanak a gazdák Közép-Bánátban. A csapadékhiány és a májusi fagyok is negatívan hatottak a várható hozamra. Biztató viszont, hogy az őszi árpa betakarítása már elkezdődött, és hogy a hektáronkénti átlaghozam 7 tonna körül alakul. Hangzott el a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat mintaparcellái megtartott találkozón. Kecskés István és Annus Beatrix riportja.
3: A nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat Zlatica település közelében 90 hektár állami földet munkál meg, ezek a parcellák mint a gazdaságok. György Sztojákovics, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat igazgatója. Azért vagyunk itt, hogy összehasonlítsuk, megnézzük, értékeljük, hogy milyenek is valójában a parcellák, hogy tapasztalatokat cseréljünk a gazdákkal, a mezőgazdasági termelőinkkel, valamint a magházak képviselőivel, ahol nagyjából láthatjuk, milyen terméshozamok várnak ránk, és milyen évünk lesz. A szárazság okozta gyenge kukoricahozam miatt a termelők egyre több kalászost, illetve olajrepcét vetnek, mert ezek a kultúrák jobban viselik a csapadékhiányt. Közép-Bánátban ősszel 57 ezer hektáron vetettek búzát. Snezana Paradjenovic, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat szakmunkatársa. Ami az őszi kalászosokat illeti Közép-Bánát területén, elmondhatjuk, hogy az állapotuk különböző. A helyzet településenként és a termelők által ebben az évben hozott általános agrotechnikai intézkedésektől függően eltérő. Biztosan állíthatjuk, hogy bizonyos százalékban a terméscsökkenés minden parcellán tükröződni fog, elsősorban az áprilisi kevés csapadék miatt. A búza aratása Bánátban 10 nap múlva kezdődhet, míg az őszi árpa betakarítása már elkezdődött. Zorica Rajácsics, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat szakmunkatársa. Úgy gondolom, hogy ez az év sok korábbi évhez hasonlóan az árpa jegyében telik majd. Itt jó árpahozamra számítunk. A betakarítás tegnap előtt kezdődött ezekben a napokban, a Közép-Bánáti régióban, és hektáronként 7 tonna hozamot regisztráltak. A tartományi mezőgazdasági titkárság továbbra is támogatja az öntöző rendszerek beszerzését. Petár Szamolovac, tartományi mezőgazdasági titkár helyettes. Nem volt elég nedvesség a talajban, késett a csapadék, és a gazdák már egyes helyeken kénytelenek voltak a búzát is öntözni, ami ritkaságnak számít. Idén erre a célra 480 milliót biztosítottunk. A beérkező pályázatok feldolgozása folyamatban van. Körülbelül egy hónap múlva várható döntés a mezőgazdasági termelőink számára, hogy megkezdhessék beruházásaik megvalósítását. A mintaparcellák megtekintése mellett bemutatták a mezőgazdaságban egyre inkább használatos dróntechnikát is.
2: A szecesszió nem csak építészeti stílus, hanem kulturális örökség is, amely máig meghatározza Szabadka arculatát. A szecesszió világnapja alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretében szakmai előadásokkal, kiállításokkal és közösségi programokkal idézik fel a korszak értékeit. Ünnepi konferenciát is tartottak a Városháza dísztermében, a szépség mindennapjai, nők, művészet és életérzés a szecesszió korában címmel. Rózsa Krisztina riportja.
4: A konferenciát megnyitó beszédeket követően több szakértő is előadást tartott, különböző nézőpontokból közelítették meg a századforduló egyik legmeghatározóbb művészeti irányzatát. Valkai Zoltán a Magyar Kanizsai Tulipános Házak építészeti örökségét mutatta be, különös figyelmet szentelve a Szappanos házra.
5: A helyi rajztanár Szappanos Béla saját házáról fogok beszélni, melyben a napgéniusz nem csak a szűrmintázat levetítése, mert ugye a virág, mint stílus jelző, az alföldi virágmintás szecesszióra jellemző, hanem a napgéniusznak a az áttételes, kicsit polgáriasabb.
4: Biacsi Karolina volt, aki a palicsi emlékkút történetét és restaurálási folyamatát ismertette, amelynek folyamatai áprilisban kezdődtek meg. Az emlékkút 114 éve épült, és több mint 31 éve volt utoljára felújítva.
6: Mi összesen 4 hónapot láttunk erre előre időintervallumban. Természetesen ezt megelőzte a tervezés, illetve folyamatosan zajlik a levéltár és egyéb anyagoknak is a kutatása. Az eredeti állapotot tekintve, úgyhogy itt sikerült is eredményeket elérni, és ezen eredmények formájában kijelenthető, hogy az eredeti szecessziós Jakab Dezső Komor Marcell kutat állítjuk vissza eredeti formájában, az eredeti szövegezésekkel.
4: A Világnappal többi között azt is felidézi a város, hogy 2013-ban csatlakozott az Európai Szecessziós Városok Hálózatához. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
7: Az idei azért kicsit formabontóbb rendezvény sorozat, mert nem csak a szakmai közönségre igyekeztünk fókuszálni, tehát nem csak szakmai előadások lesznek, hanem igyekeztünk egy szélesebb körű közönséget megszólítani. Lesznek gyermekfoglalkozások, kis kiállítások is.
4: Szabadka a szecessziós építészet egyik kiemelkedő központja, amelynek városképét ma is meghatározzák a 19. század végén, de már az új évszázad elején emelt épületek, mint például a Városháza vagy a Szabadkai Zsinagóga. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
8: A mi dolgunk ma pedig az, hogy ezt a szépséget, ezt megőrizve, feldolgozva továbbadjuk, azért, hogy aki esetleg 100 év múlva sétál Szabadka főterén, vagy ejt egy sétát Palicson, az ugyanazt a szépséget, ugyanazt az életérzést érezhesse, ugyanazt a megelégedést és boldogságot, amit mi szabadkaiak és ide látogatók, akik tisztelik a várost, szeretik a várost és gyönyörködnek ebben a fantasztikus épített örökségben.
4: A Szecesszió világnapjához kapcsolódó programsorozat péntekig tart, a rendezvények csütörtökön és pénteken is folytatódnak.
2: Bár minden természeti feltétel adott a tiszavirágzás kibontakozásához, a vártnál jóval szerényebb látvány fogadta tegnap kora este az érdeklődőket a Tisza magyar kanizsai szakaszán. A szakértők szerint azonban még korán sem ért véget a különleges természeti jelenség időszaka. A következő napok még tartogathatnak meglepetéseket. Koromsarolta tudósít.
9: A kedvező körülmények ellenére ezúttal elmaradt a látványos tiszavirágzás a Tisza magyar kanizsai szakaszán. Ennek ellenére sokan kilátogattak a folyópartra, abban a reményben, hogy szemtanúi lehetnek a kérészek rövid életű násztáncának. Voltak, akik a partról figyelték a vizet, mások pedig hajóra szállva próbálták közelebbről megélni az egyedülálló természeti jelenséget. Jakab Otília.
10: Úgy értesültünk, hogy mai nap lesz talán a tiszavirágzás, és akkor a kolléganőimmel eljöttünk, ők is szintén nyugdíjban vannak, Szabadkáról, meg Kanizsáról, és akkor én voltam tavaly is, nagyon szép volt.
9: A folyó vízhőmérséklete meghaladja 23 Celsius fokot, a vízállás pedig a nyári időszakra jellemző szinten van. Ezek a feltételek általában ideálisak a lárvák előbújásához és a tömeges rajzáshoz. Ennek ellenére ezúttal csak elvétve lehetett tiszavirágokat látni a vízfelszín felett. Sarnyai Csaba, magyar kanizsai hajós kapitány.
11: Meleg a vízállás, nyári vízállás, tehát nincs is semmiféle vízmozgás, még fél méter, ami esetleg befolyásolná a tiszavirágzást, tehát minden úgy kerek, ahogy van, úgyhogy várjuk a félrajzásokat.
9: A szakértők szerint a tiszavirágzás pontos időzítését több tényező is befolyásolhatja. A szél, a légnyomás változása vagy az előző napok időjárása egyaránt hatással lehet a rajzás intenzitására. A jelenség ezért nehezen kiszámítható, és akár egyik napról a másikra is felerősödhet. A következő estig így még tartogathatnak látványos pillanatokat a Tisza parton.
2: A pontos idő 4 óra 12 perc.
12: Időjárás.
13: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fokot mérhetünk, az éjjeli órákban megérkezik a markáns hideg front, melynek hatására hevesebb zivatarok is előfordulhatnak környékünkön, ennek hatására pedig holnap már érezhetően frissebb idő várható. Csütörtök délelőtt még lehet kisebb eső, és megélénkülhet az északnyugati szélmozgás is. A délutáni órákra viszont már meg fog nyugodni időjárásunk. A csúcsértékek holnap 20-21 fok körül alakulnak.
12: Hallgass napjaink slágereit!
14: És légy tájékozott!
12: Ez a Pannorádió.
15: Reklám.
16: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
17: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
16: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
17: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Jó volt Somber és a Home Record című dallal indult a mai csillagulás. Hello Ineknek jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig itt a 91.5-ön. Rengeteg jó zene vár rátok, számos újdonság, érdekesség. Például bemutatok néhány dalt a FIFA 2026, vagy az UEFA 2026, tehát a foci VB hivatalos nagy lemezéről. Ugye Shakira, illetve Burna Boy jegyzi a hivatalos himnusz, de ezen kívül még számos dal készült, hogy ezekből majd egy csokorra valót bemutatok, illetve játszani is fogunk majd a harmadik órában az Atlantis Garden jó voltából a szombati retro diszkóra nyerhetek majd páros belépőt. Na de most BB Rexa is fejt lesz, jön a New Religion, egy jó kis mai kedvenc, az Insomnia újra gondolva, aztán Camel Fett és legújabb dala a So Good, ti pedig kérjétek, kívánjatok, ezt 19 óráig tudjátok megtenni, 063-621-605, illetve, na, Facebookon, Csillagulás, Pannon Rádió. Én kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást, ezen a szerda délutánon, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek a folytatásban a műsor házigazdája, na mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

0: Camel Fett újdonsága. Így volt ez bizony, so good itt a csillagkullásban. A folytatásban viszont már az első mai kérések teljesülnek. Hello Alan, a Sugar Daddy számot kérném Abigail-től. Köszi, Dorka. Jön Tóth Abigail is, Accent a mai kedvencek közül. Szia, Tayo Cruz Dynamite, ez már régen szólt, kösz, ha leadod. Ervintől kaptam ezt a kérést. Bizony, régen szólt, a 2000-es években nagyot ment ez a dal. Jön Tayo Cruz és a Dynamite. Kedves csillagkullás, Tarány Tamás, most így a jó című dalát hallgatnám meg. Köszi, Marianna. Szólni fog ez is, még pedig Nigel Stately kiváló rádiómixében. Érkezik majd Tarány Tamás dala. Üdv a jó munkát nekünk, egy ATB muzsikát pörges le Alen. Köszi előre, Arnold. Arnold, jó munkát kívánok. És jó zenehallgatást. ATB-től jön a Hold You, ezt hallgatjuk majd a blokk végén. És akkor még egy üzenet. Szia, Andi Volnék Tompáról. Comrade, I Believe dalát szeretném. Köszönöm. Semmi akadálya. Ez jön elsőként. A fiatal német énekes Team Comrade és az I Believe, talán ez volt az első sikere, ami után már felfigyeltek rá, és azóta is ontja magából a slágervárományos dalokat, úgyhogy jön az I Believe, aztán a Sugar Daddy, majd a Dynamite, itt lesz a Most így a jó, és a blokk végén a Hold You.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!
3: Hey, I'm Shaboozy.
4: Everybody at Bargain
5: Tips. I'm Sabrina Carpenter.
6: You can sleep
7: when you know
6: less than me,
7: it's Steve McCray.
8: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
9: With your loving on me.
10: That's right, with your loving on me.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: This is Post Malone.
13: I had some hell. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
14: Chill out, chill out, chill out.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Reklám.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: The Script csapat legújabb dala, ez volt a Man in the Arena.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A folytatáson pedig következik a Megasztár fiatal felfedezetje Bíró Csongor, aki a Macska kövön című daláról mesél.
2: De már csak patognak a könnyeim a macska kövön.
3: Én mindig szerettem énekelni, már kisebb koromban is, de jött a mutálásom, és igazából technikailag nem sokat foglalkoztam még vele akkor. Nagyjából egy év után elkezdtem járni énektanárhoz. Szerencsés helyzetben voltam, egyből Lajtai Katihoz bekerült.
2: Sötét a szoba, hidegen hagy, várok, nem is soha, hidegebb vagy, jó még otthat a jég.
3: Ezt a dalt négyen készítették el, név szerint Marics Péter, Raus Blanka Blanche, Somodi Áron, illetve Johnny K. Palmer, egy zeneszerző camp keretein belül. És hát ugye a tehetségkutató műsor alatt kaptam én meg ezt a dalt, ebben a szerencsés helyzetben voltam, és főleg azért is szerencsém volt, mert eléggé eltalálták igazából egyből, hogy igazából mindenféle viszonyítási alap nélkül, hogy nekem milyen a stílusom, tetszik, hogy hangszercentrikus, ezt mindenképp szeretném megőrizni, engem nagyon sokat inspirálnak, nagyon szeretek, sokat hallgatok régebbi előadókat túlnyomó többségben, úgyhogy nyilván szeretnék a modern zenének a követelményeihez is alkalmazkodni, de mégis ezt a régi hangzást megőrizni valamennyire.

0: Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
0: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: is close. Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Sziasztok, én Dobrádi Ákos vagyok a TNT zenekarból. Hallgassátok az új dalunkat itt a Pannon Rádióban. Ugye, itt...

0: egy nagy kedvenc napjainkból, Hugel, Utanati és Imail Angel, naki egyébként egy magyar hölgy, hát hogy ő alkotta meg ezt a dalt, Hugel pedig átvette és átdolgozta, a megvette tőle egészen pontosan, Moving to the Sun, egy igazán jó kis dal, nyár, talán egyik legnagyobb slágere tud lenni. Na kérem szépen, a folytatásban, itt a Csillagulás második órájában újabb kívánságdalok teljesülnek. Hello, Zara Larsson, Can't Tame Her. Ezt a dalt szeretném a kívánságműsorban. Köszi, Ivett. Szólni fog mindjárt, jó majd elsőként a skandináv hölgy. Halljon a jó munkához pörögjön az A Lord on Dance. Ezt már Viktor Topolyáról kérte. Viktor, jó munkát! Stromae is az A Lord on Dance. Ugyancsak pörögni fog majd ebben a blogban. Szia, Horváth Tamástól és Tóth Abigéltől szeretném a Tagadod című dalt, Nicoletta. Meghallgatjuk ezt a duettet is. Szeva a loko-loko lehetne, nekem is mindenki másnak, akinek bejön. Üdv, Erik. Ez is egy jó kis klubkedvenc egyébként napjainkból. Gordó és Rainer Zöneveld, itt lesz tehát a loko-loko. És még egy üzenet. Szia, Dessiéktől a Kis Kece című zenét szeretném kérni, ha lehet. Köszi, Máté. Ez pedig egy újdonság Desi és Young Fly-tól. Jön Máté kérésére a Kis Kece. Aztán A Lord on Dance, előtte a Loco-Loco, itt lesz a Tagadod. Kezdésnek pedig a Can't Tame Her.
1: Hi everyone, I'm Zara Larsson.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Jóci Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumiainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás. Turn this all the way up.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
3: Reklám. Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
4: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen, a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
10: Bomax.
4: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Programajánló.
11: 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
12: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas Kompánia előadása, este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
11: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
13: Média támogató a Pannon RTV.
0: Műsorajánló.
14: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Indul a foci VB. 3 külön megnyitója lesz egyébként az idei bajnokságnak. Mexikóban a holnap helyi idő szerint, tehát európai idő szerint este 19 órakor lesz majd a megnyitó. Kanadában június 12-én, vagyis pénteken este 19 óra 30 perckor, ugye ismételten, tehát európai időt mondok, illetve Los Angelesben pedig ugyancsak június 12-én, tehát pénteken, de akkor már hajnali fél kettőkor lesz majd a hivatalos megnyitó. Olyan előadók lépnek fel, Mexikóban például Shakira és Burna Boy, akik az egyik himnuszt adják az idei megmérettetéshez. Torontóban ott lesz például Alanis Morissette, Alessia Cara, Los Angelesben pedig ott lesz például Tyla, vagy Lisa, illetve Katy Perry is, és a lista az nem teljes. Mindenesetre, ami dalokat illeti, van néhány dal, amely az idei foci BB-re készült, és rákerült egy nagy lemezre. Ilyen például a következő is, J Balvin, Amber Marquis, Steve Vai, valamint Travis Barker közös dala, egy Van Halen átdolgozás, a Jump.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin. Jump.
0: Chill out, chill out, chill out, a Pannon Rádióban.

Ez volt a Van Halen feldolgozás J Balvinéktól. A folytatásban egy újabb dal következik, amely rajta van ezen az albumon. Daddy Yankee és Shenzi-től az Echo. Tiguan, Tiguan, Tiguan. Time, time. See ya, see ya.

A FIFA 2026 hivatalos nagy lemezére felkerült dalok közül Eva Max után jön Major Lazer és Nelly Furtado közös dala No Place Like Home.

0: is Shakira.
1: What's up, y'all? I'm Beyonce.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
4: Chilla Coola, a Panno Rádióban.
5: És végül jön a hivatalos jól ismert dal, az alaphimnusza, az idei foci VB-nek, Shakira és a Die Die.

0: tartalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését július 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: 18 óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Dubs és Nelly Furtado, ez volt a Torture of the Heart, 40 hogy felvétel itt a Csillagulásban, ahol is a folytatásban mindjárt játszani fogunk, mivel hozzá kapcsolódó ajánló.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat, ne maradj le, vár az Atlantis!
0: Erre az eseményre lehet elvinni páros belépőt? Na mennyiben erre pályáznátok? Na akkor a folytatáson mindegy 10 perc áll majd a rendelkezésetekre, addig tart a nyereményjáték. Nem lesz nehéz dolgotok, SMS-ben csupán a teljes neveteket kell elküldenetek, vezetéknével, keresztnévvel, 063-621-605-ös. Ezzel játszunk, tehát az SMS számmal, ami fontos csak és kizárólag a saját nevetekben pályázhattok, illetve játszhattok. Az Atlantis Garden szombat estére vonatkozó nyereményjátéka ezen el kezdetét vette.

0: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis.
1: Nyereményjáték lezárva, rövidesen kiderül, kinyeri ma a páros belépőt, amelyen ugye bebiztosítja a helyét szombat estére. Akinek nem sikerült, azt ne csüggedjen, még a holnapi csillaghullásban fogunk majd játszani a héten. Pénteken Best of csillaghullás lesz, akkor nem tudok itt lenni élőben, utána pedig majd hétfőn lehet ismét kérni, kívánni, akkor lesz majd ismételten élő csillaghullás. Úgyhogy a játék tekintetében holnap lehet még elvinni páros belépőt, de azt, hogy ma ki nyeri meg, rövidesen kiderül, addig jön Royal Gigolos és a California Dreaming.

0: Itt a California Dreaming a 2000-es évek elejéről. Megtörtént a sorsolás, napáros belépő nyereménye pedig Sóti Istvánnak lett a nevére íratva, mondhatom így is. Sóti István, másodmagaddal jó bulit kívánok, a neved ott lesz a nyertes listán. Szombat este az Atlantis Gardén jegypénztáránál. Jó bulit Sóti Istvánnak gratulálok, és még valaki a holnapi adásban még nyerhet, úgyhogy holnap majd érdemes lesz odafigyelni, a második órában játszunk még egy utolsót a holnapi csillaghullásban. És akkor a folytatásban jön, illetve teljesül még három kívánságdal. Hello Allen Majkától jázz le a parti karantént, kellemes nyarat vele mindenkinek, üdve Balázs! Viszont kívánom, egy igazi nyári hangulatú dalocska jön majd Majkától. Na nézzünk egy újabbat, The Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Ezt Zsani kérte tőlem, illetve Sia Len, Erika Iglesias és Sean Paultól a Bailándót. Pörgesd le nekem is, azoknak, akik szeretik, pedig Szilvia kérte itt a mai csillagulásban, úgyhogy jön először is The Black Eyed Peas, és a Let's Get It Started, utána Majka, majd pedig Enrique Iglesias és Sean Paul dala.
1: Hey, what's up? It's Katy Perry.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: We The Black Eyed Peas.
4: And you're listening to
5: Csillagulás.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Égség gyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerez mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz. Szabadka. 024 555 001.
8: Your favorite show. Your number one. Number one. On Pannon Radio.

Nelly Furtado és az amerikai producer, előadó Timbaland, aki péntek este most, azaz hónap után Szegeden lép fel a Deja Vu Fesztiválon, amely ma már kinyitotta kapuit a tegnapi adásban. Molnár B-t, azaz Molnár Balást kapcsoltam, aki elárult egy csomó részletet. Ezt mindjárt felidézzük, a legfontosabb információkat. Mi várható, milyen programok várhatók, illetve hogy mit üzen a vajdaságjáknak, illetve azoknak, akik azon gondolkodnak, hogy kilátogassanak a Deja Vu Fesztivál idei 4 napja közül az egyikre.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Oké. Okay. Everybody. Lie down on the floor.
2: Négy nap és négy évtized, nagyjából így tudom definiálni a dolgot, mert hogy a retro az igazából mindenkinek teljesen más jelent. Tehát korosztályra válogatja, valaki a 90-es éveket szeret, és neki az a retro, valakinek a 2000-es évek, és akármennyire is fáj, vagy nem fáj, de bizony már vannak olyan dalok, például a 2010-es évek elejéről, amely már kimondottan retrónak mondható, és már van egy olyan generáció is, akinek az akkori zenék mondanak retrót. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy egyre inkább, vagy hát évről évre szélesítjük ezt az ollót, hogyha úgy tetszik, tehát most már feltűnnek azok az előadók is, akik a 2000-es évek végén, vagy a 10-es évek elején voltak nagyon sikeresek, és azóta nem, vagy nem sokat hallottunk róluk. Éppen ezért a repertoárban olyan előadók is kerültek, csak hogy a két szélsőséget mondjam, a 70-es, 80-as évek diszkó korszakából például az Earth, Wind & Fire, vagy maradva a 80-as éveknél Samantha Fox. Aztán ott vannak a 90-es évek nagy ágyúi, tehát Hathaway, Too Unlimited, csak most is kettőt említ, csak ebből az évtizedből, de ott lesz majd a 2000-es évekből a Groove Coverage, Bass Hunter, akik szintén már többször jártak nálunk, vagy például Inna, bár itt most már inkább a 10-es évek felé sorolnám, és bizony, ott van két amerikai nagyágyú, talán az eddigi két legkomolyabb fellépője a Deja Vu Fesztiválnak, mert hogy igencsak nehéz volt a tengeren túlról ide imádkozni őket, Flo-Rida és Timbaland, akik tényleg tehát a 10-es években élték mondjuk úgy aranykorukat, ők is tiszteletüket teszik ez alatt a négy nap alatt, de hát minden egyes nap úgy van gondosan összeállítva, hogy azért ne legyen egyhangú, mindenki találjon a kedvenc évtizedéből azért valamit, tehát hogy igazán változatos programra gondoltunk, és nyilván miután a nagy színpadi programoknak vége, azért nem áll meg az élet éjfélkor vagy 11 órakor, hanem egészen hajnalig egy óriási, konstans, négy napos időutazásban lehet része azoknak, akik ezen a héten minket választanak. Azon túl, hogy eddig két éjszakai helyszín volt, most már az idejéktől három lesz, ugyanis annak idején itt Szegeden a Sing Sing nevű szórakozó helyen voltak ezek az igazi jó kis szeletelős bulik, ezek a dance mix bulik, ahol óriási nagy külföldi legendákat hívtak el, James Zabiela és a többi, és a többi, tehát az elektronikus zenek krémje megfordult. Nyilván, mivel most egy kísérletezős szakaszban van a dolog, így most egyelőre csak a hazai kedvenceket hívtuk el abból a korszakból, tehát Slam Junior kül, a szingakkori házigazdája DJ Dusán, Seyfert DJ Nyúl, tehát azok, akik egy kicsit kevésbé populárisabb dallamokat játszanak, de annak idején, akik jártak ezekre az úgynevezett Dance Mix Bulikra, a Sing Singbe, most végre ők is találnak zenei helyszínt az éjszakai folytatásban, a Deja Vu Fesztiválon is, tehát hogy nem feltétlenül csak a nagyon ismert, nagyon komers, nagyon populáris dallamok szólnak, hanem itt most már egy kicsit a whitefieldek is megtalálják a számításukat az éjszakai kínálatban idén. Mindig próbálunk egyszerűsíteni a mi és a vendégek dolgán, és ez például a beléptetésben fog mutatkozni. A jegybeváltó pontok most egy picit szerintem optimálisabb helyen vannak, ezek ilyen technikai jellegű dolgok. Az ételeknél van azért mindig egy olyan óvaj, hogy ne csak a hamburger, hotdog és pizza háromszögben mozgolódjon a dolog. Szerintem idén lesz az első olyan fesztivál, amikor majdnem minden mainstream nemzetközi konyha ott lesz, tehát ázsiai, görög, spanyol, de mindenféle étel is ott is lesz majd gasztronómiában. Több lesz a hűsítőpont, az egyszer biztos. Illetve hát elindul a VB, így lesz olyan pont, ahol egyébként a VB meccseket is lehet nézni, mert most ugyebár a helyszín miatt kimondottan késő időpontokban jönnek a mérkőzések, de hát mi pont akkor leszünk ott és bulizunk, tehát akik mondjuk esetleg egyet-kettőt ropogtatna a kis táncos lábaival a táncparketten, de közben bele is nézne az éppen futó VB mérkőzésekbe, erre is lesz lehetőség, és hát nyilván minden évben a dekorációkat és a különböző attrakciókat, sőt a piló és show technikát is hát igyekszünk a maximumra emelni. Minden évben ezt mondjuk, de aztán még a következő évben még jobban bevásárolunk belőle. Legyenek újra 18 évesek, és mi azt tudjuk neki kínálni erre a négy napra. Hogyha nem is mind a négy napra, de valamelyik napra mindenképp javaslom, hogy látogassanak ki, mert ez az a ez az a négy nap, amikor újra tényleg egy nagyon picit minden olyan lehet, mint régen. Egy picit kilépünk a hétköznapok mókus kerekéből, találkozhatunk a régi arcokkal, ha nem is az ismerősökkel, bár ilyenkor nagyon sokan összefutnak azokkal, akiket elvitte az élet, a szél rózsa minden irányába. Újra összefuthatunk a régi nagy szerelmekkel, a pattársakkal, osztálytársakkal, a volt első kollégákkal, a kollégiumi szobatársakkal, és a többi, vagy csak egyszerűen azokkal a sztárokkal, legendákkal, akiknek a plakátjával tele volt a szobánk fala, vagy akinek a CD-t meg a kazettáit másolgattuk titokban össze-vissza, most ezek újra visszaköszönnek, és most egy picit megengedhetjük magunknak szerintem azt a luxust, hogy erre a négy napra kilépjünk abból a feladatkörből, abból a szerepkörből, amiben vagyunk egyébként a dolgos hétköznapokban, és most egy picit felnőttként bátran mondhassuk azt, hogy legyünk újra gyerekek. Én ezt üzenem a Vajdaságban mindenkinek, hogy ebbe az életérzésbe akár maximálisan négy napig, vagy csak egy icipicit is, de kóstoljanak bele, garantálom és megígérem, hogy nem fogják megbánni.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
0: Reklám.
2: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis.
3: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükségek közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
3: Hey everybody, this is Armin van Buuren, and you're listening to...
2: Csillaghullás.
3: Stay tuned.

0: This is what it feels like. Armin van Buuren, Trevor Guthrie-ból. Egyik korábbi dala szólt itt a Csillagulás mai utolsó órájában, és akkor a folytatásban elérkeztünk az záróblokkhoz, még kettő kérés, kettő kívánságdal teljesül. Ciao a How Much Is The Fish a kérésem alán. Kösz, ha leadod. Üdv Kelebi Áról, Bandi. Egy igazán pörgős dal, vese kell mutatnom. Jön a Scooter. Illetve előtte Hello Cosmix-tól szeretné meghallgatni a Kisvilág című dalt. Köszönöm, nagyon jó a műsor, Nelly. Köszönöm szépen, Nelly. Örülök, hogy tetszik. Jó, majd a Lotfi Begivel frissített változatban. Cosmix és a Kisvilág. Aztán pedig kimenjük a halpiacra, és megtudjuk, mennyibe kerül a hal. Mindez H.P. Baxter és csapatának a Scooternek köszönhetően.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Hello Pannon Rádió hallgatók! Lányi Lala vagyok a Cosmixból, üdvözöllek benneteket, és lehet hallgassatok minél több Cosmixot is.

0: Resurrection!
1: Programajánló. Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
2: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
1: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
3: Médiatámogató a Pannon RTV.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off The Record radio show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: 23 órától.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
9: Éjféltől pedig
10: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
7: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
11: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
12: Hey, this is Ed Sheeran.
13: Yeah. Csillag, csillag, csillagolás.

Repeat It, Martin Garrix és Ed Sheeran dala. 14 év után került végleges formában egyébként a srácok. Jócskán a 2010-es évek első felében kezdték el elkészíteni, és idén valósult ez meg. Martin Garrix pedig a világsztárok estének állandó szereplője. Szombat esténként a rádió műsora az utolsó órában a világsztárok estének utolsó órában hallgatható, exkluzívan csak itt a Pannon Rádió hullámhosszán, ahol is jön most a csillaghullás mix, mégpedig a 2010-es évekből. Egy egész évtizednyi rengeteg jó zene, rádiós, dances, klubosabb, szóval változatosan, egyvelekben mixben ez vár rátok 20 óráig, egész budis hangulatban, utána viszont rock zenére váltunk, jön először is 20 és 22 óra között a Rock Night, aztán pedig még keményebb gitárzenék 22 órától, Rock Ideas Coffee-val, és tart egészen évfélig. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Heves zivatarokra figyelj.
0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Heves zivatarokra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet, amelyek

0: millióforinttal támogatja a község területén működő művelődési egyesületeket. A pályázat keretében 18 szervezet részesült támogatásban, amelyek összege az egyesületek létszámától és tevékenységi körétől függően 50 ezer és 450 ezer dinár között mozog. A támogatás jelentős részét az egyesületek működési költségeinek fedezésére fordítják. A magyar labdarúgó válogatott 3-1-re legyőzte a kazak csapatot kedden a debreceni Nagyerdei stadionban rendezett barátságos mérkőzésen. Bár a kazahok a 9. percben vezetést szereztek, a szünet után lényegesen jobban játszó magyarok fordítottak. A magyar válogatott szeptembertől már a Nemzetek Ligájában másodosztályt jelentő B divízióban játszik tétmérkőzéseket.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Szelíd motorosoknak, gördülőköveknek és nyughatatlanoknak.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

nyár elő, illetve napisten havának 10. napja van, a mai nap neve szerda. És ne lepődjön már meg senki, mert a kis ördög újra eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült. De az igazi nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és rögvest elviszi a táncos lábú leánykákat, a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt. Mert a Pannon Rádió üdítően frissítő, 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock Idea. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Azonnal jönnek a friss és ropogós hírek, érdekességek és újdonságok, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, csak előtte el kell mondanom, hogy régi, szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki óriási örömére. Engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végén koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív, gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor intenzív, gitárorientált rock

mindig írdatlanul, sőt írtóra várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat. Végül elmondom azt a hihetetlen információt, hogy napisten, azaz nyár elő havának 17. napján, este 10-től, amikor majd megint jövök a friss és ropogós újdonságokkal, érdekességekkel és hírekkel, persze a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven, Adressz, hövölj a... A Rocky Dealben most következzék a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1947-ben született Terry Luttrell, az REO Speedwagon zenekar énekese. 1961-ben jöttek a világra Kim Deal, a Pixies és a Breeders együttesek basszusgitárosa, és ikertestvére Kelly Deal, a The Breeders gitárosa. 1964-ben született meg Jimmy Chamberlain, a Smashing Pumpkins csapat dobosa. 1965-ben látta meg a napvilágot Joey Santiago, a Pixies együttes gitárosa. És végül, de nem utolsó sorban, 1977-ben született Adam Darski, azaz Nergal, a Me and That Man és a Behemoth bandák énekese, gitárosa. Most a ma 65 éves Kim Deal, illetve a ma 61 éves Joey Santiago és persze a Pixies együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját.

0: a tegnap klasszikusai.
1: Rock Idyll.
0: A ma leghallgatottabb dalai.
1: Rock Idyll.
0: A holnap reménységei.
1: Rock Idyll.

Az A Perfect Circle zenekar tavaly ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, és nem kizárt, hogy hamarosan elkezdődhetnek a következő album munkálatai. Ugyanis két meghatározó tag is arról számolt be, új dalokon dolgoznak. Billy Howardell gitáros a következőket közölte. Nálam nagyon szélsőséges az alkotói folyamat, mert egyfelől izgalmas új dalokon dolgozni, másfelől viszont ilyenkor alig alszom, és sok mindennel szembesülök önmagammal kapcsolatban. Az is előfordul, hogy egyszer csak felriadok az éjszaka közepén, mert eszembe jut valami, ami nem hagy nyugodni. Maynard James Keenan énekes pedig csak szűkszavúan, de annál sejtelmesebben beszélt erről a témáról. Én folyton írok új dalokat mindenkivel. Az együttes legutóbbi nagylemeze, az Eat the Elephant, 7 évvel ezelőtt jelent meg, de most egy friss és ropogós nótával jelentkeztek, melynek címe Starless, és aktuális európai turnéjukat hivatott felvezetni, amelynek magyarországi állomása is lesz méghozzá jövő hétfőn, azaz június 15-én a Budapest Parkban. A rögtön hallható Starless szerzemény ismét megmutatja, mennyire erős tud lenni az a világ, amit az A Perfect Circle együttes épít. Sötét, súlyos, mégis elegáns és nagyon tudatos. A dal szövege is komoly súlyt hordoz. A bizonytalanságról, a morális zűrzavarról, az eltorzult hatalmi viszonyokról, és arról beszél, milyen könnyű elveszíteni az irányt, ha az emberre folyamatos nyomás nehezedik. A sorok között ott a kérdés, hova tartok? Hogyan jutottam ide? Hogyan találom meg az utam? És ez a fajta belső küzdelem pontosan az, ami miatt ennyien azonosulni tudnak a zenével. Mert mindezt nem egyszerűen kimondja, hanem úgy teszi, hogy közben végig ott marad benne a belső feszültség. A szöveg nem csak leírja a küzdelmet, hanem át is adja, és ez a fajta őszinteség és összetettség pontosan az, ami miatt az A Perfect Circle mindig is különleges volt. Jelentős társadalmi és egyéni problémákat boncolgat, lényeges témákat feszeget. Hallgassuk most meg a Starless szerzeményt, majd utána Billy Howardell másik együttesét, az Ashes Divide-ot, méghozzá 2008-as Keep Telling Myself It's Alright lemezükről a Forever Can Be felvételt.

A Mastodon zenekar egy új dalt mutatott be, Your Ghost Again címmel, amellyel néhai gitárosukról, a 2025. augusztus 20-án elhunyt Brent Hindsról emlékeznek meg. A 2021-es Hushed and Grim dupla kiadvány folytatása várhatóan még idén megjelenik, és ez az első lesz a sorban a csapattól, a tavaly eltávolított, majd nem sokkal később motorbalesetben elhunyt Brent Hinds gitáros nélkül, akinek helyét Nick Johnston vette át a koncerteken. Brian Taylor dobos énekes egy nemrég adott interjújában azt mondta, nehezen készült el ez a nagy lemez. Nagyon érzelmes időket éltünk. Elvesztettem az édesanyámat, utána következtek a feszültségek Brent Hindzel, aztán ő is meghalt. Kemény volt. Mindez áthatja a zenét, a dalokat, és most már nagyon várom, hogy megjelenjen, mert jó ideje ülünk rajta. A dalok váza most már úgy 2 éve megvan, és rengeteg minden történt közben. Pedig előzetesen azt hittem, hogy ez az anyag már úgy készülhet el, hogy nem érnek bennünket újabb veszteségek, és végre újból mitológiai lényekkel foglalkozhatunk, nem kell végigmennünk a gyász fázisain. Aztán kétszeresen sem így alakult. A stúdióban végig Brent Hindst láttam magam előtt. Olyan érzésem volt, mintha még mindig ott ülne mellettem a gitárjával, ahogy korábban. Ugyanez a helyzet az édesanyámmal is. Őt is sokszor látom, persze tudom, hogy ez csak az elménk játéka, főleg akkor, ha még friss valakinek az elvesztése. Ilyenkor könnyű azt érezni, hogy továbbra is mellettünk vannak azokon a helyeken, ahova korábban együtt jártunk. De hát ilyen az élet. Ahogy telnek az évek, elkezded elveszíteni a szeretteidet. Nem garantált a holnap. Megpróbáljuk kihozni a legtöbbet ebből a helyzetből, hát ha sikerül megértenünk az elmúlt 1 évet. Ezt a folyamatot fedi majd fel ez az új lemez. A Your Ghost Again felvétel után az a Zsüref Tank Orchestra nevű supergroup jön, melynek tagja volt Brent Hinds is. A 2016-os Broken Lines albumról az Everyone Gets Everything They Really Want szerzeményt hallgatjuk majd meg.

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördögzenekarból, meg egy kicsit a Diabolusi muzikából, és ti pedig hallgassátok a Rocky Dél műsort Kofival, és egyébként meg hajrá, Vajdaság, óriási királyok vagytok.

A Flotsam and Jetsam együttes legújabb, sorrendben 16. nagylemeze, a Rats in the Temple, augusztus 28-án jelenik meg a Napalm kiadó égisze alatt. Nagy izgalommal osztjuk meg veletek az első ízelítőt az új lemezünkről, ami történetesen egyben a címadó dal is. Sok mindent szeretnénk elmondani ezzel a számmal, és reméljük, hogy a rajongóink is annyira szeretni fogják, mint mi. Technikai szempontból ez az egyik legkomplexebb és legnehezebb szerzemény, amit valaha írtunk, de már alig várjuk, hogy élőben is játszhassuk. Ez a lemez igazi szörnyeteg, tényleg az eddigi legjobb albumunk. Tegyetek magatoknak egy szívességet, vegyétek lejjebb a fényeket, töltsetek egy italt, tegyétek fel a fülest, és tekerjétek fel a hangerőt. Nem fogjátok megbánni. Mondotta most meg mindenkinek magvas mondandóját Eric A.K. Knudson énekes. A címadó Rats in the Temple dallal akkor ezennel már is megbarátkozunk, majd minek utána mindannyian megfüleltük, az a 13 Sign nevű banda jön, melynek 2020-as The Ashes of a Treacherous Silence albumán található Demons Within számában nem más, mint Eric A.K. Knudson véletlenül a váratlan vendég vokalista.

Matt Big D Montgomery, Rob Zombie bandájából ismert zenész, valamint a Marilyn Manson csapat jelenlegi gitárosa új heavy metal projektet indított Gabby and the Fly néven, Gabriella Lindland kanadai énekesnővel. A duó már közzé is tette 5 számos bemutatkozó Initiation of Decay című demóját, emellett pedig megérkezett a Devil's Chain Nota videója is, amit kisvártatva jól meg is fülelünk, csak még elmondom, hogy Piggy D 2006-ban csatlakozott Rob Zombie zenekarához, miután Rob Blesko Nicholson egy bizonyos Ozzy Osbourne csapatához igazolt, és több albumon is közreműködött az évek során. Újfent 2024-ben távozott, amikor Rob Blesko Nicholson visszatért, azóta pedig Marilyn Mansonnal zenél. Emellett olyan előadókkal is dolgozott együtt, mint John 5, Alice Cooper vagy Wednesday 13. Gabriella Lindland viszont a Calgary Underground szintéről érkezett, korábban több súlyosabb hangzású zenekarban is megfordult. Matt Montgomery márciusban mesélt arról, milyen volt a közös munka Gabriella Lindlanddel, és elég hangulatosan írta le a felvételek körülményeit is. Most értem vissza a hideg, ugyanakkor gyönyörű Albertából, ahol végre elkészítettük azt a lemezt, amit mindig is meg akartam csinálni. Ez a legdurvább, legmocskosabb és legkaotikusabb zene, amit valaha készítettem. Hatalmas köszönet a kreatív partneremnek, Gabriella Lindlandnek, hogy mindezt összehoztuk. Elképesztő élmény volt vele életre hívni ezt az őrületet. A faház valószínűleg mostanra már megszállott lett, persze a lehető legjobb értelemben. Már alig várom, hogy mindenki hallhassa. Egy teljes nagylemez megjelenési dátumát egyelőre még nem jelentették be, de a Gabby and the Fly már gőzerővel dolgozik a bemutatkozó albumon. Jöjjön most akkor tőlük a Devil's Chain szerzemény, rögtön utána pedig, és remélem, senki se lepődik meg majd oly nagyon, mert Marilyn Manson 2024-es One Assassination Under God Chapter 1 anyagáról a No Funeral Without Applause felvétel is felcsendül itt a Rocky Deal Band.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rockidill, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

S A O Bibil és én Szkofi vagyok. S A O Bibil és én Szkofi vagyok. S A O Bibil és én Szkofi vagyok.

Tarja Turunen a Nightwish zenekar Kurtán furcsán kiábrudalt énekesnője új albummal jelentkezik, melynek címe Frisson Noir, és holnap után, de nem kiskedden, és nem is borjúnyúzó pénteken, hanem június 12-én jelenik meg az Ear Music kiadó gondozásában. A lemezen olyan vendégek vonulnak fel, mint a hamarosan duettben dalra fakadó Danny Phil, a Cradle of Field banda dalos pacsirtája, a volt Nightwish-es kolléga Marco Hietala basszusgitáros énekes, az Apokaliptika zenekar teljes legénysége, avagy Chad Smith, a Red Hot Chili Peppers együttes dobosa. Az előzetes beharangozások szerint az anyag Tarja Turunen pályafutásának legsúlyosabb kiadványa lesz. A turné keretén belül az énekesnő ismét Budapestre látogat majd, mégpedig 2027. április 30-án lesz látható élőben a Barba Negrában. A Frisson Noir második előzeteseként most az I Don't Care című dallal ismerkedünk meg, amiben a Cradle of Field frontembere Danny Field is dalol. Az énekesnő így nyilatkozott az együttműködésről. A kezdettől fogva hittem az álmaimban, és sosem hagytam, hogy mások véleménye határozza meg a döntéseimet. Lehet, hogy emiatt nem illek be a sorba, de nem érdekel. Mindig is csodáltam Danny Fieldet, amiért sikerült kitalálnia és felépítenie egy olyan stílust saját maga és a zenekara számára, amely magasan kiemeli őket a tömegből. Szerintem tökéletesen passzol ebbe a dalba, ami arról szól, hogy a saját utunkat járjuk, és nem érdekel bennünket, hogy ki mit mond. Az I Don't Care szerzemény után, és most már tényleg szóljon, aki nagyon meglepődne, de a Cradle of Field muzsikál, méghozzá egy gótikus románcról szóló felvételben, amely 1996-os Dusk and Her Embrace nagylemezükön található.

A Cro-Max banda 6 év után új dalt jelentetett meg, melynek címe Wired for Chaos. A szám ugyanazt a címet kapta, mint a nemrég megjelent dokumentumfilm, amely a Cro-Max frontemberének, Harley Flanagannek az életét mutatja be. A kőkeményen kellemes kis felvétel hamarosan elkápráztatja hallójáratainkat, de előtte még elmondom, hogy Harley Flanagan zenekara Arthur Risk producer segítségével rögzítette eme elragadóan egyedi felvételét, ráadásul a dobokat Grayson Necrutman, a Sepultura együttes jelenlegi ütőse játszotta fel. A Wired for Chaos szó szerint arról szól, hogy az ember születésétől fogva a káoszra van programozva és uzalozva, nem csak a környezete, hanem a szülei, a traumái, a gyermekkori élményei és az ezek következtében kialakult poszttraumás stresszavar által is, amellyel személy szerint én is küzdök. Büszkén mondhatom, hogy azon kevés zenekar közé tartozunk, akiknek több generációt is egybeolvaszt a rajongó tábora. Hidat képezünk a hardcore-os kölykök, a metálosok, a punkok meg a skinheadek között, és ez a friss klipben is látszik. A Motorheaden kívül kevés zenekarnak sikerült így ötvöznie a különböző táborokat, és büszkén mondhatom, hogy mi folytatjuk ezeket a hagyományokat. Híreskedett Harley Flanagan énekes basszusgitáros, és fontos tudnivaló, hogy a Cro-Max az idei Campus Fesztiválon is ott lesz, méghozzá Debrecenben, de nem decemberben, hanem július 24-én. Új szerzeményük után a szintén hardcore punk és szintén New Yorki Agnostic Front csapat húzza a talpalávalót, méghozzá 2025-ös Echoes in Eternity albumukról a Sunday Matinee nótát húzzák majd el.

Az Accept együttes különleges vendégekkel teli válogatás albummal ünnepli meg fennállásának 50. évfordulóját. A Teutonic Titans 1976-2026. November 4-én jelenik majd meg a Napalm kiadó gondozásában. A lemez 19 dal újravett változatát rejti majd, nem véletlenül és nem kevesebb, mint 50, mondom 50 neves vendég közreműködésével. Ezek közül most csak Phil Anselmo énekes, Kirk Hammett gitáros, Billy Sheehan basszusgitáros és Mickey D. dobos nevét említem meg, mivel ők vendégeskednek a rögtön hallható Fast as a Shark nóta friss és ropogós változatában. Az Accept csapat mára már egyetlen eredeti tagja, Wolf Hoffman gitáros néhány kulisszatitkot is megosztott. Nagy élmény volt újra felvenni ezt a számot. Az intrót egy tradicionális bajorországi zenekar játszotta fel, akikkel egy barátomon keresztül kerültünk kapcsolatba, és fantasztikus munkát végeztek. Ráadásul abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan és Mickey D. is igent mondott a felkérésünkre. Ez azért elég jó kis supergroup, nem igaz? A Teutonic Titans ünnepi kiadványához persze ünnepi turné is jár, és ez Magyarországot is eléri. A koncert december 6-án lesz a Barbanegrában. Füleljük is meg fölötté fokozott figyelemmel a friss Fast as a Shark felvételt, ami után a Skew Siskin csapat szerzeménye is felcsendül, mégpedig 2007-es Peacebreaker kiadványukról a Who the Hell Are You, melyben egy bizonyos Wolf Hoffman vendéggitározik.

most kezdődik. Pásztor Anna vagyok, az Anna and the Barbiesból, és itt állok Scoffyval, aki megkért engem, hogy mondjak valami kedveset, és én azt szeretném mondani, hogy hallgassátok a Rocky Dealt, feltétlen Scoffyval!

0: mára, és ezennel zárul Scofi rockzene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan napisten, illetve nyár előhavának 17. napján, amikor majd megint jövök a friss és ropogós hírekkel, érdekességekkel és újdonságokkal, persze a rockzene zűrzavaros világából, szóval akkor ismét találkozhatunk este 10 órától. Addig viszont írtóra, sőt, irdatlanul várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat. Méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockitil@panonertv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
2: Rockitil.
0: Vagyis rockidil, két ellel, mint egy szó, kukac, panonertv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék. Visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Scofit hallottátok. Végül még egyszer el kell mondanom azt a hihetetlen információt, hogy nyár elő, azaz napisten havának 17. napján ismét találkozhatunk este 10-től, amikor majd megint lesznek friss és ropogós újdonságok, érdekességek és hírek. Természetesen a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívnádresz, hövölj a...
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el, a világot hajtja a benefit.

cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.